Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész

0: és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk!
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lánga által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Álosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes formában. A könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A szövegek előtt és után már eddig is hallhatták, kedves hallgatóink, hogy gregórián éneket hallunk. A pálos közösségünk csodálatos hagyományából, örökségéből feldolgozott gregórián énekkel szeretnénk ezt a felolvasást szebbé tenni. A Pécset működő Scola Sancti Pauli szkólának a előadásában hallhatjuk most ebben az esetben a Zsolozsma Magnifikát, magasztalja lelkem antifónáját, és magát a Magnifikátot.

Tizedik lekció. Esztergom városát komoly nemzetközi esemény színhelyévé tette az érsekséget 13 éven át irányító főpap Róbert halála. Bár az ország első főpapjaként többször is összetűzésbe került a királyi udvarral, mégis szentség hírében távozott. Özsébbel kölcsönösen nagyra értékelték egymást, a méltósággal megszervezett gyászszertartást azonban megtörte a temérdek külföldi vendég érkezése, a hírek áramlása, mérlegelése, és persze a káptalan és a király által választott új érsek személye körüli latolgatások is. Ilyenkor illet megvárni az új főpap berendezkedését, hivatalának birtokba vételét, s addig nem zaklatni egyéb ügyekkel. Bár Özséb az érsekség közelében élt, mindezt tisztes mértékkel tette, nem törekedett közvetlenségre, sűrű találkozásra az új elfoglalt főpappal. Most viszont súlyos témában kért gyors meghallgatást. Az érseki lakosztályon kellő előkelőség fogadta a belépő látogatót, azonban a berendezéstől a főpap alárendelt személyek mozgásáig minden a feladatokra hangolódott. Mátyás érsek keveset lehetett elfoglalva saját, magas rangjának csodálatával. A rátott nemzetség fiaként Béla királlyal együtt nevelkedett, majd az ifjú királynak még atya életében felépített külön udvartartásában Mátyás kancellárként szolgált. Komoly rálátása volt mind a belső, mind a nemzetek és hatalmasságok közötti ügyekre, és mikor a hivatalát hosszan betöltő Róbert érsek helyére választotta őt a káptalan Esztergom érsekévé, már pontosan tudta, milyen feszült idők várnak az ő kormányzati éveire, ha ugyan évek lesznek ezek. Mátyás érsek kevés kísérettel vonult. A tárgyalóterembe most is egyetlen személyi titkár követte, aki beszélgetésük alatt végig a háttérben állt. A középmagas, határozott léptekkel közeledő főpap ruházatán csak rangjának legszükségesebb jelei tűntek fel. Jó hírt jött közölni, Özséb kanonok? Elsősorban igen, érsek úr, tisztelettel nyújtom át magyar egyházunk új jogi iránymutatóját Gracianus doktor dekrétumainak hazai vonatkozásaira alkalmazását. Ezelet dekrétumokhoz hasonló vastagságú könyvet adott az érsek kezébe, aki hellyel kínálta Özsébet. Amint maga is leült, belelapozott a könyvbe, élően, bólogatva, innen-onnan el is olvasta néhány sorát, majd tollat, tintát kért, és néhány szó ajánlást írt az elejébe. Kérem, kedves kanonokom, vigye most vissza a minden bizonnyal kiváló művet könyvtárunkba, és adja át a mi derék Éliásunknak, hogy immár az én jóváhagyásommal helyezze

ott el könnyen megtalálható helyre. Özséb elégedetten, engedelmesen bólintott, s aztán egy nagy sóhajjal próbált felkészülni további mondandójához. Más ügyben is keresem érsek úr, és ezt szeretném nagyon tömören megfogalmazni. Hosszú megfontolás után döntöttem úgy, hogy rangomról és a vele járó javadalomról lemondva, még meglevő tulajdonomat a rászorulók köz szétosztva, elvonulok a világból a pilisi remeték közé. Az engedelmesség jegyében azonban mindenre méltóságod jóváhagyását kérem. Kedves Özséb atya, válaszolt az érsek kissé döbbenten, a hivatásokat Isten osztja, s mi tartozunk követni a lelkünk szavát, de ezt a néha félre ismerhető hangot valóban az egyháznak kell hitelesítenie. Kérem, azt az egyetlen, legfőbb érvet tárja fel előttem, ami erre a döntésre késztette. Immár elkerülhetetlen, hogy országunk és a magyar egyház talán még sosem látott veszélybe kerüljön. Mindenkinek meg lesz a maga feladata, bár ez most is így van. Én magam vagy a kunok térítésében, szívük felénk fordításában segítenék, de ezt méltóságod, nemes lelkű elődje, Róbert érsek már elindította, viszont az általa felszentelt dominikánus Teodorik püspök, mint egy másfél évtizedes küzdelmes munka után is, csak nagyon szerény, alig érezhető eredményekről számolt be. Pedig ahogy hallom, mostantól még inkább rájuk hagyatkozva kell élnünk. Ezért szívesebben elkötelezném magam a népünkért való imádságban ott, ahol mindezt a legtisztábban tehetem. Özséb kanonok, kedves barátom! Szólította most meg nagyon közvetlenül az érsek, mint aki korábban már több, kisebb-nagyobb közös feladatban is megtapasztalta Özséb alaposságát és őszinteségét. Két gondolathoz kell hozzászoknom főpapi küldetésem kezdetén. Az egyik az a még felmérhetetlen felelősség, amely váratlan helyzetekben tartja a szorításban a halandó embert. A másik, hogy az én rászorultságom emberekre vagy eszközökre, az egyház szükségére utal. Ilyen őszinte és odaadó emberekről nem mondhatok le éppen ezekben az időkben. Kérem, tekintse ezt az egyház szavának, és tartson most ki mellettem, és az emberek mellett, látható módon, ami idejét pedig itt, köztünk imádságra tudja fordítani, azt valóban töltse úgy, akár lemondások árán is. És ha, vágott közbe Özséb kissé izgatottan, de az érsek előre tudta a kérdését. Ha pedig ránk köszönt valamikor valami áhított nyugalom, térjünk vissza ismét a kérésére. Özséb szótlanul felállt, megcsókolta az érsek gyűrűjét, és szinte nesztelen léptekkel távozott a teremből. A palotát elhagyva egy kis friss levegőre vágyott, ezért nagy kört tett a Duna felé, és onnan valamivel följebb is érintve a szolganép lakta kunyhók sorát. Volt, aki meghajolt előtte, s csodálkozva nézte az arra tévedt kanonokot, ő pedig figyelte a rongyos gyerekek játékát a porban, az egyszerűbb, forró ételek párolgása egybeolvadt az alacsony kémények füstjével. Az egyik kertben egy idős, ritka hajú asszony repedező, vágy teknőben mosott, szemközt egy férfi tért haza, vállán egy zsákban hozta a szolgajussot. Még békesség ült a porták közt. Ezekhez a családokhoz kevésbé jutnak el a hírek, mint akár a remetékhez a hegyekbe, de a nagyurak gyengeségei vagy rossz döntései után ők válnak leginkább kiszolgáltatottá. Mindig is úgy érezte, hogy fontos neki a kis emberek boldogsága, még ha személyesen nem is ismeri őket. Ezek felett a porták felett úgy tűnt, hogy még a madarak is népesebben, élénkebben röpködnek, és persze a legyek is, amelyek olykor járványt hoztak a szegénység mellé. Özséb gyakran jó szívvel sietett a gyógyításukra, gondozásukra, tiszta ruhával, élelemmel, de még orvosló csodaszerekkel is, és persze a lelki ellátásukban és a végtisztesség megadásában is szolgálatot vállalt köztük a városban és a környékbeli szálláshelyeken. Nem múlt el nap, hogy ne gondolt volna szüleire,
imádságaiban is, emlékek felidézésével is, de egyetlen hét sem telt el anélkül, hogy ki ne ment volna sírjukhoz a várfal alatti temetőbe. Anya gyengétsége biztosan segített felnyitni szemét a hivatásra. Az a fajta asszony volt, aki egy felelős életben megkeményedett férj mellett sokszorosan is igyekezett meghittséget varázsolni a családba. Ami igazán csodálatra méltó volt benne, hogy mindezt észrevehetően megfontoltsággal tette, nehogy csorba essen a következetes nevelésen, ami a gyermek iránti szeretet legfőbb jele. Atya szigora sem különféle fenyítésekben mutatkozott meg, mert Özsébet már gyermekkorában sem lehetett kerülő utakon rajta kapni. Sokkal inkább abban az érettséget idejekorán feltételező bizalomban, amellyel a fiúra már zsenge ifjúságában rábízta a királyi udvar bizonyos gondjait, különösen András király és Béla herceg egyre feszültebbé váló viszonyát. Özséb néhány évvel idősebb volt a hercegnél, akit a főurak sürgetésére királyi atya már 8 évesen megkoronáztatott, hogy az utódlás egyértelmű legyen. A felnövekvő Béla azonban egyre nagyobb teret igényelt a hatalom gyakorlásában, ami az ő szülő királyt főként azért bántotta, mert sejtette, hogy fia mögött számító sugalmazók állnak. Özséb csodálkozva hallgatta ezeket a híreket, s mindazt, amiben még azért nyert beavatást, hogy idejében hozzászokjon a róluk való gondolkodáshoz, hát ha egyszer hasonló hivatalt kell betöltenie. Anya sem óvta meg őt a korán ránehezedő súlyos értesülésektől, de a ketten maradtak mindig figyelmébe ajánlotta, hogy apja tehetetlen őrlődését ne gyengeségnek tekintse, sokkal nagyobb erő, ha valaki tudja, hol van felelősségének határa. Másrészt, amiben az ember kevésnek érzi magát, abban annál nagyobb bizalommal kell Istenre hagyatkoznia, mert végső soron ő a történelem ura. Most hát kettőtöket kérdezlek. Atyám, aki csendes belenyugvással fogadtad hivatásomat, ma én osztom meg veled hazánk fenyegető jövőjét, akinek pap létére részt kell vállalnia mindebből. A helyemben ma hol éreznéd felelősségem határait? Már többször is, sőt, naponta Isten kezébe adom az előttünk álló éveket, drága anyám, de nem is azért imádkozom, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem hogyha át kell élnem, lelkem elevenségét is megőrizzem, s a magam feladata szerint megfelelően tudjak helytállni, hiszen ez velem az egyház szándéka. Pedig érsek urunk, előtt menekülőnek tűntem, noha a remeték életét választva a legkeményebb belső csatatér mellett döntöttem. A halottak hallgattak, az ő világuk a csend. Ám mintha a lombokon végigfutott volna egy fuvallat, kintről, a szabad ég felől jött, és a várfal felé irányította a figyelmet. Özséb önkéntelenül követte a szemével. Aztán a szikla alaptól úgy ember magasságban megpillantott egy 2 ujjnyi vastag ágat kinőni a jókora kövek közül. Ilyen távolságról erőltetnie kellett a szemét, vajon jól látja-e a képtelen helyen, érthetetlen módon kibújt és megerősödött hajtást, de nem képzelődött. Az élet utat tört magának ott is, ahol az ember számítása szerint lehetetlen. Özséb pedig hálásan fejet hajtott szülei sírja előtt, mint aki megértette és elfogadta az üzenetet. Emlékezetének kezdete óta az öreg gyoma őrizte, rendezgette a temetőt. Kortalan, erős ember volt, idősödése csak görbülésén látszott. Éppen egy fakeresztet próbált egyenesbe állítani, amely alatt egy zápor után meglágyult a föld. Özséb a szokott módon 2 ezüst dénárt nyomott a kezébe, az öreg pedig néhány áldó szóval megköszönte. Ilyenkor felnézett a kanonokra, de inkább csak illemből, mert nem sokat árult el a tekintete. Most viszont éppen csak egy pillantást vetett Özsébre, s bár ritkás, kócos, túlnőtt hajának egy része a szemébe lógott, mégis jól lehetett látni, hogy nézése újra követi a néhány perccel azelőtti fuvallat mozgását, tehát ő is észrevette, s nem tekintette véletlennek a derült ég felől váratlanul érkező szelet. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb regényes életrajzát olvastam föl, a könyv címe Özséb,
szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A szöveget kísérő Gregorián ének a Pálos Zsolozsmából származik. A Magnifikát Magasztalja lelkem antifóna, Magasztalja lelkem és ismét az antifónával zárul. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram Jézus, megújítom benned hitemet, és hiszem, hogy most is jelen vagy bennem, amikor ezt az imát kezdem. Bízom abban, hogy csatlakozol hozzám, és velem tartasz, mert oly nagy szükségem van rád. Uram, töltsd el szívemet szereteteddel, és taníts igazi boldogságra, amelynek te vagy az egyetlen forrása. Uram, töltsd el szívemet igaz boldogsággal, amit te adhatsz egyedül. Uram, vágyom az örökké valóságra, amit együtt szeretnék tölteni veled. Tudom, hogy boldog leszek veled, és a szentekkel. Segíts, hogy ma azzal fogadjam el a menny ajándékát, hogy akaratod szerint élek. Segíts, hogy örömet találjak szenvedéseimben a mai napon, és add, hogy örömödet sugározzam mások felé. Amen.

Mária, te tudod igazán, mi a anyai szeretet, hisz minden szeretetedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik olyan gyöngéd szeretetet, amit édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedjük, hogy ugyan ilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és a angyalokkal együtt a mennyek országába dicsősítsük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.

Uram Jézus Krisztus, a te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni. Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamba keressem, s kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek, mint te. Irgalmas és megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem, és adj erőt, hogy megváltozzak. Szüntess meg minden békétlenséget és viszálytalanságot közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Amen.

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetét bevetette. Tekints rám irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segíts a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástudat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket.

Szeretett Istene, minden áldás forrása, te vezetsz életemben, köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus Isten fia, meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess a bűneimért, és hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége, te gyógyítasz, és te teszel engem erőssé. Hála legyen a szereted jelenlétedért bennem. Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve, éljek hiteles szabadságban.

Ó, Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenbe, aki gazdag az irgalomba, szabadon tegye jó cselekedeteit, amelyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.

Istenünk, te jól ismersz bennünket, és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek találsz minket. Legyen mindig közel hozzád a szívünk. A szabadság sosem jelenti a tőled való elszakadást, vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek, és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbaká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon megmaradjunk.

Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

Urunk Jézus, te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Arra hívsz bennünket is, hogy megismerjünk téged és tanításaidat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól. Örömhíredből senki nem lehet kizárva. Irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjék. Amen.

Kegyelemmel teljes szűz, tudom, Názáretben szegényesen éltél, nem is kértél többet. Se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó választottak királynője. Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön. Ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket. Te vagy az a páratlan anya, aki velük járod a hétköznapok útját, és elvezeted őket a mennybe. Szeretett anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen számüzetésben, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni és örvendezni. Drága szűzanyám, a betegekért szeretnélek kérni. Átérzem az ő fájdalmaikat, reménytelenségüket, és kérlek, a te anyai szereteted, a te anyai oltalmad legyen velük. Áld meg őket, és jár közben értük szent fiadnál. És kérlek, hogy amikor esőért imádkozunk, erősítsd imáinkat a te drága anyai imáiddal. Hisz tudom, hogy szent fiad téged meghallgat. Előre is köszönöm, hogy meghallgatsz, és segítesz rajtunk. Amen.

Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk, és oltalmazd minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk, és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust. Amen.

Örök atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Örök atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha föláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném. Atyám, öntsd lelkedet a szívekbe,

0: pedig is alázatos szívű Jézus,
1: alapíts szívünket a te szívek szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik érgalmasságért esdekelnek. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Örökjünk, Urunk Jézus Krisztus, ebben a csodálatos szentségben, kész szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltás a gyümölcs,

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a Csíksomjai Szentpéter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnal Xantusz Leát hallotta.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: atyán, amen. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: Szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja. Törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: rászorulni a két harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Tól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Atyáján, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás. Néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a Szűz anyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: szolgáján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk

0: Mariam. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Nak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, vígy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi Fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: véd

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Veréb fióka esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritás

0: a szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a menti alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a menti alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyházmegyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. Senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az Aerocivil, elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálására szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika három országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk. Kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a kuszkói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértes a Jai László jegyzete. Nyári lelkidakorlatos elmékelésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig párnapos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riottan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A Veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten miként is szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt erővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a Veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt, olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a közel-keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A verép társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, hogy minden tudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből. Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bútorjuk a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Pál Jutka önkéntesünkkel köszöntjük és ébresztjük önöket innen az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Egy újabb nappal ajándékozott meg minket a Jóisten, adjunk hálát az ő ajándékáért. Reggeli imáinkat ajánljuk fel, elsősorban hálából, minden kapott kegyelemért, hogyha a világba tekintünk, úgy tűnik, hogy több a fájdalom, a szenvedés, a nehézség, mint az öröm. Sőt, nekünk keresztényeknek, akik azt mondjuk, hogy krisztusiak vagyunk, nekünk is nagyon ritkán van igazi öröm és mosoly az arcunkon. Gondolkozzunk el, hiszen a mi Istenünk a szeretet Istene, a jóság Istene, aki azért teremtett bennünket, hogy gyönyörködjön bennünk, nem azért, hogy gyötrelemben éljünk. Nézzük meg, hogy mi az a mi életünkben, ami nem engedi, hogy átvegyük ezt az igazi örömet, ezt az Isten gyermeki békességet és szeretetet. Ezért ajánljuk fel ezeket a reggeli imákat, és kérjük bizalommal a mi égi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád

0: Gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
2: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
2: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.

0: és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kedves hallgatók!
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Ha a testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. A szeretet soha nem közömbös. Nem huny szemet a bűn fölött, de nem is ítélkezik. Van bátorsága kimondani az igazságot. Ugyanakkor mindig a gyógyulást és a kiengesztelődést keresi. Valljuk be, mi sokszor egy másik utat választunk. Megsértődünk. Makacs hallgatásba burkolózunk. Elhallgatjuk a fájdalmunkat, vagy esetleg panaszkodunk, kibeszéljük másoknak. Titokban pedig abban reménykedünk, hogy hát, ha majd a másik megteszi az első lépést. Jézus azonban ma arra biztat, hogy menjünk oda azokhoz, akik megbántottak. Figyelmeztessük őket szeretettel, és ezt mindig négy szem közt tegyük. Hiszen a célunk nem az, hogy megszégyenítsük a másik embert. Az igazi szeretet nem a másik hibáját akarja leleplezni, hanem a testvért akarja megmenteni. Figyelemre méltó az, amit Jézus mond ennek kapcsán. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Nem azt emeli ki, amit az egónk hallani szeretne. Mi talán így fogalmaznánk. Ha belátja, hogy neked volt igazad, akkor te nyertél. A keresztény ember számára a legnagyobb győzelem nem egy vita megnyerése, hanem egy ember szívének visszanyerése Krisztus számára. Nem az az igazán erős ember, aki mindenkin felülkerekedik, hanem aki kész megtenni az első lépést a békesség felé. Lehet, hogy ma Isten éppen egy konkrét emberre irányítja a figyelmedet. Talán egy családtagra, egy munkatársra, egy szomszédra vagy egy testvérre a közösségből. Imádkozz érte! Kért a Szentlélek bölcsességét, majd amikor eljön az ideje, kerest fel őt személyesen. Ne vádló szavakkal menj, hanem azzal a vágyjal, hogy a kapcsolatotok helyreálljon, meggyógyuljon. Előfordulhat, hogy nem fog azonnal minden megváltozni. De ha szeretettel és alázattal megteszed a magad lépéseit, Isten a többit majd elvégzi bennem.

Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr neve. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?

0: Krisztus Urunk táplálja és oltalmazza egyházát, amelyért áldozatul adta önmagát. Kérleljük és mondjuk, tekints Urunk egyházadra. Áldott vagy egyházunk pásztora, aki ma világosságot és életet adsz nekünk. Engedd, hogy hálaadással fogadjuk drága ajándékaidat.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Tekints irgalommal nyájadra, amelyet nevedben összegyűjtöttél, hogy senki se vesszék el azok közül, akiket neked adott az Atya.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Vezesd egyházadat parancsaid útján, a Szentlélek erejében legyen hűséges hozzád.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Tápláld egyházadat igéd és kenyered asztaláról, hogy ennek az ételnek erejében örvendezve kövessen téged.
1: Tekints Urunk egyházadra.

0: Urunk Istenünk, árazd jóságosan szentséges világosságodat érzékeinkre. Add, hogy életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat irántad, akinek bölcsességet teremtett, és gondviselése kormányoz minket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az ember az akadály fia, ezáltal növekszik. Ha ki akar előle térni, akkor ez föléje kerekedik, nagyobb fájdalmat okozva. Ha viszont lélekben magasan a korlátok fölé emelkedik, egész emberi mi volt a követi, mondta Henri Boulard Essier.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. 2026. augusztus 12-e van, pontos idő 6 óra és 49 perc, továbbra is innen az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket, mai adás szerkesztői.
0: Görgényi Tünde
1: és Pál Jutka. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Köszönjük, hogy csatlakoztak. Köszönjük, hogy bennünket hallgatnak. Nézzük meg gyorsan, hogy mi is az, amit kínálunk Önöknek itt a reggeli ébresztőben. Hamarosan a nap evangéliumát és a hozzáfűzött elmélkedést hallhatják Antal Zoltán, Marosvásárhely köves dombi plébános szerkesztésében. Készített egy útravalót a plébános úr, vigyünk magunkkal legalább egy gondolatot, és forgassuk úgy a szívünkbe. Az ébresztő műsorunk a szokott módon közel 8 óráig tart, 8 óra előtt néhány perccel az igézőt hallják, 8 órától pedig Felsőbányáról közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániájának az ismertetője követ.
0: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától könyvforgató elfelejtett szavak című műsorával Ferenc Kornélia számít az Önök figyelmére. 10 óra 30 perccel gyógyító jelenlét című műsorával György Alfréd atya jelentkezik, majd kapcsoljuk Rómát 11 órától.
1: És Tibor atyával itt leszünk a stúdióba, Tibor atya fogja tolmácsolni a Szent Atya szavait, déli 12 órától pedig imára hívjuk Önöket, az urangyala imára, majd a zsolozsmából a napközi imaórára. 12:45-kor kezdődik a déli magazinunk, ahol friss híreket hallhatnak, és a mai témánk a könyvajánló, akik rég hallgatnak bennünket, tudják, hogy minden hónap második szerdáján könyvajánlóval jelentkezünk egy nagyon friss könyvet, egy nagyon aktuális témájú könyvet, hoztunk Önöknek, nemrég jelent meg a Verbum kiadó gondozásában Tanúságtételek Medjugorje című könyv, és ez lesz a déli magazinunk témája. A déli magazin végén majd egy újabb műsorismertetőt hallhatnak.
0: A mai szentmisét, mai délutáni szentmisét Nagyváradról közvetítjük a Székesegyházból 18 órától, a szentségimádást is ugyaninnen hallhatják 20 órától.
1: Csak a Szent József templomból. Jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, és hallgassuk meg együtt a nap evangéliumát.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A felolvasott evangéliumi tanításnak két mozzanatát szeretném kiemelni a mai napon, és ezeknek a segítségével szemléljük közösen életünket, napunkat. Az első mozzanat az embertársi kapcsolatra irányítja a figyelmet, azon belül pedig a megbántás és a figyelmeztetés témájára. Ma mi is elgondolkodhatunk, hogy hasonló élethelyzetekben hogyan reagálunk és mit teszünk. Jézus a személyes figyelmeztetés fontosságát hangsúlyozza, és ezáltal rávilágít arra, hogy minden ember értékes. Lehet, hogy a bántás nem is volt tudatos, nem volt szándékos, de a megbántott személy ezt már másként értékelte. Ma a szeretet és a türelem kap hangsúlyt, és ezáltal ismerhetjük meg Jézus szándékát, amikor azt akarja, hogy tartsuk fontosnak az egymással való beszélgetést, ne pedig az egymásról való beszélgetés vezérelje a mi életünket. Ez a szemlélet viszi előre az érett, felelősségteljes embert. Az evangéliumi szakasz második részében a közös ima, vagy még pontosabban a kérő ima kerül a figyelmünk középpontjába. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Az első dolog, amire valószínűleg nagy örömmel felfigyelünk ennél az evangéliumi idézetnél, hogy Jézus, mintha újra előtérbe helyezné a kérő imát. Egyszerűen kijelenti, hogy kérhetünk az atyától bármit, amit akarunk. Eszünkbe jut, mennyi mindent szeretnénk tőle kérni, egészséget, békét, jólétet és hosszú életet. De amíg így soroljuk a kívánságainkat, valahogy kezd felmerülni bennünk a kételj, hogy valami mégsem lenne rendjén. Tényleg jól értettük Jézus buzdítását, hogy kérhetünk bármit, amit csak akarunk, és mindezt feltétel nélkül? Ha ugyanis tovább olvassuk az evangéliumi szakaszt, akkor megjelenik egy furcsa feltétel. Igen, kérhetünk bármit, kérhetünk mindent, de csak úgy, hogy előbb megegyeztünk abban. Egyetértünk embertársainkkal. Egyetértünk, hogy mit is akarunk kérni. És pontosan itt kezdődik a nehézség. Mert a földműves esőt szeretne, a kiránduló szép időt, a férj kislányt szeretne, a feleség kisfiút, az elárusító sok gazdag vevőt, a vásárló sok olcsó árut. Ekkor rájövünk arra, hogy talán mégis jobb a Jóistenre bízni a döntést, mert különben összeveszne a világ. Legyünk hálásak a Jóistennek a kapott kegyelmekért, és így kérjük közösen, hogy ő vezérelje életünket, ő mutassa a helyes utat, és adjon bölcsességet döntéseink meghozatalához. Amen.
1: Amen. Köszönjük szépen Antal Zoltán plébánosnak a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését. Valóban bízzuk gondolatainkat és minden cselekedetünket a Jóistenre, nem mindig a saját akaratunkat törekedjünk kivitelezni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadál Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj kérünk, a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária, és minden szentet közben járására, egyházadnak munkásokat, hogy mint Krisztus munkatársai, a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák magukat, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. augusztus 12-én a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Kotormányi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Hálaadás a színeváltozás hegyén.
0: 10. évfordulóját ünnepelte augusztus 8-án szombaton a csikcsicsói Élet a lélekben imacsoport. A jubileumi dicsőítő és hálaadó találkozóra a Bányahegyen, a Színeváltozás hegyén gyűltek össze, hogy adjanak hálát az elmúlt évtized kegyelmeiért. Az ünnep ugyanakkor a közösség jövőbeli szolgálatáért és a keresztény testvériség megerősítéséért mondott közös fohász is volt. A találkozó egyik legmeghatóbb és legerőteljesebb pillérét a személyes tanúságtételek jelentették. Az ima közösség tagjai nyitott szívvel saját élettörténeteiken keresztül tettek tanúságot arról, miként tapasztalták meg Isten és a Szentlélek valóságos munkálkodását, gyógyító és irányt mutató erejét a saját életükben.
1: Az oltári szentség előtt térdelve a dicsőítő imádságban a közösség egy emberként adott hálát az elmúlt 10 év minden ajándékáért, miközben áldást kértek a családokra és az Élet a lélekben ima közösség jövőbeli szolgálatára. A találkozó központi eseménye az ünnepi szent mise volt, amelyet László Rezső csíkcsicsói plébános mutatott be. A lelki pásztor szentbeszédében kiemelten kitért az Élet a lélekben közösségek fontosságára, és a plébánia életében betöltött nélkülözhetetlen szerepére. Rámutatott, hogy az ilyen imacsoportok képesek élővé, tevékenyé és lélekkel telivé formálni a mindennapi egyház közösségi életet. Mária köszöntő.
0: Minden hónap 13-án Mária köszöntőt tartanak a Mikói falusi Szent István király plébánia templomban. A liturgia délután 6 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szent István napok Nagybányán.
1: Augusztus 13-a és 20-a között a Nagybányai Szent Háromság plébánia ünnepre hívja a nagybányaiakat és minden érdeklődőt. Egy hetes rendezvénysorozattal fejezik ki tiszteletüket államalapító szent királyunk iránt. Lesznek irodalmi estek, zongora és szakszafon hangversenyek, jazzkoncert, orgona és hegedű koncert, gálaest, szabadtéri szentségimádás és búcsús szentmise. A rendezvénysorozat egyik kimagasló eseménye a budapesti Hot Jazz Band fellépése lesz augusztus 18-án a Filia Oázis galéria vendéglőben. Primícia Marosvásárhelyen.
0: Tarsói Mátyás Ferences új misét mutat be augusztus 16-án vasárnap este 6 órakor a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban. Campus Temesszlatinán.
1: A Temesszlatinai római katolikus plébánia és Sergiu úr Száke helyi plébános a Temesszlatinai polgármesteri hivatallal és a helyi tanáccsal, valamint a helyi általános iskolával, a nagyváradi Don Orion központtal és a jászvásári Don Orion szemináriummal együttműködve augusztus 17-e és 23-a között ifjúsági kampuszt szervez, melynek témája Te vagy az én ragyogásom. Jelentkezni és tájékozódni a Temesszlatinai plébánia hivatalban lehet. Nézőpont. Keresztény Nyári Szabad Egyetem.
0: Idén 8. alkalommal szervezik meg szeptember 2. és 6. között a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség lelkes önkéntesei által a Nézőpont Keresztény Nyári Szabad Egyetemet Szeltersfürdőn a Boldog Özséb Ifjúsági Házban. A Nézőpont 20 és 35 év közötti fiatal felnőtteket megszólító rendezvény, melynek fókuszában az önismeret, a fejlődés áll. Az idei téma igazán szabadon. Családos hétvége fiatal családoknak.
1: A Magyar Katolikus Biblia Társulat családos hétvégét szervez fiatal családok számára Hargitafürdőn szeptember 3-a és 6-a között. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet az andreagergely88@yahoo.com e-mail címen, valamint a 0747-032-929-es telefonszámon keresztül. Még egyszer az elérhetőség: andreagergely88@yahoo.com, telefonszám 0747-032-929. Családos hétvége fiatal családoknak.
0: A Magyar Katolikus Biblia Társulat családos hétvégét szervez fiatal családok számára Hargitafürdőn szeptember 3 és 6-a között. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet az andreagergely88@yahoo.com e-mail címen.

0: Végezetül pedig az időjárásról is hallhatnak. A meteorológusok szerint kedden, mármint a tegnaptól, egész ma délelőtt 10 óráig fokozódik a kánikula, jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Krassószörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyében. A csúcshőmérsékletek 35 és 38 fok között alakulnak, a legmagasabb értékek a nyugati Alföldön várhatók, ahol helyenként 39 fokot is mérhetnek. Főként a dombvidéki térségben trópusi éjszakák lesznek és voltak, ami azt jelenti, hogy 19 és 21 fokos minimumokra lehet számítani. Elsőfokú hőségriasztást adtak ki az ország több mint felére, szintén ma reggelig. Olténiában, Munténiában, Moldva déli régióiban, valamint Erdély nagy részén rendkívül meleg idő lesz, helyenként kánikulával. Itt a csúcshőmérsékletek 33 és 37 fok között alakulnak. A legmagasabb értékek Olténia délnyugati részén várhatók, kisebb területeken itt is trópusi éjszakákra kellett és lehet számítani.
1: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A legmelegebbet, 23 fokot az ország nyugati részén Bánlakon mérték, de 22 fok volt Temesváron is, 21 fok Aradon, 20 fokot mértek Dicsőszentmártonban, Fogarason és Tordán, 19 fok volt ma reggel Gyulafehérváron, Kézdivásárhelyen, Kolozsváron, Máramaros szigeten, Nagysármáson, Nagyszebenben és Nagyváradon is. 18 fokot jelentettek Déváról, Resicabányáról, Szatmárnémetiből és Zilahról. 17 fok volt Désen, Maroshévízen, Marosvásárhelyen, Nagybányán, 16 fokot jelentettek innen Sepsiszentgyőről és Székelyudvarhelyről. 15 fok volt Baróton, és 14 fok Gyergyóalfaluban.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. S ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ru e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ilai Ildikó.
1: Szent Filoména vértanú, Szűz. Szent Filoména 290. január 10-e körül Rómában született. A Priscilla katakombában 1802. május 25-én fölnyitottak egy sírt, amelynek fedelén festett pálmaág, három nyilvessző, két horgony és egy virág között ez a felirat állt. Pax tecum Filoména, béke veled Filoména. Vérerekjét tartalmazó kicsi üvegeket is találtak, és ezek alapján Filoménát szűzvértanúnak tekintették. Szent Filoména életrajzát Jézusról nevezett Mária Luisa domokos harmadrendi nővér írta meg magánnyilatkoztatások alapján. Maga Filoména diktálta neki a könyvet. Filoména királyi családban született, szülei pogányok voltak és hosszú időn át gyermektelenek. Nagy fájdalmukat látva egy keresztény római orvos azt tanácsolta nekik, hogy a világ világosságához és az ő anyjához, a boldogságos Szűz Máriához forduljanak vigasztalásért. A szülők fel is vették a keresztséget, és ezzel, mint vallották, beköltözött a fény az életükbe. Amikor tehát hamarosan egy január 10-i napon kislányuk született, Isten ajándékának tekintették őt, és Filoménának nevezték el, ami görögül Filoména azt jelenti a fény leánya. A kislány 11 évesen tett szüzességi fogadalmat, azzal egész életét Istennek szentelte. Mindössze 13 éves volt, amikor apja kérésére elkísérte őt Rómába egy béketárgyalásra. Itt látta meg Filoménát a császár, Diokleciánus, és annyira beleszeretett, hogy feleségül kívánta venni. E vágya azonban nem teljesülhetett, sőt, hitében sem tudta megingatni a fiatal lányt, hiába ígért meg neki mindent, amivel csak egy császári uralkodó kedveskedhetett. Ezért a szokott eszközökhöz folyamodott, és megkínoszta Filoménát. Először megostoroztatta, majd miután angyalok jöttek és meggyógyították a szétroncsolt testet, horgonnyal a nyakában a tengerbe vetették. Isten küldöttei azonban innen is kiszabadították, ezért nyillal lőttek Filoménára. Ám a nyilvesszők visszafordultak az íjászokra. Végül lefejezték. 305 körül Rómában halt meg. 1837-ben Arzban Viennéi Szent János állított oltárt Filoména tiszteletére, kinek közbenjárására meggyógyult. Fiatal lányként ábrázolják kezében mécsessel, vagy más fényszimbólummal. Attribútuma a horgony is.

0: Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 12-én szerdán szeretettel és tisztelettel köszöntjük a velünk ébredő hallgatókat. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka ébreszti önöket. Kérjük, ha tehetik, maradjanak velünk. Elmondjuk még, hogy ma van az év 224. napja, és hátra van még 141 nap, és nézzük meg, hogy a mai naphoz milyen neves személyiségek és fontosabb események kapcsolódnak.
1: ...1612-ben 414 éve halt meg Giovanni Gabrielli, olasz zeneszerző, akinek zenéje átmenet a reneszánszból a barokk stílusba.
0: 339 éve 1687-ben vívták meg a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulejmán hadvezér hadait.
1: 1793-ban 233 éve született meg Kis Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az 1848-as nemzetőrség egyik szervezője.
0: 178 éve 1848-ban meghalt George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója.
1: 1904-ben 122 éve született Losonci Tamás, Kossuth-díjas festőművész, grafikus.
0: 102 éve 1924-ben e napon halt meg Bródy Sándor író, drámaíró, publicista.
1: 81 éve 1945-ben alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége.
0: 1887-ben 139 éve e napon született Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya.
1: ...73 éve 1953-ban Szovjetunióban felrobbantották az első hidrogénbombát.
0: 1955-ben 71 éve e napon halt meg Thomas Mann, Nobel-díjas német író.
1: 1981-ben 45 éve forgalomba hozták az első IBM személyi számítógépet.
0: 44 éve 1982-ben e napon halt meg Henry Fonda, amerikai színész.
1: E napon a fiatalok világnapja van. A következő percekben Farkas Szilvia önkéntesünket hallják egy fiatallal beszélgetni, hogy mit is jelent a fiatalok világnapja. Ez a világnap nem ugyanaz, amit virágvasárnap szoktunk a katolikus egyház keretén belül ünnepelni, tartani. Hívjuk önöket, hogy hallgassák meg ezt a rövid beszélgetést.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia a napi téma című műsorban. Mai meghívottam Csiszér Csanát, Isten hozott Csanát.
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
2: Ma van a fiatalok világnapja. Mit tudunk erről a napról röviden?
3: Az Egyesült Nemzetek Szövetsége közgyűlése 1999-ben augusztus 12-ét nevezte ki a fiatalok világnapjává. Ennek az ünnepnek a célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, valamint a nehézségeikre, amelyekkel a társadalomban találkoznak. Ez az ünnep nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak. Ezen a napon különböző programokat szerveznek világszerte azzal a célral, hogy elgondolkodtassák ennek a múló állapotnak a fontosságáról a korosztálynak a tagjait. Hiszen akkor, amikor megéri, általában kevés fiatalnak jut eszébe, milyen fontos és nagyszerű életszakasz ez.
2: A fiatalok világnapjának célja az is, hogy a fiatalokat bevonja problémáik aktív megoldásának és az egész társadalom fejlesztésének a folyamatában.
3: Igen, ezen kívül a fiatalok bekapcsolódnak még a lássanak bennünket, halljanak bennünket jelmondat alatt futó kampányba, amelyet

0: boldogulásuk marad a megélhetés reménye. Ez a magyar nemzet egyik legsúlyosabb problémája, hiszen az ország a nemzet megmaradásának alapvető feltétele, hogy a fiatalok itthon találják meg a jövőjüket, ezért szemléletváltásra lenne szükség.
1: Tudjuk, hogy a magyarországi kormány fontos intézkedéseket hozott, hogy megoldást találjon ezeknek a problémáknak a megoldására. Ezek közül egy néhány minket, erdélyeket is érint, jelen esetben az erdélyi fiatalokat.
0: Igen, például az erdélyi tehetséges fiatalok támogatása a Magyarországi Nemzeti Tehetségprogramon keresztül valósul meg. Ezen kívül a magyarországi kormány több olyan intézkedéseket vezetett be az anyaországban, amelyek a fiatalok továbbtanulását, önálló életkezdését, családalapítását, otthonteremtését, nyelvtanulását vagy éppen elhelyezkedését segítik.
1: Köszönöm, hogy elvállaltad ezt a rövid bemutatást. Isten áldása legyen életeden.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Búcsúzik a hallgatóktól.
0: Csiszér Sanád.
1: És Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő percekben köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, várjuk hívásaikat a jól ismert telefonszámok valamelyikén 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Rövid szöveges üzeneteket a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek. A mai napon Klára, Diana, Hilária nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akár születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek.

0: akár a családban, akár a közösségben. És nézzük meg a neveknek az eredetét és jelentését. A Klára, latin eredetű név, jelentése világos, ragyogó, híres. A Diana pedig a római mitológiából vett név, a hold, a szülés, a vadászat, szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése szintén ragyogó, de egy másik feltevés szerint erdő, vadászat, fény, szülés istennője is volt. A Hilária pedig latin eredetű női név, a Hilár férfi név női párja. És mielőtt kapcsolnám a kedves telefonálót, köszöntöm Kis Jenő önkéntesünket, támogatónkat születésnapja alkalmából, a Jóisten áldását kérve életére, munkájára. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
1: Viccetesszük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Kis Jenőtusom Jézus Tibort, a fiamot, tennap voltában, aki a Jóistenét, azt adjon neki erőt, egészségét, szerintük a jelmet. Szeretném köszönteni Kozmáson Füdök Zsuzsánnát, a leanyomot, a Jóisten neki is adjon sok erőt, egészségét a két családjával együtt. Szeretném köszönteni saját magam a Klarinét napra. Kívánok nekem is sok erőt, hogy a betegségemet tudjam gondozni. Kívánok mindenkinek sok erőt, segítőfegyelmet, kicsétessék a Jézus Krisztus, hiszen gozolott a bíró Klára, Isten szívesen meghallgatott. Kellemes szép napot kívánok, sok erőt, egészséget maguknak.
0: Köszönjük szépen, kedves Klára, a Jóisten áldását kérjük életére, adjon örömet, békességet.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló? Élő adásban van.
1: Halló?
0: Igen, jól hallom önt.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm önöket, a műsorvezetőket. Én szeretném köszönteni Székelyudvar helyről 100 Klárikát Oroszhegyen, a tanácsnál. Szeretném, ha jó Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben tudja gondozni, rendezni a családját. Szegényként egyedi maradott a gyerekekkel. A jó Isten éltesse sokáig. Székelyudvar helyről Simó Irma néni volt. Köszöntessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen Irma néninek a hívását, maradjon velünk továbbra is.

0: Amíg újabb telefonáló lesz, én Lazár falván Fekete Klárikát köszöntöm, kedves önkéntesünket, és Orosz Klári nénit is, aki hűséges hallgatója és támogatója rádiónknak. Halló, volt egy kedves telefonáló, de közben valamiért megszakadt a kapcsolat, megkérem, hogy ha teheti, csatlakozzon, próbálkozzon újra. Közben érkezett egy üzenet, csak ez egy imakérés, ezt majd később fogom felolvasni. Halló, itt a Mária Rádió. Hello. Szeretettel köszöntöm. Halló.
1: Szeretessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt, és szeretném köszönteni Csíkbánk falván Martonosi Madár Zsuzsannát, tegnap volt neve napja, a Csíkszentgyörgyi Madár Zsuzsikát is, és minden Zsuzsanna és Klári nevű ismerősömet, a Jóisten éltesse sokáig. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. További jó rádiózást kívánunk.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ez a szép reggelen köszöntöm Önöket a stúdióba, és kívánok békességet, szeretetet mindenkinek, kivel a Zsuzsákat köszönteni, én is Füstös Zsuzsát, Balla Zsuzsát, aki Magyarországon néz, akkor a lányomék máma mennek vissza Svédországba, kívánnék nekik szerencsés útat, és köszöntöm, és köszönöm, hogy velem lehettek, és továbbra is a Klárákot is, vannak Kláránk, Burista Klárik, aki önkéntes a stúdiónál, Mária Rádiónál, és béke szálljon mindenkire, egészség és szeretet legyen bennünk. A Jóisten áldását kérem, és szerencsés útat kívánva kérem ezt a közös egyik létet. Köszönöm. Isten áldjon Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk volt a kedves hallgató. Úgy látom, hogy nincs több telefonálunk, és a műsoridőnk is lassan a végéhez közeledik. A Jóisten éltessen minden névnapost, születésnapost, ma délután még a zenés köszöntőbe köszönthetik szeretteiket, és megkérem Jutkát, hogy a nap gondolatát olvassa fel, amelyet a mai napra választottunk.

Tritemius János apáttól vettük a mai nap gondolatát, és így hangzik: a bűnök nagy részét nem követnénk el, ha a bűnös mellett tanú állana.

0: S lassan búcsúznunk kell a kedves hallgatóktól. Közben érkezett egy jó kívánság Fenyőkuton testvérem Tófalvi Ferencet és anyukámat Tófalvi Vilmát köszöntöm. Kívánok áldott békés szép hetet nekik Isten áldásával. Udvarhelyről Margit köszönti őket. Hát a Jóisten áldása kísérje. És nézzük meg, hogy a mai délelőttön mi az, amit hallgathatnak itt a Mária Rádióban.
1: 8 órától Szentmisét közvetítünk Felsőbányáról, pár perc múlva az igézőt hallgatják, a hét plébániáját is közvetítjük Gábor Anna szerkesztésében 8 óra 50 perctől, ima szándékaikat fogadjuk 9 órától, és a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk.
0: 10 órától a könyvforgató Elfelejtett szavak című műsorunk ismétlését hallják, melyet Ferenc Kornélia szerkesztett. Ez egy adássorozat, az első rész lesz hallható, régebb volt bejátszva, de az önök kérésére ismét elővettük. A Gyógyító jelenlét című adásunkat, melyet György Alfréd Kamiliánus atya szerkeszt, 10 óra 30 perctől hallják, 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, majd déli 12 órától.
1: Az urangyalát imádkozzuk, majd a zsolozsmát, a napközi imaórát, ezt követi a déli magazin.
0: A déli magazin végén majd egy újabb műsorismertető is elhangzik.
1: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai délutáni Szentmisét 18 órától közvetítjük Nagyváradról, a Székesegyházból. A szentségimádást ugyancsak Nagyváradról, a Szent József templomból 20 órától.
0: Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Az igent mondok lelki napon, amire elmentem, a kánai mennyegzővel imádkoztunk, ez egyik délután, és én akkor azt hiszem életemben először azt éreztem, hogy most valamiért bátorságom van arra, hogy feltegyek a Jóistennek egy kérdést, amire ha akar, akkor ő válaszol, ha nem, akkor nem. Én eddig sosem mertem, mert hogy úgy voltam vele, hogy ezt nem tehetem meg. De valamiért ott akkor elöntött a bátorság, és megkérdeztem tőle, hogy ő most engem az anyasságra hív, hogy reménykedhetek-e még ebben, vagy egész egyszerűen most az a dolgom, hogy ezt megpróbáljam elengedni, és induljak el egy másik irányba, ami nevezetesen egy képzés mellett való elköteleződés lett volna. És a kánai mennyegző jelenete valahogy egész egyszerűen csak úgy képzeltem el, hogy egy asztalnál ülünk, Jézus, Mária és én, meg még egy társunk, aki ott a lelki napon jelen volt, és akinek úgy értettem, hogy szintén nehezítheti a gyermekáldás felé vezető útja. És ott ültünk négyesben, és ez a kérdés a Jóisten felé valahogy úgy bontakozott ki, úgy láttam, mintha belőlem elindult volna két inda, két út. És döbbenetesen erősen, egész egyszerűen éreztem, hogy az egyik, amit én az anyaságnak gondoltam, az ott megerősödik, hogy valahogy, minthogyha ténylegesen válaszolt volna az Isten, és megerősített volna abban, hogy ő most az anyaságra hív. És csak amikor az imára reflektáltunk egy picivel később, akkor láttam, hogy az az út, amit ő ott megerősített, az a Szűz Mária felé vezetett.

Dicsértessék a Jézus Krisztust! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Felsőbányáról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Veres Attila plébános. Kántori szolgálatot ellátja Laurán Angella. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ma reggeli szentmisénket Klánica László, Gabriella és Erzsébet testvéreink lelkődvért ajánljuk fel. Mai nap szentje Chantal Szent Johanna Franciska, a nevében a Birma nevét is megőrizte, hordozta, emlékeztetve arra bennünket is, hogy mindazok a kegyelmek, ajándékok, amelyeket a Szentlélektől kaptunk a birmálásban, arra egész életünkben szükségünk van. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mi is megtisztul szívvel, lélekkel élesszük a lelkünkbe a Szentléleknek az ajándékait. Jó nom.

Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Johanna Franciskát változatos életútján kiváló érdemekkel ékesítetted. Közben járására enged, hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, és szüntelenül jó példát adjunk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derék asszonyt kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sosem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaj után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a baj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapunál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai, de nem mentek be a házba, ahol Jézus tanított, hanem hivatták őt. Akik körülötte ültek, odaszóltak Jézusnak: anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek téged. Jézus azonban így válaszolt: ki az én anyám, kik az én rokonaim? Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: ezek az én anyám és rokonaim, aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária rádió hallgatók, Krisztusban kedves testvérek! Az emberi sorsokban tükröződő átváltozásokban mindig valami erőltetett menetben való haladásra gondolunk, pedig ami nem volt benne a változás előtt az emberben, az utóbb sem lesz része a változás eredményének. Az Assisi Szent Ferencről szóló filmben játszotta Szent Klára szerepét az a színésznő, aki később a valós életébe is belépett a szerzetes rendbe. A forgatások miatt az egész stáb Rómába utazott, és a színésznő itt találkozott személyesen 23. Szent János pápával, akinek személye egészen elvarázsolta őt. Ám akkor ő még mindig úgy gondolta, hogy neki színésznőként kell karriert építenie. 1958-ban még Elvis oldalán tűnt fel, tévésorozatokban is olyan színésztársal szerepelt együtt, mint Anthony Quinn. A filmforgatások közbeni erőltetett ritmustól kimerülten a kiégést elkerülése véget barátnője társaságában több időre is a Rivalda fénytől a Regina Laudis kolostorába vonult el, az ott élő kedves nővérek vendégszeretetében pihent meg, és az ott töltött idő pedig rengeteg új energiával töltötte fel. Bár sok minden jól alakult az életében, mégis azt mondták neki, hogy látják rajta, ő nem érzi jól magát ezekbe a szereplésekben, és így azt tanácsolták, hogy menjen többet az apácák társaságába, hát ha sikerül rendeznie érzéseit, gondolatait. Így is tett a színésznő. Pár hét múlva már nem volt kérdés számára, hogy maga mögött hagyja a film szakmát, és ő is az apácák társaságába tér, ahol ő mindig, addig megtalálta a lelke megnyugvását. 1966-ban le is vágatta hosszú szőkehaját, szerzetesi fogadalmat tett, és felöltötte a kedves nővérek fátylát. Özvegyi fátylat kellett felöltenie a mai ünnepelt szentnek, Chantal Szent Franciskának, akinek férje egy vadász balesetben hunyt el. Szülővárosában, Dijonban Chantal Szent Franciska özvegyi ruhában vesz részt a Szalézi Szent Ferenc által tartott szent beszéden, ahol rátalált arra a lelki vezetőjére, akinek segítségével ő is túl tudott jutni az őt ért veszteségen, és meg tudott birkózni a fél árván maradt négy gyermeke felnevelésével, és az idős korú apósa gondozásával. A Szent Mise átváltoztatása van ajánlva, mint olyan pillanat, amikor imádságban jó, ha az ember Isten kezébe helyezi a sorsa alakulását, ígéreteit, fogadásait felajánlja. Hitviták éles penge váltásainak korszaka volt ez, amikor nagyon nem volt mindegy, hogy milyen formába is adta át Szalézi Szent Ferenc is Isten örök igéinek lélek mentő magvait. Ezt mutató tényező volt akkor, hogy a korábbi két évi lelkipásztori munkásságával 19 hugenottát sikerült megtérítenie. Ő már a 17. századba ezt hirdette. Mindenki az állapota, hivatása szerint kell megteremje a jámborsága gyümölcseit, mert más a kötelessége egy kézművesnek, és más egy nemesnek, más a fejedelemé, és más az alattvalóé, más a férjesnőnek, más az özvegynek, és más a szerzetesnek. A jámborságú gyakorlásának más a módja egyiknek és másiknak. Igazodnia kell az egészségük, foglalkozásuk és hivatali kötelességeik szerint. Szalézi Szent Ferenc fel akarta mutatni jó lelkivezetőként, hogy a keresztényi életre nem csak kolostori élet révén juthat el az ember. Beszédeivel megmutatta, hogy a jámborság útján járni az nem a lehetetlenség kategóriája azoknak, akik úgymond a világba élnek, családban vagy királyi udvarban. Az emberek foglalkozásaiból kifolyólag a világban élni is tartoznak közösséget élve. A keresztények is nem élhetnek egy világ megvetéssel, hanem összeférhetésre kell törekedniük mindazzal, ami ízléses, választékos. Édesanyja példáját is felhozta a szellemes társalgásra, okos társaságba járásra, egymásnak szívességek megcselekvésére, mindannak, ami a szeretetből fakadó jó cselekedet. A hitvitát túlfűtött érzelmességeibe is azt javalta. Senki sem akarhat annyira angyal lenni, hogy közben megfeledkezzék jó embernek lenni. Bemutatta, hogy a szeretet mindennapos megnyilvánulása, apró cselekedetei sorozatai, egy fogfájás, különleges jajveszékelés nélküli elviselése, mások részéről tapasztalt mellőzés és barátságtalanság eltűrése, családtagod szeszélyének nagyobb szóváltás nélküli elviselése, egy eltört poháron nem veszekedni, egy elvesztett kesztyűt nem felemlegetni, egy kis kényelmetlenség eltűrése, elviselni, ha akár korább kell felkelni, vagy csak később ér az ember lepihenni, hogy a templomba késés nélkül megérkezzen. Ha te minden ilyesfajta terhet szívesen hordozol, mindez fölöttébb kedves az Istennek. Helytelen a szomorúság, hirdette jó lelkivezetőként Szalézi Szent Ferenc, le kell küzdeni a szomorúságot. Nem lehet akarni a vallásosságban semmiféle különcködő komorságot. Nem lehet a jámborság kedvtelen mogorva. Szelíd, békességes, enyhet adó legyen, szabad lelkű és víg kedélyű az, ami szeretetre méltó Isten és emberek előtt. Chantal Szent Franciska életgyónását elvégezve meg is fogadta, hogy lelki vezetője minden tanítását gyermeki engedelmességgel követni fogja. És ezt Chantal Szent Franciska erősen meg is tartotta egész életében, változatlan és fenntartás nélkülien, egész lelki nyugodtsággal, hogy ami Istentől való, abba ember soha nem csalatkozik. Szalaizi Szent Ferencnek is, amikor lelki megpróbáltatásai voltak, Mária képe előtt imádkozva szabadult meg a lelki gyötrődéseiből, átérezve az Istentől Márián át hozzánk anyaian elérő önkinyilatkoztatását, és onnantól megszabadult a kínzó, kemény uralmú képzelgéseitől, és megszabadult a búskomorrá tevő gondolataitól. Mária ünnepéhez közeledve, Mária kép előtt imádkozva, érezzük mi is az emberi sorsok átváltozásai erőtetlenségétől való mentességét. Felajánláskor a szentmisében ajánljuk fel mi sorsunk alakulását Isten kezébe. Jámborságunk része legyen a mindennapi szeretet cselekedeteinek a sorozata egymással. Kerüljünk minden komorságot, meglátva, hogy csalatkozás abba soha sincsen, ami Istentől való. Testvéreim, forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Add kegyelmet a hitves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére. Jutalmazd meg az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával.
0: Urunk Istenünk, Te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak, családjuk körébe, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját Te nálad a mennyben, Krisztus, ami Urunk által.

mindenhatalmunk Istenünk, te Chantal Szent Franciska lelkébe, a régi ember helyébe, saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel a Szent Mise áldozatot Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeid példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék lelkünkbe, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, s valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretet egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, megtörő a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret, bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezévette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezünk tehát Szent Atyán Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, aki a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és ültettél jobbodra, hirdetjük szereteted műveit, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egy házad áldozatára, melybe Krisztus nekünk adta a húsvéti áldozatát, hogy bemutassuk neked, és add, hogy szereteted szent lelkinek ereje által, mi, akik fia szent testét, vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számítassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, egységben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész püspöki renddel, hogy néped ebbe a széthúzástól megtépázott világba az egység és az egyetértés prófétai jeleként ragyogjon. Emlékezzél meg László, Gabriella és Erzsébet testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled együtt éljünk, együtt a boldogságos, mindenkor segítő Szűz Máriával, az apostolokkal, vértanúkkal, Chantal Szent Franciskával és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus a Te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tiszteleti dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és Isten tanításán fölbátorodva így imádkozunk.

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándéka szerint békébe, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Sántál Szent Franciska példájára téged mindennél jobban keressünk, s ebben a világban az új ember vonásait viseljük, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjünk békével.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Felsőbányáról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott Veres Attila plébános, kántori szolgálatot ellátta Laurán Angela, a mikrofonnál Mayer Henriettát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Felsőbányát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Felsőbánya földrajzi fekvését tekintve Nagybányától körülbelül 9 kilométerre keletre, a Gutin-hegység lábánál az Azar-patak völgye mellett helyezkedik el, erdős, hegyvidéki környezetben, Máramaros megyében. A város egy hegyekkel övezett völgyben fekvő bányaváros, amelynek fekvése meghatározza a történelmét, éghajlatát és gazdaságát. A Nagybánya Gutin-hegység tengelyében való elhelyezkedése miatt mindig is fontos bányászati központ volt. A település bányászati központként jött létre, fejlődését az arany és ezüst ércben gazdag Gutin-hegység határozta meg. 1329-ben említik először Medius Mons néven, és már a középkorban szabad királyi bányavárosként működött, a századok során többször változott, mindig a bányászati jellegre utalva, 1888-1913 között kapta a Felsőbánya nevet. Felsőbánya több mint 700 éves múltra tekint vissza, története a középkori bányászatra, a királyi kiváltságokra, a száztelepesekre, valamint a Magyar Királyság és Erdély történelmi fordulataira épül. A város ma is őrzi középkori bányavárosi jellegét és sok történelmi emléket. 1333-1335 között a pápai tízedjegyzék már működő plébániát említ külön papjával. Ez azt jelzi, hogy a város egyházi szervezete már ekkor kialakult, és a templom is a Mária tiszteletére volt felszentelve. 1452-ben Hunyadi János meglátogatta a várost, és annyira megtetszett neki a templom orgonája, hogy magával vitte. Cserébe a templomnak adományozta a bányajövedelmek tizedét. A templom és a plébánia jelentős királyi támogatást élvezett, ami megerősítette a katolikus közösséget. A reformáció hatására 1547-ben a templom és az úrbura a protestánsok kezére került. Ez a korszak jelentős vallási átrendeződést hozott. 1690-ben a katolikusok visszaszerezték a templomot, első Lipót elrendelte, hogy az úrbura ismét a templomot illesse. A plébánia anyakönyvei 1719-től folyamatosak. A felsőbányai római katolikus magyar ajkú közösség 20%-a ma is aktív, körülbelül 1500-1600 főt számlálnak. A régi templom állapota leromlott, ezért az 1840-es években döntés született az újjáépítésről. A felsőbányai római katolikus templom 1847-58 között épült, Tischler Albin tervei alapján neoklasszikus stílusban. 1858-ban szentelte fel Nagy Boldogasszony tiszteletére. Máramaros, de egyben a Szatmári Egyházmegye legnagyobb katolikus temploma, illetve a környék egyik legfontosabb Mária zarándok helye, a bányavidék és a bányászok büszkesége. A bányászat mellett a fazekassággal is foglalkoztak, cégek voltak ezeknek a zászlóit, a templomban őrzik, az 1852-es évekből, az 1886-os évekből pedig a bányász zászlókat. 1889-ből van másfél.

százados ősiséggel rendelkező textiliák és a mögötte felsorakozó itt élt elődeik generációiknak az érzületvilága. A templom a korábbi években is több felújításon ment keresztül, az 1830-as években annak is van egy emléktábla állítva, dr. Cumbel Lajos, aki megfogalmazza az egyházi bányász himnuszt, ami az egész térségben elterjed, és azóta is azt éneklik. Egy másik felújításra az 1980-as években kerül sor az akkori plébános Buchmiller István, akinek ugyancsak egy emléktáblát helyeztek el a templomban. Azonban az 1980-as évek végén egy nagy vihar megbontotta a tetőt, ami a hívekre és a művészi alkotásokra egyaránt veszélyes, de a komolyabb és költségesebb munka ezután következett, ami a katolikus közösség számára az utóbbi idők legnagyobb sikerét jelenti, hiszen hasonló méretű pozitív eredménynek már régen voltak szemtanúi a felsőbányai magyarok. 2020-ban indítva az új felújítási tervet, Veres Attila plébános idejében az országos helyreállítási terv Szent László út projektjének keretén belül 2,7 millió euróból sikerült kívülbelül felújítani a templomot, amely 2026-ban fejeződött be. 2026. május 30-án Schönberger Jenő, a Szatmári Egyházmegye püspöke áldotta meg. Ez a templom a Mária tiszteletére van, és Mária oltalma alatt van az egész város is. A templom belső tere tágas, háromhajós hatást kelt, bár valójában egyhajós, oldalfülkékkel. Még látható a templomépítésnek idejéből fennmaradt falképek és díszítő elemek. A mennyezetén lévő hat falkép például a szűzanya életét mutatja be. A főoltár kép a templom leglátványosabb része, a 19. századi klasszicizáló festmény és a központi témája a nagyboldogasszony mennybe menetelét ábrázolja. Az akkori bécsi iskola két professzora, Franz Geiling és Karl Schalein műveiket szignálják az oltárképek, illetve a mennyezet freskói is az övék, a Mária életét mutatja be a legtöbb a többi szent tisztelete mellett. A tabernákulum felett aranyozott díszítés és angyali szobrok találhatók. A főoltár szerkezete magas, oszlopos, fehér arany színvilágú. A templom méretei is csodálatra méltóak, nem beszélve a bejáratnál lévő monumentális Szent István és Szent László szobrokkal. A templomban helyet kapott a Szent József, Szent Antal, Jézus szíve és a Szűz Mária mellékoltárok. A templomnak két tornya van, eléri a 60 méter magasságot, és a keresztek rajta a 2,5 méter magasságot, aranyozottak, szépen csillogóak, akármelyik napszakban a hitnek a fényét sugározzák az emberek szívében. A templom tornyán felújítódott az óraszerkezet is, automatizálva lett. A templom tornyában három harang hívja a híveket, a nagy harang a nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve. A két torony között van elhelyezve a Mária medál kereszt formában. A jelenlegi orgonája a 19. századi mechanikus traktúrás hangszer, amely a kóruson helyezkedik el, faburkolattal, aranyozott díszítéssel. A felsőbányai nagyboldogasszony templom a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye máramarosi főesperesség nagybányai esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét a nagyboldogasszony ünnepi napján, augusztus 15-én tartják. Örökös szentségimádási nap, február 2. Urunk bemutatásának napján, azaz gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén tartják. A műsor a Felsőbányai Katolikus Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje. A mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket, és mi fogadjuk az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Nem sokára elimádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért és a Szent József litániát a Mária iskola lelki családjával. A mai imát felajánljuk elsősorban a háborúk megszűnéséért. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, kiemelten a beteg papokért, Zsolt atyáért, az ő teljes gyógyulásáért. Imádkozunk a katolikus anyaszentegyházunkért, de mindazokért, akik akár nehéz helyzetben, magányosan, betegen hallgatnak bennünket. Hálatelt szívvel imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatónkért. És hívhatnak bennünket a szokott módon.
1: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén, illetve üzenetben is megtehetik az ima kéréseiket a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva. És már is a kedves hallgató a vonalban, tessék, Mária Rádió.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom saját magamnak a betegségemét. Akkor felajánlom minden betegét, és a papokért is, és a pápáért, és a háború megszűnéséért, minden halottaimért, nyugodjanak békében.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.
0: És amíg újabb telefonáló jelentkezik, addig néhány üzenetet is megosztunk önökkel. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, gondjaink megoldásáért.
1: Gyémesből én is felajánlom a rózsafűzéreket és a mindennapi szentmiséket a Nagyboldogasszony búcsús napjára, melyik a konfirmáció templomban lesz megtartva. Egy mindennapos hallgató, Jézuson bízom benned, közben egy telefonáló a vonalban, tessék, Mária Rádió. Halló.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani sógornőm, Kelemen Klára halálának évfordulójára, és László Klára Ányikának az évfordulójára, a család összes halottaiért és a Mária Rádióért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert mi is köszönjük, hogy hívott bennünket.
0: A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, hitükért, szeretteinkért, egészségünkért, külföldön dolgozó unokáimért, megholtakért, testvérem gyógyulásáért, egy mindennapos hallgató írta.
1: A rózsafűzért felajánlom egy fontos szándékért, Isten fizesse, szintén egy névtelen hallgató.
0: Felsorolt szándékok mellé helyezem a saját szándékaimat, ezért ajánlom fel a rózsafűzért.
1: Tessék, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért szeretném ajánlani lányomért, aki már 30 éve elköltözött az örök hazába, fiatal korában. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat édesapjával együtt, a csíkmadarasi temetőbe, bánat édesanyja. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: E-mailben is kaptunk ima kéréseket. Imád kérek és mondok hálából Adrián sikeres vizsgájáért, és kérem az Urat, hogy vezesse további útján, és adjon neki megfelelő barátokat.
1: Mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi lelki nyugalomért, gyógyulásért, külföldön élő gyerekeimért, a családom élő és elhunyt tagjaiért, írta egy névtelen hallgató. Tessék, Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a szent olvasót szeretnék elajánlni Csíkszent Imrén, Jakab Erzsika néni sikeres műtétjéért, és Farkas Magdika néni műtét után való gyógyulásáért, drága szüleim gyógyulásáért, minden beteg gyógyulásáért, a háború megszűnéséért, a falu közösségünk lelki megújulásáért, minden jó akaratú emberért, szeretteimért. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és hálából mindenki kapott kegyelemért. Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Egy áldott szép napot adjon a Isten.
1: Mindörök ilyen, viszont kívánjuk, köszönjük a hívást.
0: Magukkal együtt imádkozva minden nap a Szent Rózsafűzéreket, imákat felajánlom a családom egészségéért, kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányomért, fontos szándékokért, önökért és a betegekért.
1: Ezt a rózsafűzét egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel, köszönöm, áldott napot, szeretettel.
0: Felajánlom a rózsafűzért, családom testi-lelki egészségéért, jó magam egészségének a javulásáért, testvérem, édesapám, aposom örök nyugalmáért, egy fontos ügy igazságos megoldásáért.
1: A rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, az eddig kapott kegyelmekért, családomért, daganatos betegekért, hallottaim lelke üdvét és a fontos szándékét írta Kati.
0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
6: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézust.
0: Mindörökké, amen.
6: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, hallottaim lelki üdvéjét, a világ békéjét, pápa szándékára. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézust.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását.
1: A héten elhangzó rózsafűzét, szentmisét felajánlom szüleim, nagyszüleim, testvéreim lelke üdvéjét önökkel imádkozva, írta Csíkszeredából Regina.
0: Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlva fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért. Köszönöm.
1: Tessék, Mária Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
7: Ezt a rózsafűzét felajánlom az én egészségemért és testem, teste és lelki gyógyulásomért, és a lábam javulásáért és a szemem látásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom az előttem álló hosszú útért. Az Úr Jézus és a Szentlélek vezessen, Magdi írta.
1: Ezt a szentolvasót és minden heti imád felajánlom testvérem gyógyulásáért, családomért, unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja bevédő palástjával, írta egy édesanya.
0: Minden elhangzó imád szentmisét kérek, és én magam is felajánlom egy nagyon fontos szándékra, drága szűzanya, jár közben szent fiadnál, hogy jussak el hozzád, Jézusom, bízom benned.
1: Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, több fontos szándékért. Köszönöm szépen.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
8: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Ezt a szent rózsafűzés, egész heti szentmisét fel szeretném ajánlani a drága fiami, amelyik egy hátá, hogy meg van műtve, hogy a drága Jóisten adjon neki erőt, egészséget, gyógyulást. Továbbra is fel szeretném ajánlani a leányom egészségé, a lelki béké és a türelemé. A beteg testvéreimé, a háború megszűnésé, maguké, a most új pop bácsi, amelyik most ide helyezték hidegségre, hogy a drága Jóisten adjon neki sok-sok türelmet, erőt, egészséget. Szilveszter lelki atyának, lelki békét, nyugdíjas napjaiba, és maguknak, ha Jóisten fizesse meg a jó sok gyönyörű szép beszédet, és mindent, mindent.
0: Nagyon szépen köszönjük, a Jóisten áldását kérjük az életére.
1: Istenem, bocsáss meg bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, tovább is légy velem, segíts meg a munkahelyre, mert nagy szükségem van rá, bízom benned, hogy velem leszel. Fogd a kezem, ne engedd el, írta egy névtelen hallgató. Halló, tessék, Mária Rádió.
9: Halló.
1: Igen, tessék, élőben.
9: Halló.
1: Tessék.
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
10: Nagy szeretettel köszöntöm, Atya, mind a kettőjököt. Én felszeretném ajánlani ezt a rózsafűzét, az én testi lelki gyógyulásomért. És nagyon-nagyon kedves, 93 éves lelki testi érintét, aki a fékszűdvar helyen felgyógyászati házba várja a gyógyulását. A jó Isten neki gyógyulást, hogy jöjjön közénk. És minden hozzám tartozó családokon elajánlom. Ők is de jó,
1: békesség Istentől köszönjük a hívást, imádkozzunk együtt.
0: Egy külföldi hallgató írja e-mailben, felajánlom a heti imákat hálából édesanyám egészségért, családom élő tagjaiért, fiamnak jó barátokért, édesapám lelke üdvéért.
1: Az egész heti rózsafűzért felajánlom a szűzanya szándékára, lányom utazásai gyerekeinkért és egy fontos szándékért és az összes hívekért.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
11: Itt az eszébe is.
0: Mindörökké, amen.
11: A mai összesi Máriát önökkel imádkozva mindig. Felajánlom önökért a drága jó Mária, fizessem egy áldásos munkáitét, és felajánlom az áldunk férjemét, apus anyósomét, összülőkét, az én drágoló szüleimét, nösszülőkét, négy testvéremét, a Jóisten adjon segítőt, az álmat családjukkal együtt, a négy gyermekemét családjukkal együtt, kilenc unokámét, négy unokámét, a Jóisten segíje meg mindegyiket, és a sok-sok betegét, és hálából a drága tizanyának, a sikerét, a sok betegét, hogy a Jóisten megszegyedtáj túlva, te Rizka is a műtéken, Jóisten segíjen meg minden betegét, a halottaknak adjon el a kívudalmat. Isten fizessen, el vagyok mindig az imába.
0: Köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy mindig velünk van az imában is.
1: A rózsafűzét felajánlom családomért, rokonokért, betegekért, szomszédokért, Attila gyógyulásáért, anyagi gondjaink megoldásáért, ismerősünk családjáért, az összes elhunyt rokonokét, a Mária Rádió dolgozóiért, írta Péter Hajnal Szentegyházáról.
0: Rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre, az egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért.
1: A mai imákat felajánlom a drága fiamért, hogy a szűzanya fogja a kezét, küldje gyógyító kegyelmét neki, jó orvosi eredményekért gyógyítsd meg őt, kérlek, köszönöm.
0: A héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, minden betegért, magam gyógyulásáért, egy fontos szándék megoldásáért, menyemnek gyerekáldásért, Margit írta.
1: Tessék, Máli Rádió.
12: Szeretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké,
12: amen. Ezt a Szent Rózsafűzért és minden imát már most szentmiséket felajánlom el, úgy szeretteimért, minden rokonomért, Tengyel Kláriért, Zsidó Kláriért és László Kláriért örök nyugodalmány. Nyugodjatok békében az Úr Jézus Szent nevében. Betlen faláról voltam. Szeretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai a mostani ima szándékfogadási időbe, hiszen a nap folyamán még lesz lehetőség hívni, írni nekünk. Hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is, a dicsőséges rózsafűzért és a Szent József litániát imádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból a Mária iskola lelki családjával, akik az önök imakéréseiket, ima szándékaikat fogadták.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádot követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér első szent titka, aki halottaiból feltámadt. Ha te, Uram, fel nem támadsz, örökre elveszünk. Soha nem ismertük volna fel az előző titkokat, s hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényegű örök Isten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása. Nem tévedhetsz, és meg nem téveszthetsz minket, aki megígérted, hogy az utolsó napon feltámadásod dicsőségével részesítesz. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe fölment. Uram, ha úgy mentél volna el, hogy nem lennél még jobban jelen itt a földön, akkor mennybe meneteled nagyon szomorú búcsúzás lenne csupán. Csupán azzal a halvány távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. Te azonban mennybe meneteled által rádöbbentettél minket eucharisztikus jelenlétedre, pünköskor pedig arra, hogy bennünk lakozol.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szentitka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Ebben az eseményben érik el lelkünk mélyét Isten tettei, amelyekről eddig elmérkedtünk. Jézus megszületik bennünk, életünkben akar részt venni, s ha vele egyesülten élünk, szenvedésünk az ő szenvedése lesz, feltámadásának csírái pedig bennünk vannak. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: s meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Mennyei édesanyánk, ne feledkezzél meg árva, szenvedő, kísértésekkel küszködő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. Te, aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek szent fiad megígérte, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Asztol, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentsűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki

0: Téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak írgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szentitka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. A te koronád mennek királynője nem más, mint Isten elveszíthetetlen birtoklásának, végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, égi édesanyánk, hogy hűségesek legyünk, mint halálig, és mi is elnyerjük az élet koronáját.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: gonoszszól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó, Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szó szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten Anya Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Síksomlyói segítőszűz,
0: könyörögj érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Most segíts meg, Mária.
0: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
2: Amen. Imádkozzunk Isten szolgája, Márton Áron erdélypüspöke, mielőbbi szenti avatásáért, Istenünk,
0: te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora.

0: Ára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgál, és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít.

0: szellemed, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Imádkozzuk Szent József litániáját. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
1: Szent József,
0: könyörög érettünk!
1: Dávid nemes sarja,
0: könyörög érettünk!
1: Pátriárkák fénye,
0: könyörög érettünk!
1: Isten anyjának jegyese,
0: könyörög érettünk!
1: A Szent Szűz tisztaságos őre,
0: könyörög érettünk!
1: Isten fiának nevelő atya,
0: könyörög érettünk!
1: Krisztus gondviselő oltalmazója,
0: könyörög érettünk!
1: A Szent Család feje,
0: könyörög érettünk!
1: Igazságos József,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztaságos József,
0: könyörög érettünk!
1: Nagy okosságú József,
0: könyörög érettünk!
1: Erős lelkű József,
0: könyörög érettünk!
1: Engedelmes József,
0: könyörög érettünk!
1: Hűséges József,
0: könyörög érettünk!
1: Béketűrés példaképe,
0: könyörög érettünk!
1: Szegénység kedvelője,
0: könyörög érettünk!
1: Iparosok példaképe,
0: könyörög érettünk!
1: A házas élet dísze,
0: könyörög érettünk!
1: Szüzek őre,
0: könyörög érettünk!
1: Családok támasza,
0: könyörög érettünk!
1: Ínségesek vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
1: Betegek reménye,
0: könyörög érettünk!
1: Haldokló pártfogója,
0: könyörög érettünk!
1: Gonosz szellemek réme,
0: könyörög érettünk!
1: Az Anya Szent Egyház védőszentje,
0: könyörög érettünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Háza urául rendelte őt,
0: és egész országának vezérévé.
1: Könyörögjünk, Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel Szent Atyát jegyessének választottad. Add, hogy közben járunk legyen a mennyben, akit Te földön pártfogunkul tisztelünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen. Az Atya, a Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Már ismerős önök előtt az a könyv, amiből most szeretnék felolvasni, Táncos Vilmos Elejtett Szavak című munkája. Most olyan történetet szeretnék felolvasni, amiben a párválasztásról, a házasságról esik szó. Most olyan világot élünk, hogy senki nincsen reutalva senkire. Ma mindenki valahogy magának megél, vagy úgy is lehetne mondani, hogy ma mindenki csak magának él. Magányos lett az ember, s ahogy nézem a világ folyását, még csak ezután lesz egyre magányosabb. Ezelőtt minden egészen másképpen volt, mert akkor egymásra voltunk utalva. Segíteni kellett egymáson, másképpen megélni nem lehetett. Akkor mindenki odafigyelt a másikra, s ha valakinek valamire szüksége volt, sokszor nem kellett még szólani se. Amikor 1964-ben a csűrépítésnek nekifogtam, én is csak András Dénest, az ácsot hittam volt el. A többiek, a segítségek, amikor látták, hogy mi készül nálunk, mind jöttek magiktól, tiszta, hívatlanul. Balázs Péter, Tőke Simó bácsi napokon keresztül a szélkoszorukat faragták. Mindenki látta, hogy másnak mi fog történni, milyen művelet következik, s ha tudott, jött. Nem kellett senkit még szólítani se. Nagyobb kalákát az építkezésekkor csak akkor hittunk, ha valami olyan munka volt, ahova egyszerre sok ember kellett. Februárban régi csűrt elbontottuk, s áprilisre az új csűr má tető alatt volt, a koszorút rea feltettük. De én azt a munkát pénzzel kifizetni nem tudtam volna soha. Nem is számítottam ki soha, hogy az vajon pénzbe mennyi lehetett, de hogy sok lett volna, az bizonyos. S a pénz akkor nálunk is egyszer még szűkebb volt, mint most. Akkor, ha tettünk egymásnak, s egymásét valamit, azt nem tartottuk úgy fülitől farkáig pontosan számon, akkor nem számolkodott a munkájával senki sem. De azért úgy nagyjából ügyekezett mindenki, hogy ő segítsen a másiknak, amit tud, hogy ő sem maradjon adós. Volt egy-néhány család, akik együtt gazdálkodtunk. Nekünk például tehénfogatunk volt, s ha valakinek szántani, pityókát húzatni, vagy hordani kellett, akinek nem volt állatja, akkor mi a fogadtal es mentünk, s ha kellett, még ezen fejjel gyalogszerbe es. És nekünk ez segített mindenki, kievel, ki aval, ki amivel tudott. De most már elsegítségek nincsenek. Most, ha valaki a másiknak két szalmaszálat keresztbe tett, akkor már nyomba, s azonnal kéri érte a fizetést. Elé fordult olyan is, hogy valahol valami nagyobb kár történt a faluba. Ha elégett egy csűr, a falut megjárták, s adott mindenki, amit tudott, tehetsége szerint. Ha valakinek egy járómarháját valamiért le kellett vágni, akkor elmentünk, s egy-két kiló húst ki, amennyit tudott, annyit megvettünk, hogy a hús keljen el, s az a kárvalott ember valahogy tudjon magának egy másik állatot venni, hogy legyen mivel járjon. Ez ilyen kisegítés volt. De kisegítés volt az is, amikor 3-4 család összeállott, s csinált egy hapsát. A hapsa a székely kaláka kölcsönös segítés egyik sajátos formája. Ez azt jelentette, hogy szerre-sorra otthon levágtak egy-egy nagyobb állatot, és a húst egymás közt egyformán elosztották. A hapsára azért volt szükség, mert az állat olcsó volt, nem volt piacra se, és mivel nem lehetett a húst értékesíteni, azt mondták, hogy jobb, ha mű megegyük itthon. Nincsen, hogy potom pénzen a mészárosnak odaadjuk. De mivel abban az időben a húst tartósítani nem igen lehetett, hát szükség volt a hapsára. Amikor a hús elfogyott, akkor a következő gazda állatát vágták le. Úgyhogy ezelőtt a nép sok téren volt reakényszerülve arra, hogy a barátságot egymással tartsa. De most mindenki él egyedül úgy, ahogy tud. Csinálja mindenki egyedül úgy, ahogy tudja. Meg se lát senki, hogy te bajba vagy. Ebben a mostani világban, itt nálunk a szomszéd akkor szinte olyan volt, mint egy családtag. Ha megkéstünk a mezőről, a szomszédok tiszta mondatlan az állatjainkot elrekesztették, ha a tehenyek este a csordából hazajöttek, s bőgtek a kapun az istálóba, békötték.
Ha ebédeltünk, vacsoráztunk, vagy mi, akkor a szomszédot is odaültettük. Nem respektálta magát a másik előtt senki se. Táncos Gergéné Rózsika néni örökké a nyakat kérte a húslevesből. Nekem ne tégy combot, nekem a nyakat tegyed, mert én azt szeretem. Amikor én 59. januárjában megesküdtem a rokonságból s a legénycimborák közül, annyi vendéget hittam volt, amennyit ebbe az öregházba, ebbe a két szobába meg tudtam telepíteni. Ez akkor így volt mindenkinél, mert Szentkirálynak akkor ennél nagyobb házak nem voltak másnál se, így lakadalmazott mindenki. Szentemréről hittem volt három zenészt, mert akkor még nem volt annyi zenész, mint most, hogy minden kapusorka zenésszel van megtámogatva. Szakács Gergely az unokatestvérem volt, a klánétás. Szakács Vilmus volt egy tárogatóval, s az udvari Pista felesége szintén Szentemréről egy harmonikával. Ez eléges volt bőségesen. Mikor a templomból kijöttünk, ők ott mozsikáltak az úton, s hát hazajövet olyan jó hangulat, énekelés, mókázás kerekedett, hogy a két nász nép nem akart volt egymástól elválni. Mert a keresztülőkből, s a rokonyokból a leányos háznál is volt egy szűk eszejövetel, s az úton az a nász nép is elkísért volt munkát, valameddig. Irénnek a keresztapját, Simó Pétert alig tudták volt visszavenni, úgy megszeretett volt munkát. Egy cseppet ivut volt, és egészen idáig jött velünk. Innét vitték volt el az udvarról. A sógorom, Akácos Béni az asztalnál, ő mondta volt egy köszöntő beszédet, amiben végül egy kicsit belérzavarodott volt. Édesapám akkor már nem élt, és ezt ő a beszédbe valahogy belé akarta foglalni, csak a baj az volt, hogy aztán már nem tudott belőle kitérni, és a köszöntés mind olyan temetési gyászbeszéd formára akart volt sikeredni. Csak kezdte, s végezte, hogy valaki még hiányzik innen, hogy még valakinek, akinek nincsen itt, s aki nem lehet itt, még itt kéne lenni, és így tovább. Hát így nincsen itt, úgy nincsen itt, hát úgy eddig, s úgy addig, hogy végül aztán avval fejezte volt be a felköszöntést, hogy a múlhatatlan örök világosság fényeskedjék neki. Na, aztán erre az örökvilágosságra zenészek egy jó csárdást reahúztak, s aval a beszédnek valahogy hála Istennek vége is lett. De az akkor úgy abba a szűk körbe valóban lakodalom volt. Olyan, amelyennek egy lakodalomnak lennie kell. Ismertük, s tiszteltük egymást, mulattunk együtt, s aztán azután ne segítettük egymást. Most, kedves hallgatóim, hallgassunk egy kis talpalávaló muzsikát.

Vidám hangulatba vegyük szemügyre, hogy egy csíki székely ember hogy látja a párválasztást és a házasságot. A fejezetnek a címe, egy vadidegent vajon hogy vegyek el? Ezt a házasság dolgát ezelőtt egészen másképpen intézték el. János kün volt a juhok mellett a havason, s itthon a vénasszonyok eszedugták a fejüket, hogy az üdő már ott van Jánosnak, meg kéne már házasodni. Akkor kiküldtek valakit oda az esztenához a havasra, s az aztán Jánost megszólította. János, gyere haza! Hát mi van? Hát meg kell házasodni. Hát kit veszek el? Hát Julist. S avval János hazajött, csináltak nekik egy esküvőt, s ők szépen az életet együtt letöltögették. Azt csak képzeli a mai fiatalság, hogy a párválasztás most másképpen történik. Akkor se tudtad, hogy voltaképpen kit veszel el, s nem tudod ma sem. Akármennyit gondolkozhatsz rajta, akármennyit járhat a legény a leához, ma se tud sokkal többet, mint akkor. Hallom, hogy sok fiatal már házasság előtt összeköltözik, élnek együtt évekig, s amikor már a korba jól benne vannak, akkor aztán reajönnek, hogy hát ők tulajdonképpen nem is egymáshoz valók, s akkor élnek külön-külön, egyedül tovább. De hát közben már az üdő el van telve mind a kettőtől. Azt mondják, a házasság egy nagy hordó valami, s a tetején egy kicsi méz. Ezek az eszeköltözők azt a kicsi mézet lenyalják, s aztán attól a nagy hordó valamitől már megijednek, az már nem kell nekik. Én azt gondolom, hogy ebben sok gyávaságes van. Mert vajon nem arról van-e itt szó, hogy nem meri a sorsát a másikkal életre, halálra eszekötni? Vagy hogy nem meri vállalni a felelősséget azért, amit csinál? Hogy nem bízik a másikba, vagy saját magába se? A párválasztás akkor es, s most es, sikerülhet jobban es, s rosszabbul es. Sohasem tudod előre biztosan azt mondani, hogy na, ez most már így jó lesz. Örökké elé adódhatnak, s elé is adódnak olyan dolgok, amit nem lehet előre látni, amikre senki nem számított. Élhetsz a másikkal évekig egy fedél alatt, s még akkor se tudsz elég okos lenni voltaképpen, még akkor se tudod, hogy kivel kötöd majd össze a sorsodot. Akármit csinálsz, soha nem tudsz elég okos lenni. Akármit csinálsz, végül téged békötött szemmel egy nagy terembe bévezetnek, ami tele van leányokkal, ott te egyet vakon megfogsz, s az lesz a tejéd. Osztál, ahogy sikerült. Vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Én tudom, hogy ez nagy döntés, nehéz döntés. Az ember valamennyire féles tőle. Az egyszeri legényes azt mondta volt az apjának. Édesapám, könnyűd volt megházasodni, mert édesapám édesanyámot vette volt el. De hát én egy vadidegent hogy vegyek el? A házastársak egymás közti dolgába más nem tud beleszólni, s másnak nem is szabad megengedni, hogy beliavatkozzék. Még a szülőnek se. Fordult olyan elé, hogy az esküvő után az újasszony az apjáikhoz hazafutott, de akkor ott már helye nem volt. A szülei az urához ilyenkor visszaküldték, hogy amelyik kenyeren eszeveztek, hát azon béküljenek es meg. Egyszer egy menyecskének valami sebb volt a homlokán, és az apósa megkérdezte tőle, hogy hát mi történt. A fiatalasszony azt mondta, hogy a favágon fát vágott, egy fa felszökött, az ütte meg. Az öreg erre csak annyit jegyzett meg neki. Erzsi, te azon a csutakon több fát ne vágj. A családi békességet otthon mindenki úgy teremti meg, ahogyan tudja, ahhoz másnak semmi köze. Nem szabad elítélni senkit azért, hogy hogyan, milyen módon jutott az eredményre. A lényeg, hogy a békesség meglegyen. Egyszer egy valaki azt mondta egy másik valakinek, amikor a feleségére került a beszéd sora, hogy hát az mét tejen vagy mét olyan. Nézze, én erről csak annyit tudok mondani, hogy a magája legszebb,
és az enyém is az. Hát ennek a valakinek nagy igaza volt, mert mindenkinek a magáival kell megérje, elsősorban azt kell szépnek, s jónak lássa. Mivel minden férfi más, s mivel minden nő más, ez itt a családokba a békesség alapja, és mindenütt más és más. Sokan azt mondják, hogy hát az a férfi hogy tűrje el, hogy akkora szája van az asszonynak, hogy ő mét hallgat, mét olyan gyáva. De lehet, hogy nincs mit tenni neki. Lehet, hogy ott ez a jó, hogy ott nincsen más megoldás. A fehér népnek a száját nem lehet bédugni, az asszonynak úgy általában a szája a fegyvere. Máshol a férfi olyan, amilyen. Részeges, vagy nem tudom mi, s akkor az asszonyt ültetik, hogy te ezt miért tűröd, miért nem hagyod már ott. De ezt örökké csak ők tudják, hogy mit, miért tűrnek, mit, hogyan szenvednek el. De az egyszer bizonyos, hogy ahol verésre kerül a sor, ott nagy baj van. Aval semmit elintézni nem lehet. Az csak olyan bőcsködés, bolond beszéd, hogy a kezed után kell szoktatni az asszonyt. Azt mondják, hogy a lisztezsákot es, ha ütöd, csak a finomja menjen ki belőle. Az ilyesmivel csak a baj nő, s a keserűség. Ha valakivel veretlen nem tudsz világot tőteni, akkor verve se lehet, s nem es érdemes. Emellett én kiállok. A házasság dolga valamennyire örökké lutria. De ha már meglépted a lépést, utána mindenképpen arra kell gondolni, hogy ha másikkal együtt akarok élni, akkor most már valamin által is kell nézni, és a másiknak valamit meg is kell bocsátani. Mert könnyű a követ az ódba belévetni, de aztán azután onnét vedd ki, ha tudod. A veszekedést, a cirkusz lehetőleg el kell kerülni, mert utána már nehez, sokszor már lehetetlen is a bajt helyrehozni. Közbe-közbe még kell tudni hallgatni is. Egymást minden nap üthetnénk, ha valamit a másiknak el nem engednénk. Ha valamelyik a múltba valami hibát követett el, akkor azt nem szabad elivenni, azt nem kell emlegetni. Ami eltűnt, az elmúlt. Azon változtatni már úgy se lehet. Az csak elfelejteni, s megbocsátani lehet. Se férfi, se nő a házastársának semmit ne hánytorgasson, semmit ne emlegessen, hogy hogy volt, s mind volt azelőtt. A régi világban is volt olyan leány, amelyik félrelépett a házasság előtt. Volt, amelyik kileánkodta magát, de arra is azt mondták, hogy amit a féreg a szalonnát megkezdte, azért a szalonnát még nem kell elvetni. Az emberiség olyan, hogy a magunk hibáját nehezen ismerjük el. Örökké azt gondoljuk, hogy mű tökéletesek vagyunk. De aki a tükröt feltalálta, az nem volt buta ember. Mindenki elébb nézzen belé, és kérdezze meg magát. Vajon én nem mondtam-e valamit? Vajon én nem csináltam-e valamit? Mert senki se tökéletes, értetted-e? Egyik ilyen tökéletes, a másik olyan tökéletes. De tökéletes az nincs. Nem vagyunk angyalok. A másikba piszkálódni nem jó dolog, nem okos dolog, s nem is szép dolog. Kritizálni csak a vendéglőbe szabad. Otthon mindenki saját magát kell, hogy kritizálja. Ha nem nézünk keresztül valamin, s ha magunkot tökéletesnek gondoljuk, akkor kezdődik az elvállás. Manapság sokan válnak el, de ez sokszor azért van, mert a kutya is a jó dolgába vesz meg. A mai világban azt gondoljuk, hogy nem vagyunk reutalva másikra. Ma az asszonyok is munkába járnak, ők is pénzt keresnek. Sok olyan nő van, hogyha valami neki otthon nem tetszik, egy szent perc alatt továbbáll, s a másikot egy-kettőre hagyja ott. Azt mondja, hogy hát én mit nyeljek, mit tűrjek. S aztán sok férfi van, akinek pénze van, s úgy beszélget a feleségiről, mint én a szalmaszedőkről. Ma ez van, s hónap az. Hát erre én azt mondom,
hogy a pénzivel ne hivalkodjék senki se, se a férfi, se a nő. A gazdagságába ne bízzel magát senki se, mert akármennyire pénze is van valakinek, vannak olyan dolgok is a világban, amit semmi pénzen sem lehet venni. Társat pénzzel se tudsz venni. Ha beteg, egy csiporvizet kiad neki. Ha a kezit elvágta, kiköti bé. Én az életben valahogy azt tapasztaltam, hogy a szegénységben az ember jobban megbecsüli egymást. De a lényeg az, hogy egy házastárs legyen gazdag vagy szegény, a másikot örökké úgy kell segítse, mint ahogy a társát segíti az ember. Egy csíki székely ember bölcs tanácsain, amíg gondolkodunk, hallgassunk újra muzsikát.

könyvforgató. Korábbi sorozatunkból hallhatták Táncos Vilmos Elejtett Szavak című könyvét, amelyet felolvasott Ferenc Kornélia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Isten gyógyító jelenléte nem mindig nyilvánvaló életünkben. Ezért kérnünk kell a figyelmesség, a nyitottság lelkét, hogy nyitottak legyünk arra, hogy észrevegyük Isten gyógyító jelenlétét életünkben. Egy különös találkozás, amely által rádöbbenhetünk azokra a hasonlóságokra, amelyeket felfedezhetünk a mi életünk és az evangéliumban szereplő személyek között. Hallgassuk meg János evangéliumát.
0: Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Lyukapunál van egy fürdő, amelynek héberül Betesda volt a neve. 5 oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük. Vakok, sánták, bénák, várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: meg akarsz gyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem. Erre Jézus azt mondja neki: kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, fölvette az ágyát, és elindult. Aznap épp szombat volt. Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad vinned az ágyadat. Így felelt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta: fogd ágyadat és menj. Erre megkérdezték tőle: ki volt az az ember, aki azt mondta neked: fogd ágyadat és menj? A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: nézd, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Erre az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg. A zsidók üldözték Jézust, amért szombaton gyógyított. Jézus azonban azt mondta nekik: Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.
1: Amikor a betegség kapcsán saját magunk tesszük fel a kérdést, mert érintettek vagyunk, és nem elméleti kérdésről beszélünk, hanem gyakorlati fájdalom, vagy kirekesztettség, amikor megéljük a kiszolgáltatottság élményét, akkor megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy hol van az igazság, és miért pont éppen én? Ki vétkezett többet? Vajon kinek a bűnét kell én levezekelnem? Jézus azért jött el, hogy ezt a gondolkodásmódot megváltoztassa, de ne a fejünkbe, hanem a szívünkbe. Hogy a szívvel tudjunk gondolkodni. Hogy ne a bűn, hanem a szeretet és az odafigyelés tapasztalatában szemléljük az életünket, kudarcainkat, fájdalmainkat, szenvedéseinket. János evangéliuma, ahol Jézus jeleket visz végbe, amely által hirdeti az Isten országát, most is ebben a találkozásban vezeti ezt az embert az Isten hit mélységére. Betegségén keresztül, de hogyha megfigyeljük az evangélium emberét, a Betesda tónál, a lyukkapunál van egy gyógyító víz. Mindannyian keresünk gyógyító helyeket, gyógyító vizeket. Azt gondoljuk, hogyha megérint bennünket, akkor könnyebb lesz, jobb lesz. A gyógyulás utáni vágy és az igazság utáni vágy mindannyiunkban Isten belénk teremtett vágya. Nem mi találtuk ki, nem belőlünk származik, hanem az igazság az élet utáni vágynak a kifejeződése. Teljesen természetes és emberi, hogy aki beteg, az meg szeretne gyógyulni. Aki beteg, és azt mondja, hogy én nem akarok meggyógyulni, annak más orvos szükséges. Az lehet, hogy jobb, hogyha elmegy pszichológushoz. Teljesen természetes, hogy a szenvedést mi nem keressük, nem halmozzuk. Ezzel vádolják legtöbbször a katolikusokat, hogy mi szeretjük a szenvedést. Nem szeretjük a szenvedést, és a szenvedésnek önmagában nincs értelme. A szenvedésnek csak a szeretetben elrejtve van értelme. Jézus Krisztus a bennünket megváltott a szenvedése által, de szeretetből váltott meg. Nem a szenvedés által váltott meg, hanem a szenvedés a szeretetből fakadt. Az az ember, aki szeret, az szenved. Hogy miért szenvedett ez az ember, miért volt beteg, hogy milyen betegségben szenvedett, azt nem tudjuk, az a biztos, tehát az, amire figyelnünk kell, hogy ez az ember jó sok ideje már szenvedett, beteg volt, és képtelen volt egyedül bármit is tenni. Rá volt utalva mások segítségére. És amiután fölkavarodott a víz, ő sosem ért oda időben. Nagyon sokszor van ilyen tapasztalat az életünkben, hogy a legfontosabb dolgokról, mintha lekésnénk, elkéssük az élet meghatározó pillanatait. És így járt ez a szegény beteg ember is, aki már 38 esztendeje szenvedett. És itt van egy nagyon fontos megjegyzése a Szentírónak, az evangélistának, hogy amikor Jézus meglátta, mint ott feküdt, megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle. Tehát akkor, amikor betegségben szenvedünk, és úgy érezzük, hogy sok lehetőséget elmulasztottunk, lekéstünk, lehetett volna jobb is az életünk, akár a betegségben is, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a köztes, látszólag jelentéktelen mondat, amikor azt halljuk a Szentírásban, hogy Jézus meglátta, és megtudta róla. Jézus meglát bennünket, tehetetlenségünk, betegségünk, kiszolgáltatottságunk mélyén, és megtudja rólunk, hogy mi a mi élettörténetünk. Tehát Istent érdekli a te élettörténeted. Istennek fontos vagy te. Kudarcaiddal, fájdalmaiddal, szenvedés történeteddel együtt. Tehát mielőtt még észrevennéd, hogy Isten kíváncsi rád, megtörténik, mindig az Istené az első lépés, és a gyógyulásnak ez az első lépése és folyamata, hogy Isten meglát téged, és tudakozódik felőled. Hogy kiktől tudta meg, valószínű, a körülötte lévő kíváncsiskodó emberektől. Az is a betegségnek az egyik velejárója lehet, de nem kötelező, csak nagyon sok ember így reagál, hogy bezárkózik, elzárkózik a világtól. Ez történik ezzel az emberrel, bár kint van a szabadba, ott van a tó mellett, elzárkózik a világtól. Nem ismeri az ő lelkét senki. Vajon én is elzárkozom a világtól? Vannak őszinte barátaim, rokonaim, szeretteim, akikkel megosztom fájdalmamat, félelmemet, szívem megtörtségét. Mert hogy valamit meg kellett osztjon ez az ember, saját bezárkózása ellenére is, mert Jézus valakitől érdeklődött. Ha nem osztom meg a hozzám legközelebb álló emberrel, emberekkel, barátaimmal, lelkem rezdüléseit, és meglát engem Isten, és eljön az én életembe, akkor kitől érdeklődik, és vajon mit fognak megtudni rólam? Mit tud meg rólam az Isten? Vagy mesélek egyáltalán az imádságban az Istennek önmagamról, igazságkeresésemről, kételjeimről, mert Istent érdekli. Meglátja és megtudja, hogy mi van veled. De kitől tudja meg, és milyen híreket tud meg rólad? A látszatot? Vagy a szívednek a történését? És itt ez történik meg, hogy Jézus felkutatja, megvizsgálja a beteg környezetét, amolyan mondhatnám modern szóval, környezettanulmányt végez. A betegnek a szociális állapotáról, kapcsolatrendszeréről, mert hogy ez is szükséges, hogy megismerjük, hogy milyen a társadalmi beágyazódása, viszonyulása a betegnek a társadalomhoz, a közvetlen környezetéhez. Tehát Jézus tudakozódik felőle, és amikor megtudja, hogy milyen régóta fekszik betegségében, akkor fölteszi a kérdést. Meg akarsz gyógyulni? De még mielőtt a kérdésre rátérnénk, fontos az is, hogy magunkba tekintsünk, és nézzük meg, hogy itt van ennek az embernek a 38 éves szenvedés története is, és egy picit kirekesztett a világból. Azt mondja, hogy nincsen senki. Nincsen, aki elvigyen a vízhez, amikor megmozdul a víz. Ez a nincsen senkim az elmagányosodásnak a szenvedése. Ez az a szenvedés, amit nem lehet patikákba felírt gyógyszerekkel enyhíteni. Az a fájdalom, amikor senkim nincs, amikor magányos vagyok.

És akkor ez a társadalom igazságtalansága, amikor egyedül hagyja ezt az embert majdnem 40 éven keresztül, a 40 éves pusztai vándorlás, az egyedül maradottság. De betegként a másik oldalon, ágyba fekve 10 éve, 20 éve, ki tudja hány éve már, azt is őszintén szembe kell néznünk a csendben önmagunkkal, szívünk mélyén. Vajon ez a kirekesztettségnek az igazságtalansága mennyire függ tőlem? Mert a társadalom kirekeszt, nem jön a segítségemre, nem úgy jön, ahogy elképzeltem. Ez az 50%, de a másik 50% az enyém. Ha én nem osztom meg szívem gazdagságát, kételjeit, az életem szenvedés történetét senkivel, akkor nem a társadalom rekeszt ki, hanem én rekesztem ki magam a társadalomból. Tehát 50-50%. Van az igazságtalanság, a világi, de van az az igazságtalanságnak a terhe, amit én róvok saját magamra azáltal, hogy elrejtőzöm magamban. Hogy nyalogatom a saját sebeimet, hogy azt mondom, hogy mindenki hibás, hogy nem ért meg engem senki. Persze, nem is érthet meg. Tehát aki nincsen abban a fájdalomban, abban a helyzetben, az csak próbálja megérteni. De nem is erről szól. Nem is mindig megérteni kell az embernek a szenvedés történetét, hanem társává kell válni. Az, hogy valaki megért, ül meg ott mellettem, hogy el tudom képzelni, megértem, ez nem segít. Se a fájdalmamon, se a szenvedésemen. De hogyha úgy van velem valaki, hogy velem van, és nem hagy magamra a szenvedés idején, akkor ez sokkal több, mint az, hogy kognitíve, értelemszerűen azt mondja, hogy én megértem, amit te érzel. De ehhez meg kell tanulnunk nekünk is elfogadnunk a másik ember közeledését, a jóisten közeledését, amikor ő már kutakodik, érdeklődik utánunk, és utána fölteszi a kérdést. Tehát meg kell tanulnunk elfogadni azt a jelenlétet, ami van. Nem azt a jelenlétet, amire vágyunk, ami ideális, amit a filmekben láthatunk, hanem azt a jelenlétet, azt a törékeny jelenlétet, amit a társaink tudnak adni számunkra, a saját hibájukkal, a saját gyengeségeikkel együtt. Elfogadni az ő szeretett nyelvüket, hogy azt hagyja, ami neki jó. Ő tudja, hogy minek örülne, akkor azt hozza el. És én elfogadom, mert a szívemén lévő szándékot nézem. És ez nagyon fontos. Itt történik meg a gyógyulás igazából ennél az embernél. Jézus fölteszi a kérdést, meg akarsz-e gyógyulni? És ekkor szembesül azzal, hogy ő ki van rekesztve. És erre Jézus azt mondja neki, kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, felvett ágyát és elindult. De ez még csak egy részleges gyógyulás. Nagyon sokan vagyunk, akik nem gyógyulunk meg fizikailag, és akkor meg kell tanulnunk elviselni a csalódást. Nagyon sok fájdalommal és könnyen jár az, amikor vágyunk valamire, és jóra vágyunk, mert aki gyógyulni vágyik, az jóra vágyik, és akkor rádöbben arra, hogy nem gyógyult meg. Azt el kell síratni. Azt a kudarcot el szabad síratni. Szabad sírni akkor, amikor nagyon fáj, hogy nem gyógyultunk meg. De nem magunkat síratjuk, hanem egy be nem teljesült vágyat. És akkor a be nem teljesült vágy után új vágyak születnek, és megtanulunk Istennel együtt vágyakozni arra, ami rólunk szól, a rólunk, rólam és az Istenről. És hogyha Isten nem engedi meg a fizikai gyógyulást, akkor valami más elképzelése van, ami hosszú távú, nem holnap-holnap után, hanem életre szóló elképzelés rólad és rólam, rólunk. Isten az Isten országának az építését úgy képzeli el, hogy nem gyógyít meg teljesen,

0: Emlékszem, amikor gyerek voltam, és nem nagyon tudtam járni, nemhogy nem nagyon egyáltalán, akkor 5 éves lehettem, amikor végre egyszer fölálltam, nagy nehézség árán, és nagyon a szívem a torkomba dobogott, és nagyon küzdöttem, és fizikai fájdalommal is járt, hogy valahogy fölálljak, és belekapaszkodtam úgy az asztalba, és fölhúztam magam karból, és végre fölálltam, végre 2 lábamon álltam, és akkor elkezdtem kiáltani, szólítottam édesanyámat, hogy jöjjön be. De mire édesanyám bejött a konyhába, addigra én elestem. És nagyon sokáig tartott, amíg újra bátorságom volt, hogy belekapaszkodjak az asztal sarkába, hogy újra fölhúzzam magam. És nem is annyira az fájt, hogy visszaestem, hanem az, hogy amikor fölálltam végre, akkor azt nem látta senki. Legalábbis gyerekként én így éltem meg. De ma már tudom, hogy az az első fölállás, amikor kapaszkodtam az asztal sarkába, és kiáltottam édesanyám után, hogy jöjjön be, és nem bírtam kitartani addig, hogy ő meglássa azt, hogy fölálltam, akkor ott volt Jézus. És ő látta, hogy fölálltam. És erre az akaratra, erre a küzdelemre, sőt, erre a kudarcra építette föl egész életem hivatását. Ami azt jelenti, hogy az esések most sincsenek kimaradva az életemből, hanem hozzátartoznak. Nem vagyok mindig elégedett, nyugodt, sokszor elfáradok, de kibe kapaszkodom? A beteg, aki Jézusba kapaszkodik, akit Jézus ismer, és meggyógyít. Aztán van egy társadalmi körülmény, hogy amikor nagyon közel kerülünk az Istenhez, akkor a társadalom kinéz a maga köréből. Mert az Isten közeli ember az ugyanannyira irritáló, mint a beteg ember. Most ez az ember, aki eddig beteg volt, most azzal irritálja, azzal provokálja a környezetét, hogy most meg csak úgy járkál, és hogy őt valaki meggyógyította. De itt még van egy folyamat. Ez az ember, aki majd 40 éve mozgásképtelen volt, megtapasztal egy odafigyelést, egy ráfigyelést, megtapasztalja azt a jelenlétet, amikor valaki meghallgatja a panaszomat, és utána együtt él a csodával, de nem tudja, hogy honnan származik. Ő még nem ismerte fel, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította. Nagyon sokszor szeretnénk megfogni mi is azt a pillanatot, vagy azt a személyt, az Istent, aki meggyógyított, de nem is tudja, nem is érdeklődött, hanem mások provokálják, ki az, aki meggyógyított, és akkor elkezd gondolkodni, nem emlékszem, nem tudom. Jézus eltűnik. Nem maradott, nem lehet az Isten élmény, ami hétköznapi lelki vagy társadalmi életünk fogja. Nem tudom. De utána később Jézus találkozott vele a templomban. Tehát ez az ember, aki meggyógyul, beilleszkedik a társadalomba, elmegy a templomba, imádkozik. Része lesz a társadalomnak, és ez is a gyógyulásnak a része. Elmegy a templomba, éli azt az életet, amit a társai élnek. És ebben a pillanatban találkozik Jézussal ugyancsak a templomban. Aki őt megint megszólítja, mindig Jézus a kezdeményező. Azt mondta neki, nézd, meggyógyultál, többi ne vétkezzél, nehogy még nagyobb bajod essen. Jézus megszólítja, és fontos számára, hogy tudatosítsa, hogy ki volt, aki őt meggyógyította. Mert ez neki fontos, nem Jézusnak fontos, hogy egyel több, és akkor beírom, hogy én őt most meggyógyítottam, milyen szuper Isten ember vagyok, mert én most meggyógyítottam a Betesda tavánál levő béna embert. Hanem neki volt szüksége, hogy fölismerje, hogy ki gyógyította meg. A betegségben, a szenvedésben, a gyógyulásban, a félig meddig gyógyulásban Nekünk van szükségünk arra, hogy fölismerjük, amikor Isten nálunk járt. De ahhoz el kell indulnunk és élnünk kell tovább, keresnünk kell az Istennel való találkozás lehetőségét. Bocsánat a hasonlatért, ez a meggyógyított ember nem kocsmába ment, hanem templomba ment. Hálát adott, imádkozott, és ott van Jézus. Tehát a meggyógyult ember az a hálaadó és imádkozó ember. Az Istent kereső ember, és akkor megtalálja, akkor találkozik, és rádöbben arra, hogy sokkal fontosabb, van egy fontosabb dolog az életében, mint ami látszólag most megtörtént. Visszailleszkedett a társadalomba, elmehet egyedül a templomba imádkozni, mégis Jézus azt mondja neki, meggyógyultál, látod, tudatosítottad magadban? Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Mert hogy a fizikai testi gyógyulásnál sokkal fontosabb a lelki gyógyulás, sokkal fontosabb az Isten közelsége. A még nagyobb bajod érjen az az, amikor elbizakodsz, amikor öntelt leszel, amikor te leszel a figyelem középpontjában, és közben ez a lelkednek káros, a lelked kárát vallja. Azt mondja Szent Kamil, nincs más dolgunk a világon, mint hogy megmenteni a lelkünket az örök életre. Nincs más dolgod a világon, mint hogy megmentsd az életre, az örök életre a lelkedet, és a mások lelkét is. Nagyon sok történet van, amikor beteg ágy mellett térnek meg az emberek. Boldog Batyanstatman László, magyar boldog orvosunk, szemész orvos, akinek volt egy barátja, aki nem igazán hitt Istenben, és nem is élt szentségi házasságban. Ott volt Batyanstatman László barátjának az ágyánál is, amikor meghalt, a szenvedésében látta ezt az embert, és azt mondta, hogy ha valaki így halt meg, akkor kell, hogy létezzen az Isten. Letérdelt az ágya mellé, és megígérte a barátjának, hogy rendezi az életét. Ez volt Batyanstatman László első csodája halálában. Tehát a nagyon sok szenvedő ember ágya mellett meggyógyulnak a lelkek, megmenekülnek a lelkek, már rátalálnak az Istenre. Persze nem mindig kellemes ebbe a szerepbe lenni, hogy én legyek az a szenvedő Krisztus, akinek a keresztje alatt az emberek meggyógyulnak, mint a százados, aki azt mondja, ez valóban Isten fia volt. Ez valóban Isten embere, Istenért élő, szerető, szenvedő ember. És a meggyógyult embernek az volt az igazi gyógyulás, hogy rádöbbent, hogy őt az Isten gyógyította meg, és rádöbbent arra, hogy neki figyelni kell a lelkére. A beteg embereknek az egyik, hát ugye veszélyes kísértése, hogy a betegség által a figyelem középpontjába kerülnek, és hogyha ez nem történik meg, akkor megsértődnek, akkor rosszul esik, és akkor elkezdik erőszakosan követelni azt, hogy már pedig nekem jogom van, hát én beteg vagyok, figyelj rám, ma már mióta nem voltál benn nálam, tegnap hol voltál, már mióta nem kaptál egy pohár teát, éhes vagyok, szomjas vagyok, kapcsold ki a rádiót, kapcsold be a rádiót, gyere be. És elkezd csak saját maga körül forogni a világ. És erre mondja Jézus, hogy vigyázz, nehogy nagyobb bajot történjék, de meg is gyógyulhatok, és akkor én leszek a sztár meggyógyult, aki mehetek körbe, adhatok interjúkat, a mai világban már mindenütt meg lehet jelenni a világhálón, és akkor megint a lelkem kárát vallja, mert elkezdek én lenni a saját magam középpontja. És akkor elholmájosul az Isten az életemben. Jézus ezt mondja, hogy nehogy nagyobb bajod legyen, hogy öntelt legyél, önmagad körül forogjál, mindig rólad szóljon az élet, te legyél a figyelem középpontjával, és hogyha nem, akkor ez rosszul esik. És ez olyan, hogy sosem elég, mindig magasabb a szint. Ha egy nap egy órát figyeltek rád, akkor 2 kell, 3 kell, 4 kell, 10 kell, 24 óra kell. És akkor Így alakul ki az a fajta szintén kirekesztési mechanizmus, amikor egy idő után azok az emberek, akiknek segíteni kellene rajtunk, vagy azon, aki beteg, az elkezd menekülni tőled. És akkor rossz a világ. De hát vizsgáld meg magadat, a lelkedet, a testedet. Ki körül forog a világ, amikor szenvedsz, amikor jobban vagy, amikor élsz? Az életed középpontja Jézus. Vigyázz, hogy nagyobb bajod ne történjen. Ki van az életed a figyelmed középpontjában? És hogy hol van az igazság, ezt mindig föltehetjük a kérdést. Miközben háborúk dúlnak a világban, látjuk azt, hogy nagyon sok ártatlan ember szenved, hal meg egyedül, szenved évtizedeken keresztül, vagy túl korán, fiatalon ragadja előtt a halál, maga mögött hagyva gyermekeket. És föltesszük a kérdést, mi az igazság, hol az igazság? De az Isten üdvözítő tervében nem látunk bele, és nem is tudjuk megérteni. Azt szoktam mondani, hogyha világot egy mérlekhez hasonlítjuk, olyan szintű, olyan nagy a gonoszság, a háború, az öldöklés, az embertelenség, a kiszolgáltatottság, az emberkereskedelem, a gyengék, az eleseteknek a kihasználása, a profitorientált társadalom olyan nagy súllyal van a mérlek egyik oldalán, hogy ellensúlyozni, valahogy, hogy a világ ne dőljön fel, ne boruljon fel ez a világ, csak az ártatlanok szenvedésével lehet talán ez egy magyarázat, hogy minél több gonoszság van a világban, annál több tiszta, ártatlan szenvedés van a mérleg másik serpenyőjén, és így marad egyensúlyban a világ. Akár a most boldogávatott Bódi Mária Magdolnának a története, az szegény családból származó kislány, aki a szegénysége, társadalmi kirekesztettsége miatt nem lehet nővér, de megtalálja őt Krisztus, és ő is Krisztust, és magánfogadalmasként szűz és vértanú lesz. Az embertelen erőszak, rombolás, gonoszságnak a válasza, a gonoszságra a válasz, az a rengeteg szenvedés, az a több százezer ember, azok a katonák, a fegyverek, az a pár golyó, ami őt eltalálta, elég egy ártatlan élet, hogy ellensúlyozza a mérleg másik serpenyőjén mindezt a gonoszságot. Egy törékeny kislány. És akkor itt van az az igazság, amikor azt mondja Jézus, hogy ő vállalja azt is, hogy az ő életére törnek azért, mert ő gyógyított. Mindig ez van. Isten életére törnek azért, mert Isten jó. De az Isten válasza az, Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom. Ezt mondja Jézus. Miközben az ártatlanok szenvedése és a gonoszságnak a párharca folyik a világban, Isten válasza a te életedre, a te szenvedésedre, a te örömödre, a te szolgálatodra. Atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Mindenki a maga helyén, akár segítő, akár szenvedő, legyünk mindenható Isten munkatársai. És higgyük azt, hogy ha szeretjük őt, minden a javunkra válik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma a Sepsi Szentgyörgyi stúdióval, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya, elkezdődött az általános kihallgatás, a pápai audiencia. Most már a Szent Péter Bazilikában, gondolom a meleg miatt, a Szent Atya olasz nyelvű katekézise, annak összefoglalását, köszöntéseit fogják hallani a kedves hallgatók különböző nyelveken a következő 55 percben, ahol 14. Leó pápa itt találkozik, ugye mindig az Olaszországból és a világ, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Amen. Az Úr békéje legyen veletek.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
0: A szentírási alap, amit a Szent Atya katekézisében használ, az a Jelenések könyvéből van, az első fejezet 5.-8. vers sorai, ezt olvassák most már, és ez pedig így szól, én is felolvasom magyarul. Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak közül, és fejedelme a föld királyainak, aki szeretett minket, és megszabadított bennünket bűneinktől, a saját vére által, és Istene és Atya számára királysággá és papokká tett minket, övé a dicsőség és az uralom örökkön örökké. Íme a felhőkön jön, és látni fogja őt minden szem, őt átszúrták, gyászolja majd a föld összes népe. Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kedves hallgatók, ezt a szentírási részt olvassák most fel több nyelven, majd utána következik a Szent Atya katekézise.
3: Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.
4: El que era y ha de venir, el Todopoderoso, palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: 恭读《圣若望默示录》，愿光荣与全能归于那爱我们，并以自己的血解救我们，脱离我们的罪过，使我们成为国度，成为侍奉他的天主和父的司祭的那位，直到万世万代。阿门。看，他乘着云彩降来，众目都要瞻望他。连那些刺透了他的人也要瞻望他，地上的各种族都要哀悼他。的确这样，阿门。我是阿尔法和奥莫加，那今在、昔在、即将来、永在的全能者上主天主这样说。以上是天主的圣训。
6: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
7: Kraton. من سفر رؤيا يوحنا لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين. ها هو دآت في الغمام ستره كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين. أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير. كلام الرب.
8: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
9: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno.
0: Kedves testvérek, a zsinati Sacro Sanctum Concilium Konstitúció 5. fejezete a liturgikus évben foglalkozik, és ma eznél a témánál szeretnénk elidőzni, hogy megmagyarázzuk jelentőségét minden hívő életében. Mindenek előtt érdemes megemlíteni, hogy a keresztény ünnepek ciklusának liturgikus évként való meghatározása az egyház nyelvezetében Isten szolgája Prosper Guéranger apát munkásságának köszönhetően terjedt el. XII. Pius pápa a Mediator Dei kezdetű enciklikájában hangsúlyozza, hogy a liturgikus év nem a múlthoz tartozó események hideg és élettelen bemutatása, és nem is egyszerűen régi események felidézése. A liturgikus év maga Krisztus, aki mindig él egyházában, és folytatja azt a mérhetetlen irgalmassággal végzett utat, amelyet halandó életében kezdett el, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és ezek által éltesse őket, és ezek a misztériumok örökké jelen vannak és működnek. Tehát a liturgikus évet úgy kell értenünk, mint az üdvösség művének állandó jelen valóvá tételét, amelyet Krisztus valósít meg a történelemben. Miközben végigjárjuk ezt az időbeli ciklust, az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó cselekvésével, így minden hívő betelik az ő kegyelmével. A Jézusra való találkozás, aki értünk meghalt és feltámadt, az a cél, amelyet az egyház mindig követ, és minden pillanat középpontjába a húsvéti esemény ünneplését helyezi. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot tekintik a liturgikus év alapjának és magvának, az elsődleges ünnepnapnak. Több modern nyelven az elnevezése is tanúsítja, hogy ez a Dies Domini, vagyis az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, amelyekben az a nap napja, illetve a nap napja, kifejezés vált uralkodóvá, mint az angol Sunday vagy a német Sonntag, felfedezhető a Krisztushoz való kapcsolat. Ő az igazi igazság napja, aki minden embert megvilágosít. Szent II. János Pál pápa Dies Domini kezdetű apostoli levelében azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja, Végül pedig a napok napja, mivel a vasárnap a heti húsvét, amikor felidézzük és jelenvalóvá tesszük azt a napot, amelyen Krisztus feltámadt a halottak közül, egyben az a nap is, amely feltárja az idő értelmét. A feltámadásból fakadva áthatja az ember idejét, a hónapokat, az éveket és az évszázadokat, mint egy irányt mutató nyíl, amely átszeli őket, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja azokat. Tehát a vasárnap elővételezi a végső napot, a parózia napját, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése. Az ige meghallgatása és Krisztus testében való részesedés. A zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unumot, vagyis a hívek örömteli összejövetelét, gyülekezését. Ebben a közösségben a keresztény közösség láthatóvá teszi az Úrral való egységét, és tanúságot tesz Krisztushoz való tartozásáról, valamint az egyház iránti hűségéről, és ezt a közösségi összejövetelt nem lehet pusztán virtuális jelenléttel helyettesíteni, és nem szabad egyszerűen passzív összejövetellé redukálni. A liturgikus közösség ugyanis a testvérek és a nővérek aktív részvételében valósul meg, tehát együtt kaptok meghívást arra, hogy hálát adjanak Istennek, aki Krisztusnak a halálból való feltámadása által új életre szóló reménységre szülte őket. Ezzel kapcsolatban arra buzdítok mindenkit, hogy keressük meg a legjobb lehetőségeket annak érdekében, hogy a Szentmisén azok is részt vehessenek, akik vasárnap nem tudják abba hagyni munkájukat. A liturgikus év, kedves testvéreim, amelynek ritmusát a vasárnapok adják, érdekes történetet hordoz, amelyben összefonódik az egyház hite és áhítata. És már Krisztus után a második századtól kezdve a heti húsvét ünnepléséhez hozzákapcsolódott az évenkénti húsvét ünnepe, amely a legnagyobb ünnepélyességű ünnep, és ez az ünneplés kiterjedt az 50 napos legörvendetesebb időszakra, amely pünkösdben teljesedik ki, és maga, amelyet a maga bűnbánati jellegével a nagy bőjt készít elő. Később a ciklus mintájára, húsvéti ciklus mintájára kialakult a karácsonyi ünnepkör, amely lehetővé tette, hogy újra átéljük Isten igéjének megtestesülésének, születésének és a világ előtt való megjelenésének misztériumait. Az egyház később az egyes liturgikus időszakokba beillesztette Szűz Mária tiszteletét is, aki elválaszthatatlanul kapcsolódik fiának üdvözítő művéhez, valamint a vértanúk és más szentek emlékezetét is, akik a mennyben Istennek tökéletes dicséretet énekelnek és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában újra elénk tárja az üdvösség történet pedagógiáját. Végig vezeti a híveket a messiás várásától, a húsvéti misztérium teljességéig, majd az eljövendő dicsőség elővételezéséig. A liturgikus évben az egyház Krisztus misztériumának jelenvalóvá tevő üdvözítő erejét ünnepli, és lehetővé teszi a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesedjenek benne. Ezért a liturgikus év minden lelkipásztori tevékenység alapvető, ihlető elve és nélkülözhetetlen viszonyítási kerete. Kedves hallgatók, most különféle nyelveken fogják összefoglalni a Szent Atya katekézisét, majd egy pár gondolattal később mi is bekapcsolódunk, és újabban összefoglalom rövidebben a Szent Atya mai katekézisét.
3: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous poursuivons notre réflexion avec le cinquième chapitre de la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium, consacré à l'année liturgique. Le Concile présente le dimanche comme le fondement et le cœur de l'année liturgique. C'est la Pâque hebdomadaire où est commémoré et rendu présent le jour où le Christ est ressuscité. Jaillissant de la résurrection, le dimanche traverse les temps de l'homme, les mois, les années, les siècles, telle une flèche directrice qui oriente vers la seconde venue du Christ. En ce sens, l'année liturgique est l'actualisation de l'œuvre du salut que le Christ accomplit dans l'histoire, comblant tous les fidèles de sa grâce. Il est donc indispensable de sanctifier le dimanche par la célébration de l'Eucharistie et de rechercher les meilleures conditions pour que puissent prendre part à la Sainte Messe ceux qui n'ont pas la possibilité de s'absenter de leur travail. L'année liturgique propose ainsi, sous une forme sacramentelle, la pédagogie de l'histoire du salut, guidant les fidèles depuis l'attente du Messie jusqu'à la plénitude du mystère pascal et à l'anticipation de la gloire future. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
9: Saluto tutti i pellegrini di lingua francese. In particolare i fedeli della diocesi di Yaoundé in Camerun.
0: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, a kameruni híveket, akik a püspökükkel érkeztek. Isten áldását küldöm rátok, és maradjatok meg Jézus Krisztus szeretetében.
3: Je salue tous les pèlerins de langue française et plus particulièrement les fidèles du diocèse de Yaoundé au Cameroun, accompagnés de leur évêque. Rassasiés à la table de l'Eucharistie, soyez pour le monde des témoins lumineux de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiment of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Liturgy, Sacrosanctum Concilium, we reflect today on the liturgical year and its relevance for the faithful. The liturgical year is not a static representation of past events, but an encounter with Christ himself, who desires to immerse his people in the mysteries of the history of salvation. The day on which Christ rose from the dead is the core of the liturgical year and foreshadows Christ's second coming, when we will all rise again. For this reason, it is essential for the faithful to sanctify the Lord's Day by gathering to celebrate the Eucharist. May our active participation and steadfast witness help us to enter.
2: A Szent Atya kiemeli most angol nyelven, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciója a liturgikus évről és annak a hívek életében betöltött jelentősége mennyire fontos, és hogy a liturgikus év ezt a hívek számára elengedhetetlen, hogy az Úr napját megszenteljék azzal, hogy összegyűlnek az eukarisztia ünneplésére, közben köszönti a Zimbábueból érkezett csoportokat. Rátok és családjaitokra kérem Úrunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg mindannyiótokat.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konstitution Sacrosanctum Concilium spricht im 5. Kapitel über das liturgische Jahr. Die Kirche feiert im Kreislauf des Jahres das ganze Mysterium Christi, von der Menschwerdung und Geburt bis zur Himmelfahrt, zum Pfingsttag und zur Erwartung der seligen Hoffnung und der Ankunft des Herrn. So wird das Heilswerk, das Jesus Christus in der Geschichte vollbringt, vergegenwärtigt. Insbesondere am Sonntag müssen die Christgläubigen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu gedenken und Gott Dank zu sagen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, San Benedetto da Norcia.
2: Kedves német nyelvi testvéreim, a Szent Benedek Norzia szentje a szerzetesi regulájában azt írja, hogy Isten műve elé semmit ne helyezzenek. Azt kívánom, hogy mindig megtapasztalhassátok Krisztus átalakító erejét, amelyből a Szent Liturgiában Isten igéjének hallgatásában és a szentségek ünneplése által merítünk. Az Úr áldjon meg és őrizzen benneteket.
3: Der heilige Benedikt von Nursia schreibt in seiner Mönchsregel, dass dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden soll. Ich wünsche euch, dass ihr stets die verwandelnde Kraft Christi erfahren dürft, die uns in der heiligen Liturgie im Hören auf das Wort Gottes und durch die Feier der Sakramente zuteil wird. Der Herr segne und behüte euch.
4: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hablar del año litúrgico para continuar nuestras catequesis sobre la Sacrosanctum Concilium. Como explicaba mi predecesor, el Papa Pío XII, el año litúrgico no es una representación de hechos del pasado, sino que es Cristo mismo que nos quiere hacer participar de sus misterios, permanentemente presentes y operantes. En otras palabras, es una actualización de la obra de salvación que Cristo realiza en la historia. La finalidad de la Iglesia es que los fieles se encuentren con Cristo, poniendo al centro de cada momento la celebración del evento pascual. Por eso, el domingo ocupa un lugar preponderante en el año litúrgico y en cada semana. Es el día del Señor que estamos llamados a santificar con la celebración de la Eucaristía, reunidos de manera presencial en asamblea. Atentos
2: a la escucha. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy pár gondolatot szeretnék megosztani a mai szentírási részről, tulajdonképpen a Jelenések könyvéből, az első fejezet 5-ös 8-as versoraiban. Nagyon sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy ő az alfa és az omega. És a Szent Atya is ezt használta a mai katekézisében. És tudjuk jól, hogy a Jelenések könyvének néhány verse olyan, mint hogyha egy hatalmas nagy kaput nyitna meg előttünk, egy olyan világba vezet, ahol sok minden titokzatos, ahol küzdelmek, szenvedések, megpróbáltatások vannak, de ahol egyetlen dolog egészen biztos, ahogy a mai szentírási szakaszban is olvastuk, hogy Krisztus győzött, Krisztus él, Krisztusé a történelem végső szava. És a szentírás így kezdi, hogy a Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől és a föld királyainak fejedelmétől, ezt olvastuk. Nagyon, nagyon szép, gyönyörű megszólítás van ebben a mondatban. Az első ugye, hogy a hűséges tanú. Jézus tehát nem csak beszélt Isten szeretetéről, hanem egész életével tanúságot tett róla. És ezt a Szent Atya át irányította a liturgikus évnek a liturgiában való részvételre is, hogy amellett hűségesen ki kell tartanunk, és ahogy említette, Szent Benedek is elmondta, hogy Isten műve elé semmi más emberit ne tegyünk, és emellett ki kell nekünk tartanunk hűségesen. Tehát hűséges tanú, tanúságot tett Jézus Isten szeretetéről. A második megszólítás, hogy a halottak első szülöttje, ez a húsvét üzenete, és ezt a Szent Atya is kiemelte, hogy hogyan alakult ki a liturgia, tulajdonképpen milyen ünnepkörökben, és az első legnagyobb, legfontosabb, legmeghittebb ünnepkörünk ugye a húsvét. Tehát Krisztus nem egyszerűen túlélte a halált, hanem legyőzte a halált, és éppen ezért a keresztény ember egészen másképpen kell tekintsen a halálra, és ezt a liturgiában, a Szent Misében nagyon át tudjuk élni, megélni, mert ugye a halál az fájdalmas, a halál elválaszt, és ugye egy temetésen is könnyek vannak, mert szeretünk, és akit szeretünk, annak a hiányát aznak nagyon érezzük, de van egy másik bizonyosság, hogy van feltámadás, tehát a sír nem az utolsó állomás, és ez a liturgiában is ugyanígy van, tehát egy betegség, egy veszteség, egy csalódás, egy halál eset, egy megromlott kapcsolat után azt mondjuk, hogy mi lesz most, a liturgiában nem azt kérdezzük, hogy mi lesz most, hanem mi van, és arról azt mondja a jelenések könyve, hogy néz Krisztusra, és a liturgiában tudjuk hűségesen megélni azt, hogy hogyan tudunk mi Jézus Krisztusra nézni. Tehát ő már átment a halálon, és aki hozzá tartozik, annak az élete nem a halállal ér véget, és ez az életében is meg kell mutatkozzon. És azt mondja a Szentírás ezután, hogy annak, aki szeret minket, vérével megváltott bűneinktől. Tehát nem azt mondja, hogy aki szeretett bennünket, hanem aki szeret bennünket. Tehát Jézus szeretete az egy jelen idő, és a liturgiát azt mindig a jelenben kell megélni, hűségesen. Tehát Jézus szeretete jelen idő, nem csak akkor szeretett, amikor a kereszten meghalt értünk, nem csak akkor szeretett, amikor megkereszteltek bennünket, nem csak akkor szeretett, amikor legelőször közeledtünk hozzá, hanem ő most szeret ebben a pillanatban, amikor akkor is, amikor örülünk, akkor is, amikor sírunk, akkor is, amikor imádkozunk, akkor is, amikor imádkozni sincs erőnk. Tehát Isten szeretete nem a mi teljesítményünktől függ. És majd különleges kijelentést hallunk, hogy íme eljön a felhőkön, és minden szem meglátja őt. Tehát ez Krisztus második eljövetelére utal. Tehát mi sokszor csak a mának élünk, gondolunk arra, mi lesz holnap, jövő héten, jövő hónapban aggódunk a pénz miatt, az egészségünkért, családunkért, munkánkért, de a keresztény ember tudja, hogy a történelem az nem céltalanul halad, hanem van kezdete és van beteljesedése, és a végén nem a káosz áll, nem a háború, nem a betegség, nem a halál, nem a bűn, hanem a végén Krisztus áll. Ezért mondja a Szentírás, hogy én vagyok az alfa és az omega. Tehát nagyon szépen kifejtette a Szent Atya is, hogy a liturgiában ezt hogyan tudjuk mi igazában megélni, és tovább mondja, hogy az Úristen, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Tehát ugye tudjuk, hogy az alfa az az első betű, az omega az az utolsó, mintha Isten azt mondaná, hogy én ott vagyok az elején, és ott leszek a végén is. És talán ez az egyik legszebb üzenet számunkra, hogy amikor megszülettünk is, ott volt Isten, amikor gyermek voltál, ott volt, amikor örültél, ott volt, amikor szerelmes lettél, ott volt, amikor elveszítettél valakit, ott volt, amikor beteg voltál, ott volt, amikor sírtál, ott volt, amikor elrontottál valamit, ott volt, amikor újra felálltál, ott volt, és amikor elérkezik az életünk utolsó órája, akkor is ott lesz. Tehát ő az alfa és az omega. És mindez a liturgiában élhető át teljes egészében. Röviden, nekem ezt sugalta a mai katekézis a Szent Atyának. Maradjanak továbbra is velünk, majd kapcsolódunk a mi atyánk imában.
5: Na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
6: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Mozambico. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la Domenica partecipando alla Santa Messa, non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica.
5: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com afeto todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo vindo de Moçambique. Queridos irmãos e irmãs, encorajo-vos a santificar o domingo, participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é um encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Que o Senhor vos abençoe.
7: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان، الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في السنة الليتورجية وقال: السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي، بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته، وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الإسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ المسيح، وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن التحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
6: Saluti fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato.
2: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű jelenlévőket.
6: Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: A liturgikus év folyamán az egyház megünnepli Krisztus húsvéti misztériumát, és segít bennünket abban, hogy mélyebben kapcsolódjunk Krisztus halálának és feltámadásának húsvéti misztériumához, és Krisztus élő jelenléte a egyházában folytatja az üdvösség művét, és bennünket a vele való találkozás felé vezet. Éppen ezért a liturgikus év nem egyszerűen a múlt eseményeinek az emlékezete. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és óvjon benneteket minden rossztól.
8: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny składający się z cyklu świąt chrześcijańskich jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii.

0: Számotokra az augusztus hónap egy fontos évforduló jelentősége van, gazdag hónap, mert Mária közbenjárására augusztus 15-én 1920-ban győzelem született a Varsói csatában, amely megváltoztatta Lengyelország és Európa történelmének az alakulását. A Nagyboldogasszony ünnepének vigiliáján ünnepeljük Szent Maximilián Mária Kolbe liturgikus emléknapját is, aki életét adta egy fogolytársáért a német náci Auschwitz táborban. Ezen események emlékezete vezesse lépteinket a béke útján, amelyet a szeplőtelen szűz mutat számunkra. Mindnyájatokat megáldalak.
1: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię.
2: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
3: Saluti fratelli di San Gabriele.
0: Különösen köszöntöm a Szent Gábor testvéreket, akik Ázsiából és Afrikából érkeztek, és szerzetesi fogadalmuk 25. évfordulóját ünneplik. Arra buzdítom őket, hogy örömmel és kitartóan folytassák küldetésüket az evangélium szolgálatában. Köszöntöm továbbá a Giorgio Lapira ifjúsági műve által szervezett nemzetközi tábornak a résztvevőit, valamint a Maropati Cenacolo csoportot. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és a fiatal házasokra. Néhány nap múlva ünnepeljük Szűz Mária mennybevételének ünnepét. Szeretettel buzdítalak benneteket arra, hogy álhatatosan forduljatok imádságotokkal Isten anyjához és az ő példáját követve, teljesen fogadjátok el arra szóló hivatásotokat, hogy otthonosan éljünk az Úrral, és figyelmes szeretettel forduljunk fele barátaink felé. Mindjájatokat megáldalak.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a szokott módon nagy tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartottak, valószínű a nagy meleg miatt. A szokott módon szintén a méltóságok köszöntik a Szent Atyát. Köszönjük mi is a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, együtt lehettünk a mai műsorban is, és akik önöktől búcsúznak.
1: Görgényi Tünde.
0: Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót ebben a déli órában. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok, imára hívnak bennünket. Így teszünk, mi is hívjuk Önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. A déli úrangyala imát imádkozzuk, és a zsolozsmából a napközi imaórát. Felajánljuk imáinkat hálából a Jóistennek, az ő szeretetéért, végtelen irgalmáért és gondoskodásáért. Ma sem feledkezünk meg Önökről, akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket. Hálatelt szívvel imádkozunk minden önkéntesünkért, adományozunkért, akik nélkül nem tudna működni a Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leányom.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt. Ősvényemen csak ez világít.
1: Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid igéit megtartom.
0: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes.
1: Neked hozom ajkam áldozatát, fogad tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
0: Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg.
1: Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem.
0: Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel.
1: Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
2: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr.
1: Szegény vagyok és nyomorult. Istenem, segíts meg engem. Istenem, jöjj segítségemre. Uram, siess, segíts meg engem.
0: Írje szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek.
1: Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak.
0: Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolodnak, úgy kell neki, úgy kell.
1: Ujjongjanak, s örvendjenek benned, akik téged keresnek.
0: Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult. Istenem, siess hozzám.
0: Segítöm és megmentöm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szegény vagyok és nyomorult. Istenem, segíts meg engem.
0: Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat és méltányos ítéletet hoz. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet.
1: Majd, ha jónak látom, igaz ítéletet tartok.
0: Remeghet a föld és minden lakója. Oszlopainak szilárd alapot vetettem.
1: A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést. A bűnösöknek fejeteket ne hordjátok kevélyen.
0: Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen. Ne beszéljetek vakmerően, gőgösen.
1: Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség.
0: Hiszen Isten a bíró. Az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja.
1: Kehely van az Úr kezében, tele habzó fűszeres borral.
0: Ezt nyújtja oda, utolsó cseppig ki kell üríteniük. Meg kell inniuk a föld bűnöseinek.
1: Én pedig szüntelen ujjongok. Jákob istenének énekelek.
0: Minden gonosznak letöröm hatalmát. Az igaz meg fölemelheti fejét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz.
1: A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
0: Legyen velünk, Uram, a te irgalmad,
1: amint beléd vetjük reménységünket.
0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket. Akik Önökkel imádkoztak,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, 2026. augusztus 12-e van. Mi szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket.
1: Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatóinkat. Hamarosan híreket, műsorajánlót, programajánlókat fogunk beolvasni. Átnézzük az időjárást, a hőmérsékleti értékeket is fognak hallani, majd a nap evangéliumát hallgatjuk meg ismétlésben Antal Zoltán Marosvásárhely Köves Dombi plébános tolmácsolásában.
0: Már megszokhatták a kedves hallgatók, hogy minden hónap második szerdáján a Déli Magazin keretén belül egy könyvet, egy olvasnivalót hozunk önöknek, így van ez ma is. Egy tanúságtételes könyv, amit be fogunk mutatni, az a címe, hogy Tanúságtételek Medjugorje, nemrég jelent meg a Verbum kiadó gondozásában, és ez alkalomból Szigyártó Andreát kértük meg, hogy beszéljen erről a műről.
1: Műsoridőnk végén egy műsor ismertetővel fogunk jelentkezni, hogy akik délutáni adásainkat is szeretnék hallgatni, tudják azt, hogy milyen adásokba kapcsolódhatnak be. Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, kedves hallgatók! Pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Mária köszöntő Szárhegyen.
1: Közös Mária köszöntőre várják a híveket ma este 6 órától a Szárhegyi Ferences templomban. A program ünnepélyes rózsafűzérrel kezdődik, elmélkedéssel és énekekkel, majd szentmisével zárul. A Szentségimádás iskolája.
0: Folytatódik a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban a lelki gyakorlatos előadások sorozata. A soron következő alkalomra augusztus 13-án, azaz holnap kerül sor, és várják az érdeklődőket este 6:30. Homokháti Szent István kenyere. Búcsú Mórahalomon.
1: A Mórahalmi Szent László király templom kertjében tartják augusztus 19-én, szerdán a homokháti Szent István kenyere búcsút, amelyet meghívottként részt vesz Pál József Csaba megyispüspök. Este 7:30 szabadtéri ünnepi szentmise kezdődik. A szentmisét fáklyás körmenet zárja Mórahalom utcáin, hálát adva az új kenyérért és Szent István örökségéért. A rendezvény a homokhátság egyházközségeinek találkozója is, amely a térség katolikus híveinek közös ünnepe. Zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére.
0: Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és augusztus 22-én este 8:00 mutatják be a csíkszeredai gyors korcsolya pályán. Erdély zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életével képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Pap László írta, zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte. Ferences fiúcsapattábor.
1: Az erdélyi ferencesek fiúcsapattábort szerveznek augusztus 24-e és szeptember 1-e között. Egy bőhetes programról van szó, amelynek keretében az öröm és remény embere mottóval elzarándokolnak Assisibe és azon helyekre, ahol Szent Ferenc felnőtt és rátalált az igazi öröm és boldogság forrására, amelynek köszönhető, hogy úgy kezdtek rá tekinteni, mint az öröm és remény emberére. Céljuk, hogy Szent Ferenc életén keresztül megértsék, mekkora fejlődéssel képes az ember, felfedezve saját feladatát az egyházban és a világban embertársai javára. Részletek és jelentkezés a www.ferencesprogramok.ru oldalon találhatóak. Pedagógiai képzés Gyergyószent Miklóson.
0: Egyedülálló 120 órás képzés indul Gyergyószent Miklóson mindazoknak, akik felelősen szeretnék kísérni a gyermekeket. Szülőknek, pároknak és pedagógusoknak egyaránt szól ez a képzés. Egy keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára építő pedagógiai szemléletet ad át, amely belső megújulást és a mindennapokban is alkalmazható gyakorlatias eszközöket kínál. A képzés trénere Uzsajni Pécsi Rita neveléskutató. Jelentkezni szeptember 20-áig lehet a www.intime, tehát intime, mert angolul van, .hu oldalon lehet, ahol részletes információkat is kaphatnak az érdeklődők, tehát www.intime.hu. Lelki gyakorlat papok és szerzetesek szülei számára Mátra Verebély Szent Kúton.
1: A papi vagy szerzetesi hivatás egy család egészének életére hatással van. nem csak a hívásra igent mondó ember mindennapjait formálja át, hanem a szülőkét, testvérekét, vagy akár a tágabb rokonságét is. A szülők számára kiemelten fontos, hogy lelki támogatást kapjanak, segítséget találjanak gyermekük hivatásának megértésében és megélésében. Ezt a célt szolgálja a Mátra Verebés Szent Kut Nemzeti Kegyhely által meghirdetett lelki gyakorlat, melyet szeptember 26-a és 28-a közötti már második alkalommal szerveznek meg. Szeptember 27-én Székely János püspök tart elmélkedést és mutat be szentmisét, a program további részében pedig a Szent Kuti Ferences atyák és Korniluk Margit nővér kísérik a résztvevőket. A részvételi díj 23.000 forint per fő per éjszaka, amely a Zarándokház saját fürdőszobás szobáiban biztosított szállást, a teljes ellátást és a lelki gyakorlat programját is magába foglalja. Jelentkezni a 32-418-029-es telefonszámon, vagy az info@szentkut.hu e-mail címen lehet szeptember 17-ig.
0: Végezetül pedig röviden az időjárásról. Továbbra is napos időre számíthatunk, kevés csapadék a középső tájakon várható. Sokfelé megélénkül az északias szél. Délután 29-38 fok körül alakulnak a maximum értékek. Az ország nyugati részén lesz a legmelegebb. Holnap szintén a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájak fölött vékony fátyol felhő is megjelenhet az égen. Csapadék a középső részen várható. Sokfelé lesz élénk az északkeleti északi szél. Kora reggel 5 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérnek a legmelegebb órákban.
1: És nézzük át, hogy milyen hőmérsékleti értékeket mértek ma délben 12 órakor Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. 30 fokot, és ez a legnagyobb hőmérséklet Resicabányáról jelentették, ezt követi 29 fokkal Déva, 28 fokot mértek Gyulafehérváron és Marosvásárhelyen, 27 fokot jelentettek Zilahról, Tordáról, Temesvárról, Székelyudvarhelyről, Szatmárnémetiből, Nagyszebenből, Nagysármásról és Fogarasról.
0: 26 fokot mértek Aradon, Baroton, Besztercén, Dísen, Kolozsváron, itt Sepsiszentgyörgyön is 26 fok volt. 25 fokot jelentettek Brassóból, Nagybányáról, 24 fokot mértek Dicsőszentmártonban és Nagyváradon is 24 fok volt, 23 fokot mértek Csíkszeredában, és 19 fokot mértek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen.
2: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A felolvasott evangéliumi tanításnak két mozzanatát szeretném kiemelni a mai napon, és ezeknek a segítségével szemléljük közösen életünket, napunkat. Az első mozzanat az embertársi kapcsolatra irányítja a figyelmet, azon belül pedig a megbántás és a figyelmeztetés témájára. Ma mi is elgondolkodhatunk, hogy hasonló élethelyzetekben hogyan reagálunk és mit teszünk. Jézus a személyes figyelmeztetés fontosságát hangsúlyozza, és ezáltal rávilágít arra, hogy minden ember értékes. Lehet, hogy a bántás nem is volt tudatos, nem volt szándékos, de a megbántott személy ezt már másként értékelte. Ma a szeretet és a türelem kap hangsúlyt, és ezáltal ismerhetjük meg Jézus szándékát, amikor azt akarja, hogy tartsuk fontosnak az egymással való beszélgetést, ne pedig az egymásról való beszélgetés vezérelje a mi életünket. Ez a szemlélet viszi előre az érett, felelősségteljes embert. Az evangéliumi szakasz második részében a közös ima, vagy még pontosabban a kérő ima kerül a figyelmünk középpontjába. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Az első dolog, amire valószínűleg nagy örömmel felfigyelünk ennél az evangéliumi idézetnél, hogy Jézus, mintha újra előtérbe helyezné a kérő imát. Egyszerűen kijelenti, hogy kérhetünk az Atyától bármit, amit akarunk. Eszünkbe jut, mennyi mindent szeretnénk tőle kérni. Egészséget, békét, jólétet és hosszú életet. De amíg így soroljuk a kívánságainkat, valahogy kezd felmerülni bennünk a kétely, hogy valami mégsem lenne rendjén. Tényleg jól értettük Jézus buzdítását, hogy kérhetünk bármit, amit csak akarunk, és mindezt feltétel nélkül? Ha ugyanis tovább olvassuk az evangéliumi szakaszt, akkor megjelenik egy furcsa feltétel. Igen, kérhetünk bármit, kérhetünk mindent, de csak úgy, hogy előbb megegyeztünk abban. Egyetértünk embertársainkkal. Egyetértünk, hogy mit is akarunk kérni. És pontosan itt kezdődik a nehézség, mert a földműves esőt szeretne, a kiránduló szép időt, a férj kislányt szeretne, a feleség kisfiút, az elárusító sok gazdag vevőt, a vásárló sok olcsó árut. Ekkor rájövünk arra, hogy talán mégis jobb a Jóistenre bízni a döntést, mert különben összeveszne a világ. Legyünk hálásak a Jóistennek a kapott kegyelmekért, és így kérjük közösen, hogy ő vezérelje életünket, ő mutassa a helyes utat, és adjon bölcsességet döntéseink meghozatalához. Amen.
1: Amen.

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Antal Zoltán, Marosvásárhely Kövesdombi plébános elmélkedését hallották ismétlésben, hiszen a mai reggeli ébresztőben hangzott el. Köszönjük szépen a plébános úrnak! A pontos idő 12 óra és 37 perc, lesz egy kis zene, majd kezdetét veszi a Déli magazin előkészített témája. A bevezetőben említettem, hogy könyvajánlóval folytatjuk, tanúságtételes könyvet hoztunk önöknek. Köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsoltak be a rádiónk adásába. Köszönjük, hogy csatlakoztak. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk önöknek is.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók! A bevezetőben már említettem, hogy a mai könyvajánlóban egy tanúságtételes könyvet mutatunk be, amely nemrég jelent meg a Verbum kiadó gondozásában. Az a címe, hogy Tanúságtételek Medjugorje. Nagyon aktuális, hiszen pár napja ért véget a 37. Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, a Mládi Fest. Ebben a könyvben is olyan tanúságtételek vannak, amik valamilyen szinten kötődnek, kapcsolódnak a szüzanyához, Medjugorjéhoz. Meghívott vendégünk Szigyártó Andrea, aki ennek a könyvnek a megálmodója, aki útjára indította ezt a könyvet. Szeretettel köszöntelek, Andrea, Isten hozott.
2: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit.
1: Köszönöm, hogy felvállaltad ezt a beszélgetést, és Istennek is hálát adok, hogy a technikán keresztül össze tudtuk hozni, hiszen te pont Bosznia-Hercegovinában vagy. Mit jelent számodra elsősorban Medjugorje, hogy ennyire fontosnak láttad, hogy erről egy könyv is megjelenjen?
2: Igen, Tünde, úgy, ahogy mondtad, még úton vagyunk Medjugorjéból hazafele. Hát én köszönöm neked a lehetőséget, hogy beszélhetünk a most megjelent könyvről. Igen, ez az ötlet már jó ideje érlelődött bennem, de nagyon sokáig senkinek sem beszéltem róla. Aztán egy decemberi napon, úgy karácsony után találkoztam Regina nővérrel, és neki említettem először, hogy készítsünk egy könyvet tanúságtételekből. Írjuk le a saját élettörténetünket, és mindazt, amit az elmúlt években átéltünk. Úgy éreztem, hogy 15 év után mi is tartozunk a szüzanyának egy ajándékkal, hiszen évről évre újabb és újabb ajándékokat, kegyelmeket kapunk tőle. Arra gondoltam, hogy legyen ez a könyv a mi ajándékunk, amit hálánk jeléül a szüzanya felé tudjuk adni. És így született meg ez az ötlet, és ezzel indítottuk útjára a könyvet.
1: Ahhoz, hogy az álomtól addig eljussunk, hogy mi ezt a könyvet most már kezünkbe tartsuk, gondolom elég sok nehézség, megpróbáltatás volt. Mennyire érezted a szüzanya segítségét, közbenjárását ebben? És hogyha mondasz erről pár szót, hogyan sikerült kiválasztani a tanúságtételeket, vagy a személyeket, akiket meghívtatok, hogy tanúságot tegyenek?
2: A szűzanya teljes mértékben vezetett bennünket, és ő közben járt értünk, mert másképp nem sikerülhetett volna ilyen rövid idő alatt létrehozni, és megvalósítani ezt a könyvet. Ami decemberben még csak álom volt, az márciusra több tanúságtétellel gazdagodott,

0: Majd június 29-e este már a kezemben tarthattam a készkönyvet. Így valóban egy igazi álom vált valóra. Különösen nagy ajándéknak éreztem, hogy a könyvet még a medjugorjei utazásunk előtt megkaphattam. Biztos voltam benne, hogy ez nem véletlen, hanem egy ajándék a szűzanyától. Ebben az egész folyamatban viszont Regina nővér volt a húzóerő. Tehát folyamatosan intézkedett, kapcsolatot tartott több emberrel is, és rengeteg munkát végzett azért, hogy ez a könyv megszülethessen. Természetesen nem csak mi dolgoztunk rajta, hanem nagyon sok ember segített a megvalósulását ezekben a hónapokban. Itt szeretném megemlíteni a sok-sok telefonhívást is, hiszen nem mindenki mondott igent elsőre. Voltak, akiket újra fel kellett hívni, voltak, akik gondolkodási időt kértek. Aztán teltek a hónapok, és még mindig nem érkeztek meg a beígért tanúságtételek. Újra telefonáltunk, érdeklődtünk, hogy továbbra is várjuk az anyagokat. Amikor pedig végre megérkeztek, kezdődött az olvasás és a javítás, ami szintén rengeteg időt és figyelmet igényelt. Ezután következett a szerkesztés, majd végül a nyomtatás. Hogyan is választottuk ki azokat a személyeket, akiknek a története bekerült a könyvbe? Hát az elmúlt 15 év alatt rengeteg embert megismertünk. A zarándoklatok során nagyon sok család történetével találkoztunk. Aztán itt ismét Regina nővére gondolok, hogy a személyes tapasztalatokat, a megható történeteket hallottuk, ismertük az embereket, és sok-sok olyan emberrel találkoztunk, akiknek különleges módon kapcsolódott az életük Medjugorjéhez. Talán éppen ezért ez a feladat volt a legkönnyebb, hiszen az évek során rengeteg csoda, élmény, megértés és elhivatottság született. Olyan történetek, amelyek mélyen megérintettek bennünket, és amelyekről úgy éreztük, hogy érdemes őket másokkal is megosztani. Ezek a tanúságtételek nem egyszerű történetek. Tehát mindegyik mögött ott van egy ember, egy család, egy életút, egy találkozás és egy megtapasztalás. Egy megtapasztalt kegyelem. És talán éppen ez adja ennek a könyvnek az igazi erejét.
1: Az este én is kaptam egy példányt ebből a könyvből, és én köszönöm szépen, gyorsan fel is lapoztam, és örömmel láttam, hogy a képeket a férjed készítette, Szabolcs. Ezúton is köszönöm, és köszönjük neki, hiszen a rádiónknak hűséges önkéntese, aki minden Mládi Fest alkalmából megosztja a videókat, képeket tesz fel, és nagyon hűen átjön az ottani hangulat, hiszen sokan nem jártak még ott, nincs lehetőségük elmenni. Akkor ezt úgy kell képzelni, ezt az egészet, mint egy ilyen családi vállalkozás. Mit jelent számotokra így összedolgozni? Nehézség volt, vagy úgy vettétek, hogy ez is a szűzanya ajándéka?
0: Így van. Örülök, hogy megláttad és felismerted a képeket. A könyvben ugyanis a férjem által készített fényképeket használtuk fel. Konkrétan a Mária Rádió Facebook oldaláról és a férjem Facebook oldaláról keresgéltük vissza azokat a képeket, amelyek leginkább illettek az egyes történetekhez. Már elég előre haladtunk a tanúságtételek összeállításával, amikor a kiadó jelezte, hogy szükség lenne fényképekre is. Aztán tulajdonképpen ekkor vált igazán egyértelművé, hogy ki mivel tud hozzájárulni a könyvhöz. Én pedagógusként inkább a szöveggel, az írással és a szövegek gondozásával tudtam foglalkozni, a férjem pedig a fényképekhez értett. Így szinte magától értetődő volt, hogy az ő képeit használjuk fel. És talán éppen ettől lett még személyesebb ez az egész. Mindenki rakott bele egy kicsit magából. Volt, aki a tanúságtételével, volt, aki a munkájával, más a fényképeivel, vagy éppen az imáival segítette a könyv megszületését. Így ez a könyv tulajdonképpen nem egyetlen ember munkája, hanem sok-sok ember közös ajándéka. Mindenki hozzátett egy kicsi darabot önmagából, és ettől vált igazán élővé és személyessé.
1: Lesz ennek a könyvnek még bemutatója? Gondoltatok-e arra, hogy így körbejárjátok az erdélyi városokat, illetve hol lehet ezt a könyvet megkapni, megvásárolni?
0: Nagyon őszinte leszek. Én személy szerint egyáltalán nem gondolkodtam könyvbemutatóban, hiszen nem is ez volt a célom. Én egy egyszerű ember vagyok, aki a háttérben éli az életét. Ez a könyv tulajdonképpen egy nappaliban született. Sok-sok ember élettörténetéből, tanúságtételéből és megtapasztalásából. Éppen ezért nem is gondolom, hogy nekem jogom lenne mások történeteit továbbadni, vagy magamra irányítani a figyelmet. Úgy érzem, a könyvnek magának kell beszélnie, mi pedig szeretnénk mindenkinek ajándékba adni. Hogy lesz-e folytatás, ezt még nem tudom. Ez már nem csak rajtam múlik, hiszen ebben is több ember érintett, ezért erről még beszélnünk kell, és közösen döntenünk több személlyel. Én pedig nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, a lehetőséget, hogy egy kicsit mesélhetünk erről a könyvről, és arról, hogyan született meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, kedves Andrea. Jó utat kívánunk nektek, és köszönöm, hogy így a minden közepette sikerült mégis összehozni ezt a beszélgetést. A kedves hallgatóktól elnézést kérünk a háttér zajokért, hiszen úton vannak. A Andrea és a családja éppen a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválról térnek haza. Hát én azt kívánom, hogy minél többen megtapasztalják azt, amit Medjugorjéban olyan sokan megtapasztaltunk, és olyan sokszor halljuk, hogy oda el kell menni, arról nem lehet mesélni, vagy nem tudjuk azt úgy átadni, mondjam én így, mert én is jártam ott, és úgy érzem, hogy persze elmondja az ember az emberi oldalát a szavakkal, de azt megélni kell. Közben az órára is pillantok, 12 óra és 55 perc a pontos idő, ami azt jelenti, hogy hamarosan búcsúznunk kell. Engedjék meg, hogy röviden a délutáni műsort ismertessem önökkel, hamarosan a szeretett láng rózsafüzérét imádkozzuk, majd a békéért való ima következik. 13 óra 30 perctől a zenés köszöntővel várja önöket Majoros Attila kollégám, majd 14 órától Isten a sorok mögött című adásunk veszi kezdetét. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől a Medjugorjei üzenetet Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában hallják. 14 óra és 40 perctől az ima szándékok fogadásának lesz az ideje, 15 órától az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra és 20 perctől tárgyaljuk meg, stúdióbeszélgetést hallhatnak 16 órától az igézőt, 16 óra és 5 perctől pedig a nap katekézisét Karácson Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg, 17 órától ima szándékokat fogadunk, 17 óra 15 perctől pedig dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától közvetítünk Szentmisét Nagyváradról, a Székesegyházból. Az esti úrangyala imára 7 órától hívjuk a kedves hallgatókat, melyet az Ima Tarsoly műsorunk követ. Az Ima Tarsoly után majd egy újabb műsorismertető is elhangzik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy este 8 órától szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Igyártó Mária önkéntesünk nevében is további jó rádiózást, egy áldott, békés, örömteli délutánt kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekint szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön,
1: irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, mai kívánságműsorunk veszi kezdetét. Nézzük az elérhetőségeinket, telefonszámaink a már ismert 0259.

0: Első telefonálunk már is a vonalban van. Haló!
1: Lauter Turi, Jézus nevét dicsértessék.
0: Mindenek elmen, in eternum, amen.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Attilát, és szeretett drága családját, és minden kedves hallgatót ez alkalommal. Hát a Franciska nevet kevesen viselik, de azért köszöntjük őket, a Chantal Szent Franciskának a lelki gyermekeit. Előbb édesanyja, majd mint szerzetes nő, életében sokszor kitartó, szenvedő. Példás volt élete, kedves volt személye, Chantal Szent Franciskának áldozatos lelke. Szalízi Szent Ferenc lelkileg nevelte, tökéletes úton életét vezette, szeretetszolgálat lett életének célja, szegények, betegek szerető gondozása. Mivel anya voltál, erősítsd az anyákat, akiknek élete minden nap áldozat. Könnyes imádságban is tudjanak bízni, gyermekeik lelkét Istenhez vezetni. Vizitációs rend, nővérek szent rendje. Szent Franciskának ez volt életműve. Szeretetben éltek, áldozatot vállalva, illettek az egyház igazi áldása. Vezesd a Szent Franciska, a szent nővéreket, megpróbáltatásokat ők bizony szenvedtek. Minél több jó nővért adj egyházadnak, segítsd meg őket, mert sok áldozatot hoznak. Köszönöm a figyelmet, a drága szizanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen Pap bácsinak is, nagyon-nagyon áldott nyarat és jó egészséget kívánunk.
1: Viszont szeretettel.

És ameddig a következő telefonálónk megérkezik, szeretnénk egy kedves volt önkéntesünket, Gergelynék Diánát köszönteni. Névnapján, kedves Diácska, jó Isten éltessen téged nagyon sokáig, Szüzanya vigyázzon rád, és hát köszöntünk a messze Franciaországban, reméljük, hogy jól vagy. Sokat utazol a Szüzanya kegyhelyekre, hiszen tudjuk, hogy ez volt a nagy álmod. Mindenképpen a mai napon, kedves munkatársaink, önkéntesenk nevében kívánok neked nagyon-nagyon boldog névnapot.

És fel szeretnénk hívni kedves a nagyváradi hallgatóink figyelmét arra, hogy a mai estén 8 órától várjuk önöket, várunk titeket, kedves önkéntesek, a gyönyörű szentségimádással Szent József szerepű plébánia templomba, és szintén várunk titeket, várjuk a kedves hallgatókat majd pénteken délelőtt 10 órától a 4 Mária Rádió közös szentmiséjére a Szent József telepi templomba, melyet szintén ugye élőben közvetítünk.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, és már is köszöntök egy újabb telefonálót. Halló, halló!
1: Halló!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenöki, amen!
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek Attila kedves családoddal együtt. Szeretném köszönteni Zetilokkan Sándő Zsuzsát, Jézus Zsuzsát, Jakócs Zsuzsát, Bíró Zsuzsát, jó Isten adjon erőt!
0: Mindenek el, mert picit rosszul hallottuk, de reméljük, hogy a rádióban egy kicsit jobban hallatszott. Hát imádkozunk a betegekért a mai napon is, és hát természetesen a születésnaposokat, névnaposokat köszöntjük mi is, és csatlakozunk a jó kívánságokhoz. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonáról.
2: Halló, visszatették a Jézus Krisztus.
0: Mindenök jelmen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Mária Rádió összes munkát, nagy odafigyelését. Szeretettel köszöntöm Gyergyi Alfaluba, Vargyas Klárika született Gyergyi Csomafalván, nevenapján, aki nagyon sokat gondol, már nagyon ügyesen áll a betegeihez. Kétszáz itt a Jóisten áldja meg, hogy nagyon sok betegen tudjon segíteni. Nagy szeretettel Csata Klárikának dicsértessék a Jézus Krisztus Csomafalváról Teréz.
0: Kedves Teréz, köszönjük szépen, hogy hívott minket, csatlakozunk mi is a jó kívánsághoz.

0: Újabb telefonáló. Haló, haló. Haló, köszöntöm, élő adásban van.
1: Tisztessék a Jézus.
0: Mindenek, jemmel.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm, Otilló. Kedves családjával együtt. A Jóisten segélye meg. Mária Rádió összes dolgozóját, tobbalciát. A Jóisten fizesse meg munkájukat. És köszöntöm családomot, az unokáimot, dédunokámot. Mindenkit, minden öreget, beteget. A Jóisten adjon egészséget. Köszöntöm a testvéreimet, négy testvéremet, családjukkal együtt. A kórházba, Szicserezai kórházba, 500 beteget, ide kiemelem Terézkének, örvendek, hogy jól van, hál' Istennek, minden betegnek, orvosnak, minden munkásságot, a Jóisten tartsa meg. Az egész imád, és én nekik küldöm mindenkinek. A Jóisten segélye, Attila.
0: Önöket se hagyjál. Áldott szép napot kívánom. Köszönjük szépen.
1: Kiképezték a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. És hát felhívjuk ez a hallgatóink figyelmét, hogy senki ne jegyen meg, hiszen a mai késő estén, a naplement előtt egy picivel majd napfogyatkozás lesz. Hogyha igaz, akkor itt Erdélyben 38%-át takarja majd el a hold a napunknak, úgyhogy nem kell megijedni. Hát Székelyföldön egy néhány perccel hamarabb kezdődik majd a napfogyatkozás, 20 óra 20 perc körül, itt Nagyvárad, Kolozsvár környékén már 20 óra 22 perckor kezdődik, és hát egészen napnyugtáig lehet majd megtekinteni a ma esti napfogyatkozást. Persze, hogy ha tiszta lesz az ég, de hát erre minden esélyünk megvan. Hát nagyon vigyázni kell, ugye sokan néznek ilyenkor is a napba szabad szemmel, de sajnos nem szabad, egy hagyományos szemüveg kell, vagy legalább valamilyen sötétített üveg, ezzel lehet majd a ma esti napfogyatkozást megtekinteni, tehát keletről nyugatra haladva 20 óra 20 perctől egészen nap nyugtáig lehet a mai estén majd ezt meglátni.

0: újabb telefonáló a vonalban. Halló, halló.
1: Halló.
0: Köszöntöm.
1: Halló. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnék én imát kérni, ha lehetne. Most lehet imát kérni, ugye? Hát,
0: kívánság műsorban, de tessék mondani.
1: Egy olyan ember, akit éppen máma műtnek, hogy a jó Isten segítse meg a műtétbe. Kérem a mindenható jó Istent. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, és Isten tartsa meg magukat is.
0: Köszönjük szépen, hát imádkozunk.
1: Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert imádkozunk minden beteg testvérünkért. Egy üzenetünk érkezett, amely így szól. Minden dallal köszöntöm Dézsi Klárát, Szent Tamáson, névnapja alkalmából. Isten bőséges áldását kérem életére, további jó egészséget Isten vezesse. Irén írja, egy volt osztálytársa. Szeretnék köszönteni imával a mai napon Sepsi Szentgyörgyi Kórház személyzeti osztályán dolgozókat, különösen Lozsádi Zsuzsa doktornőt, a kedves lelkiismeretes odaadó munkájáért, hihetetlen kedves, türelmes mindenkivel. Isten áldja meg őt és őket, egy beteg, aki itt fekszik. Újabb telefonáló, haló. Köszöntöm.
2: Haló.
0: Igen, tessék mondani.
2: Haló.
0: Tessék mondani.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Hát vártam, hogy beolvassa Attila, de nem olvastam, mert régen küldtem az SMS, de most már itt vagyok.
0: No, tessék mondani.
2: Szeretném köszönteni Dézsi Klárit, Székely Szent Tamáson, volt osztálytársamot. Isten bőséges áldását kérem életére, további jó egészséget, Isten értesse sokáig.
0: Mindörökké, pont az imént olvastam fel.
2: Igen.
0: Jó Isten tartsa meg önöket. Jó Isten tartsa meg önöket. Nézik-e a naplementét, vagy ott fog-e Székelyföldön látszani, ott a hegyek ölelésében?
2: Hát vagyok én, ezt én udvar helyen van, fő út mellett.
0: Akkor fog látszani.
2: Nem vagyok a hegyeknél. Biztos látom.
0: No, hát akkor meg kell nézni, biztos érdekes lesz.
2: Igen, igen. Na, köszönöm, hogy mondtad.
0: Jó Isten tartsa meg, minden jót kívánok. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai rövid kívánságműsorunkban. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. És még egyszer fejben kedves váradi hallgatóink, önkénteseink figyelmét, hogy várjuk önöket, várunk titeket ma este 8 órára a Szent József telepi plébánia templomba, ide Nagyváradra, ma este szentségimádásra. További szép délutánt és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai délutánjuk, ami ennek csak szeretnék.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai műsorunkban tovább folytatjuk az istenkeresést a magyar irodalomban. Ady Endréről beszéltünk az elmúlt műsorban, most pedig Babits Mihályra térünk át. 1883-ban született, 1941-ben halt meg. 1933-ban Babits így válaszol egy folyóirat cikkére, amely azt fejtegette, vajon katolikus költő-e ő. Így ír, idézem, katolikusnak születtem, a vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból. A versnek feladata minden mély emberi érzés kifejezése, de nem okvetlen feladata konfessziót tenni, nyilvánosan hitvallást valamely egyház hittételei mellett. A költészet tárgya az Isten szomjazó lélek örök emberi lírája. A többi talán nagyon tató fülébe való. A katolicizmus én előttem az, aminek neve mondja, maga az általános vallás mindenütt és minden időkre érvényes, az egyetlen, amely az emberiség vallásának nevét igényli, nem egy kóré, tájé, fajé vagy nemzeti, ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét éreztem nem egyszer nyilvánosan is hitet tenni. Szinte érzem az égető kérdést, milyen viszonyban állok a létező pozitív egyházzal? Hívő vagyok-e vagy hitetlen? Gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást is tát. De melyik igaz katolikus az, aki kételjei, lázadásai ne küzdött volna soha? A költőnek mindent ki kell vallania, ez az ő létjoga és kálváriája. Babits életén és költészetén végig sajog a mindenség, a végtelen utáni vágy. Az Ima című versében írja, örökké, újra más, és több kell újra nékem. Az Isten fogai közt című versében ezt írja, ó, milyen csöpp kis reszkető élet voltam a végtelenben. Istenben találja meg a megoldást, de ezt hosszú, kínos és tanúságos keresés előzte meg. Ez az út tükröződik költészetében. Első kötetének utolsó verse, a lírikus epilógia, kulcsa fiatalkori lírájának.
1: Csak én bírok versemnek hőse lenni. Elsős, utolsó, mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. És már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi. De hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vak dióként, dióban zárva lenni, störésre várni, bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szöket rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, én vagyok az omega és az alfa.
0: A mindenséget és a szabadságot szeretné megragadni, de hogyan? Különböző filozófiai irányokban remél választ kapni kérdésére. Talán legjellemzőbb rá korban a filozófiai idealizmussal rokon elképzelés, amely, ahogy hallottuk a versben is tükröződik, a lényeg az én. Ez az, ami bizonyos. A külső világ valóság értékéhez kétség fér. Bár kínlódva érzi, hogy még tovább magamnál nem jutottam, mégis az én által próbálja elérni a végtelent. Ez a magyarázata nem csak virtuózitása törekvő formájának, de tartalmában a sátánosságának és a nem egyszer káromlásnak tűnő kijelentéseknek is. Például az Ima vers, a Sorshoz című verse, vagy a Fortissimo verse. Ő is, mint egyes filozófiai irányok a bűnben, az Istennel való szembeszállásban látja az én, a személyes szabadság teljes kibontakozását. De versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázad. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, bálja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy októberi ájtatosságban, az Isten kezében című versében.

Babits Mihály, fortissimo. Haragszik és dúl fúl az Isten, vagy csak talán alszik az égben. Aluszik vagy halott is éppen. Kikölt jött föl, emberek? Anyák, sírjatok hangosabban. Akit föl nem ver annyi ágyú, rezzenti-e gyenge sírástok. És ne is könnyen sírjatok, mert a könyv mind csak földre hull, hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul. Ne oly édesen, mint a forrás, ne oly zenével, mint a zápor, ne mint a régi niob ég, hanem parthala, mint az árvíz. Sírjatok, vagy a görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. A drága fiúk hullanak vérben a hóra napra nap. Ne hagyjatok aludni senkit, ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva. De érdemes-e félni még? És érdemes-e élni még? Ó, miért nem hallani hangotok? Menjetek a piacra sírni. Sikolcsatok a templomokban, vadak asszonyai, vadakká simuljatok őrítő, őrült imában, és a hasztalan ima, sírás. Mi káromolni tudunk még, férfiak, ma már hiszünk, káromlani érdemes alvó magasságot a sorsban. Hányjuk álmára kopogó bestemmiáknak égesőjét, miért van, ha nincs? Miért nincs, ha van? Tagadjuk őt. Talán fölébred. Cibáljuk őt, verjük a szókkal, mint aki gazda horkol égő házban a süket istenét. Süket! Süket! Ó, ma milyen jó volna süketnek, mint az Isten. Süket a föld, nem érzi hátán hadak alázó dobogását. Jó volna süketen csírázni, mint virághagyma föld alatt. Minden süket földben. Istenben csak az ember szakad ki a süket Istenből, iszonyokra kikelt belőle féreg módon, Isten férgének viszkető nyüzsgésre fájni. Mert ami nem süket Isten, fájdalom. Még az Istenbe visszahalt.

Az Ima című versében, a Sorsos versben, vagy a Fortissima, amit hallottunk, ezekben a versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázat. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, vallja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy az Októberi ájtatosság című versében is, vagy az Isten kezében című versében. A fiatalkori költészete annak kiábrándultsága igazolja, hogy a szellemben nem találhatott megoldást. Száz vágyú bánat, száz bánatú vágy kínozza változatlanul, írja a Két nővér című versében. A háború alatt a bezárkózó önös magányból kilendíti a jóság utáni vágy. Ekkor indul ezen az úton, amelyen rájön, hogy a magába zárkózott ember sohasem közelítheti meg a végtelent, csak az, aki mer szembenézni a valósággal, a világgal, embertársaival, Istennel, és aki így ráébred a helyes arányokra, ekkor világosodik meg előtte, hogy csak aki jó, az tud lélekben szabad maradni. Mert a jóság, szeretet, a mások felé való feltárulás, a szabadság része, első ablak, melyen az önzés elhagyja magát, olvassuk a Jóság dala című versében. A szabadság növekszik a jóságban, és növekszik az Istennel való találkozásban is. Az Elbocsátott vadban című versében olvashatjuk, hogy vezessen hozzád a szabadság, kéri az Istent. S ő, aki Nietzsche hatására talán megvetette az erényt, mert az nem erő. Most újjunk, hogy alázatossá lehetett. Tehát kezdi érezni az alázatban rejlő erőt és szabadságot, az igazság erejét és annak a szabadságát. Ezt hallhatjuk a Bénára, mint a Megfagyott tag című versében. Istennél végre megtalálja a végtelen vágy megoldását, a rokonságot a mindenséggel, az ember végtelen értékét. Erről szól a Zsoltár Férfi hangra című versen.

Tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzászól, rád tartozik, érted van minden dolog. A te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs, madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert a te kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benne teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse a lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmet, szerelmek bűnét és gyászát, hogy bűn és gyász egyensúly legyen? Eleve elosztott számodra szépet, derűt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eunok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok védkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb a részed énedből. És nem ismered fel a sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokba tenne erőt ránk. És a planéták félrehajítják pályád előtt az adamant rudakat.

0: És a művet lezáró Jónás imájában című versében már a költő szólal meg személyesen.
1: Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.
0: Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mára Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvében, a 6. fejezet, első 19 vers sorát vesszük, ez pedig így szól. Amikor hírül vitték Szanballátnak, Tobiának, az arab Gesemnek és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rész sem, csak még ajtószárnyakat sem szereltettem föl a kapukra, ezt az üzenetet küldte nekem Szanballát és Gesem. Gyere találkozzunk Kefirimben, az Onó völgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha kihagynám, és elmennék hozzátok. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szanballát ötödször is hasonló üzenetet küldött nekem, legényével, nyílt levéllel a kezében, amelyben ez állt. A pogány népek között az a hír járja, és Gászmű is azt mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben, király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet, ezért gyere és tanácskozzuk meg a dolgot egymással. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készülnek el vele. Azért te erősíts engem. Azután elmentem Semajának és Delája fiának, Mehitabél unokájának a házába, aki be volt zárkozva. Ezt mondta, találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem, illik-e menekülnie a magamfajta embernek. Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, csak hogy mentse az életét. Nem megyek. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tobia és Szanballát. Azért bérelték fel, hogy félelmemben így cselekedjem és vétkezzek, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ne feledkezz meg, Istenem, Tobiának és Szanballátnak a tetteiről, se Noadja profétanőről, se a többi profétáról, akik meg akartak félelmíteni engem. A várfal elől hónap 15-ére 52 nap alatt készült el. És amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nem tartották többé olyan nagyra magukat, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghez vinni ezt a munkát. Azokban a napokban a júdai előkelők is sokat leveleztek Tobiával, Tobia meg velük. Júdában ugyanis sokan eskürévén álltak kapcsolatban vele. Ő Sekanjának, Aráfiának volt a feje, a fia. Johanán pedig Mesullámnak, Berekia fiának a lányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédemet hírül vitték neki. Tobia pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Kedves Mária Rádió hallgatók, Nehemiás 6. fejezet első 19-es vers sorát olvastuk most fel, hogy az előző részben láttuk azt, hogy a kőfal és a kapuk, amik épültek, szellemi értelemben arra mutatnak rá, hogy először is a mi hívő életünkben Jézus Krisztus az, aki körülvesz bennünket, mint egy várfal, erős vár a mi Istenünk. Jézus Krisztus jelenti a kaput is, akin keresztül be lehet menni az Atyához. Ez az zártság jelenti egyúttal azt is, hogy a világnak semmi köze ahhoz az új élethez, vagy közösségi szinten ahhoz a munkához, ahhoz a közösséghez, amit Isten épített ki bennünk és közöttünk. Természetesen, amikor valahol folyik az Úr munkája, és épül az Isten országa, vagy épül egy ember belső embere,
épül benne Krisztus, akkor ez az ellenségnek nem tetszik. Láttuk azt, hogy először az ellenség csak fitymálódott, gúnyolta őket, lenézte, lekezelte, hogy hát ebből nem lesz semmi. Úgy vannak a hívő emberekkel is, és a hívő közösségekkel is, hogy hát semmi, az egész nem lesz ebből semmi. Ilyenek, olyanok, majd abba hagyját, meglátjátok. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyek

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm ismét rádiónk minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszöntöm neked, Majoros Attila. Ima szándékfogadásunk ideje érkezett el, elmondom az elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0259 420 555-ös, illetve 0359 420 555-ös. SMS számunk a 0758 420 555-ös, de bátran lehet kattintani, és az interneten, a honlapunkon keresztül is el lehet küldeni az önök imakéréseit, www.mariaradio.ro. A mai napon az általános imaszándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg, gondokkal küzdő testvérünkért, az úton lévőkért, megfelelő időjárásért, imádkozzunk ma is a vakációzókért, imádkozzunk papír szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is.

0: Első kedves hallgatónk így ír üzenetében, SMS-ben: a mai rózsafűzét és az egész heti szentmiséket felajánlanám Mihály Imre gyógyulásáért és a családnak kitartásért, vigyázzon rájuk a Jóisten. A rózsafűzért felajánlom a családomban több fontos szándékért. Hálából ajánlom a rózsafűzért, a mai napért, a sok kegyelemért, és ajánlom a Szentlélek kiáradásáért, a Szűzanya tiszteletére, a Szentatyáért, papjainkért, családomért, minden betegért, és a betegségemért írja nekünk Erzsébet. A haragosok béküléséért, egészségért, nyugalomért a családunkban és minden családban, erre kérjük a Szűzanyát, ír a következő SMS írónk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsőítsék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szentmisét elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a Attiláért, és a bemondott imákért, a ledénló gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosztávozásáért. Már 20 éve, hogy le van bénulva a tilazát. És az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességére, az utonlévőkért, a betegekére és az egész halottaimért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességét, már mondtam.
0: Igen.
1: A két homokámért, és

0: háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus és a drága gyermekem nyugalmáért.
1: Hát mindezeket a szándékokért is fogunk imádkozni. Köszönjük, hogy ma is velünk tetszik imádkozni. És ismét felhívom kedves nagyváradi önkéntesenk hallgatóink figyelmét, hogy várjuk önöket, titeket ma este a Szent József telepi plébánya templomban 8 órára, a ma esti gyönyörű szentségimádásra, amelyet a rádió élőben közvetít. Úgy szintén élőben közvetítjük majd a Szent Misét pénteken délelőtt 10 órától, melyet a minden négy magyar nyelvű Mária rádió közvetít, tehát majd a nagyváradi Szent József telepi templomból pénteken délelőtt 10 órától. Halló, itt a Mária Rádió. Mindenre kell menni.
2: Ma is jön tovább, sokat is személyiséget felajánlom, hallablok, ahogy kiállnak egy teljes Istenbe. Tovább a imád, kérdezik fontos szándékét, ma elhagyja tagjait, vezetéjét, működését, arra nagyon fontos szándékét, a jó munkahely és sajzbot. Nyári, bétek a radar, meg oldalsejét, és minden szükségünkét. Isten üdvös, hogy meghallgattak, csehetessék az Úr is.
1: Mindenre kell menni, mindezekért a szándékokért, és imádkozunk hamarosan. Egy hallgatónk írja, a rózsafűzért felállom hálából a drága Úr Jézusnak, hogy hazasegített szerencsésen és megvédett minden bajtól. A rózsafűzért felállom hálából a sok kapott kegyelemért, idegenben dolgozó gyermekemért és egy fontos szándékért, valamint békéért, írja egy édesanyja. Felállom a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. Az irgalmasság rózsafűzért felállom családomért, valamint édesanyámért, Honpolt Kláráért és családjáért Gyergyó Ditróban. Jézuson bízom benned, írja Imre Veszprémből. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő imakérőt. Haló? Élő adásban van.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenek jámmen.
0: Hát a Szent Úrvas útja minden egyes imád. Önökkel imádkozó felajánlom. Önökért, Mári Rádió, születésnapjára. Minden egyes munkásáit, a bátyáit. Megköszönve, csak a jó Isten tudja megfizetni a munkájukat. Mert nekem 20. éve, hogy az legyen maradtam, csak maguk voltak, önök voltak.
1: Hát örülünk neki, hogy vannak, velünk tetszik lenni.
0: Vannak minden percemben. A Jóisten adjon további segítő kegyelmet. Megköszönöm erőse, hogy együtt lehetünk. A Jóisten adjon segítő kegyelmet mindenkinek, kedves családjukkal. És a Jóisten fizesse meg mindenkit. Mindenkinek a munkáját.
1: Mindenre kellemes, hát mi köszönjük, hogy velünk tetszenek tartani minden nap, és hát külön köszönjük, hogy velünk tetszenek imádkozni.

0: Nézzünk ismét szét az SMS-ek házatáján, a rózsafűzért, felállom testvéremért, írja hallgatónk. A rózsafűzért és minden imád felállok gyógyulásomért, a családomban egészségért, fiam megtérésért, és ő találja meg az igazi társát, egy édesanyja kéri az imát. A rózsafűzért és minden imád együtt imádkozzunk felállva, hálából a sok kapott kegyelemért, gyermekünk és családja egészségért, testi-lelki gyógyulásért, drága elhunyt szeretteink lelküdvéért, jó orvosi eredményekért, több fontos szándékért és a rádió nagy családjáért, ide kedves hallgatónk Évike Színérvárhajáról. Köszönjük szépen, Évike, hogy ma is velünk rádióznak. A rózsafűzért, felállom testvéremért, hogy jól tudjon aludni éjszaka, és hogy ne romboljon az állapota, az ő egészségért is imádkozunk. Önök együtt imádkozva felállom a magam egészségéért, az imád családi békéért, csak gonosz távozásáért, érje Piroskam. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Na, kérdezik Jézus Krisztus. Én egy máma lehet ugye fogadni, ha én ma szépen szándékokat kér,
0: persze,
1: ugye?
0: Persze.
1: Arra szeretném kérni önöket, hogy a Isten segélye meg magukat, és segélye meg a páromot, akit máma nem tudom, már megműtötték-e műtnek. És a jó Isten segítse meg, gyógyítsa meg, hogy még tudjon az Úr elejébe járulni, hogy áldozni és jönni.
0: Hogy hívják? Tessék mondani egy kereszt.
1: Adja örök nyugodalmat a halottainknak.
0: Tessék mondani a kedves párjának a kereszt nevét, hogy tudjunk érte imádkozni. Hogy hívják?
1: Kereszt neve Adalbert.
0: Adalbertért imádkozunk, ne tessék busolni. Jóisten, én hiszem, hogy egészségesen küldi majd haza a műtét után. Gyors felépülést kívánunk neki.
1: Nem tudom, még mit tötték, de máma lesz, nem szabad még oda menni. Mit tessék érni? Mindörökkel. Nem tetszik.
0: Innen most Nagyváradról.
1: Na jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Jó Isten tartsa. Isten
1: fizesse magukat, és segélye meg a jó Isten.
0: Köszönjük
1: aztán
0: szépen.
1: Még hívom.
0: Jó, tessék hirtadni, hogy sikerült a műtét, hogy hazakerült a kedves férje.

0: Enikő ír nekünk Székelyföldről. Hálából ajánlom a rózsafűzért, a mindennapi kegyelmekért, férjemért, fiamért, Jézusom, bízom benned. Marika ír a Cegléd Bercáról. A rózsafűzért felállom Annácskáért, akinek egy hét adatot meg a földi életből, az angyalok vigyázzanak rá, a szüleinek erőt és kitartást. Hát imádkozzunk ezért a kicsi angyalkáért. Jóisten biztos, hogy magához ölelte már, és hát a szüleinek adjon vigasztalódást. A kedves hallgató írja, a mai rózsafűzért felállom egy áldott állapotban lévő kismama a gyógyulásáért, a szüzenyat takarja be palástjával, védje és óvja. Tünde írja Csíkszeredából, imád kérek hálával Adrien sikeres vizsgájáért, kérem az urat, vezesse további útján és adjon neki megfelelő barátokat. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Igen.
0: Köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Marika néni vagyok, Temesvárról!
0: Csókolom, Marika néni, köszöntöm!
1: Hogy tetszik lenni?
0: Hát, ha ön telefonál, akkor mindig jól!
1: Mindig jól, köszönöm szépen! Szeretném ezt a szentolvasót felajánlani a családom minden egyes tagjának egészségért, békességért, szeretetét, bűneink bocsánatáért, a kapott kegyelmekért, hálából a jó Istennek mindenért, amit nekünk adott. A családom elhunytjaért, a betegekért, békéért a világba, s a Mária Rádió vezetőjéért. Tegnap voltunk, hétfőn voltunk a Mária Rádió találkozón itt Temesváron.
0: Láttam a képeket.
1: Világi László volt itt.
0: Láttam a képeket.
1: Képet is csináltunk, és segítsük, amivel csak tudjuk, segítsük.
0: Köszönjük
1: a
0: szépen.
1: Drága Mária Rádiót, már nélkül nagyon nehéz. Nagyon szeretjük.
0: Hát örülünk neki, üdvözlök a temesvári hallgatókat nagy-nagy szeretettel, és egy csodaszép nyarat kívánunk.
1: Átadom nekik, és viszont kívánok önnek is.
0: Köszönöm szépen, csókolom, áldott napot, dicsértessék a Jézus Krisztus! Felelem az irgalmasság rózsafűzérét, hálából minden kapott kegyelemért, és hogy tudjon változni a gondolkozás módom, ír egy hallgató. A rózsafűzért felelem egy fontos szándékra, ír a következő hallgatónk. Az imád felállnom családomért, fiamért, lányomért, férjemért, testvéreimért és az ő családjaikért. Imád kérek szépen, hogy a Jóisten segítsen, hogy meg tudjuk venni az új otthonunkat, írja nekünk Mária. Hát Mária, Jóisten kérjétek, hogy ugye Szent József gondoskodjon rólatok, hiszen nekünk is annak idén azt mondta a kedves papbácsi, hogy a férjek nagyon-nagyon kell imádkozzanak a lakásvásárlás előtt, és kérjék a drága Szent József segítségét, közbenjárását, és a kedves feleségek pedig kérjék a szüzanya közbenjárását, hogy a jó lakást tudjanak találni. Hát sok sikert, és mi is imádkozzunk önökért, és minden munka helyet kereső családért, minden lakást kereső családért, és hát azokért is imádkozunk, hiszen tudjuk, hogy sokan vannak, akik a babuckót szeretnének, imádkozzunk értük is. Újabb telefonáló a vonalban. Haló?
2: Haló! Kétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörök jámen!
2: Az apivésben szeretném ajánlani a gyógyulásomért, a családomért, a betegek gyógyulásáért és a világ békéért és a Mária Rádió összes hallgatójáért és a dolgozóiért. Kétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörök jámen! És hát a táborok hónapja van, nagyon sok tábor van Erdély szerte és Kárpát-medence szerte. Imádkozunk a táborozókért, kezdődött a CSIT, imádkozunk a CSIT szervezőiért, résztvevőiért, a paptestvérekért. Nagyon sok kegyelmet kívánunk mindenkinek.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló, köszöntöm, élő adásban van. Halló, halló. Minden
1: rökjön már. Látkérnék az családomra és a Mária Rádió összes munkáinak.
0: Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt, további szép napot kívánunk önöknek is. Kedves hallgatóink, ennyi fért a délutáni ima szándék fogadásba, legközelebb 17 órától várjuk önöket, 4-6-tól a mai napon pedig együtt imádkozhatjuk majd a hallgatókkal a rózsafűzért, ismét lesz majd alkalmuk betelefonálni és egy-egy tizedet velünk imádkozni. Megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallottak, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Mária rádió és fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése. Tárgyaljuk meg!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Szintén egy nagy tárgyalásra kerül ma sor ebben az órában, mint ahogyan szokott lenni minden szerdán délután, és na, egy különleges témát fogunk körülírni, amely nem más, mint az öröm. Mivel közeledik a nagy boldogasszony ünnepe, tulajdonképpen ez is erről szól, a mennybe menetelről, a szűzanya mennybe meneteléről, és azt próbáljuk egy picit megnézni, taglalni, hogy ebből nekünk milyen öröm származik. Tudjuk, hogy van egy láthatatlan világ, amit mi úgy nevezünk, hogy mennyország. És hogyha hiszünk mi ebben, akkor már itt a Földön ez az ünnep oda irányi tekintetünket a mennyországra, és éppen azért, hogy itt másképpen tudjunk élni a Földön. És ez az, ami számunkra örömet kellene, hogy hozzon az életünkbe. Tulajdonképpen egy változást, amit hozott tulajdonképpen a szűzanya a tanítványoknak a körében is, és hát úgy érezték magukat, mint hogyha magukra maradtak volna a tanítványok is, de ebből származott számukra is sok öröm, tudjuk a Szentírásból. De egy picit bontsuk le a mi életünkre, hétköznapjainkra. Mit jelent nekem a szűzanya, és miért öröm számomra?
3: Számomra a nagy boldogasszony ünnepe, a kitartás ünnepe. Szeretem a dolgokat apró pénzre váltani, hogy mit jelent nekem, hogy értsem azt, ami történik. És nekem a szűzanya nagyon nagy példaképem. És azért a kitartás ünnepe számomra nagy boldogasszony ünnepe, mert ha arra gondolok, hogy könnyű volt-e a szűzanyának, akkor, amikor megjelent az angyal, és igent mondott, és tudta, hogy a Józseffel való kapcsolata kockára kerül. Talán ugye meg is kövezhették volna, mert áldott állapotban volt. Aztán könnyű volt-e a szűzanyának hinni Józsefnek és Egyiptomba menekülni? Könnyű volt-e a szűzanyának visszatérni Názáretbe és kivárni? Ugye a Szentírás nem ír csak Jézus gyerekkoráról abban a szegmensben, amikor keresik Jeruzsálemben. De hogy mi történt a 33 évig, azt nem tudjuk. Az csendben, egy család kötelékében történt az egész. Vajon könnyű volt-e a szűzanyának 33 évet várni, és utána sem érteni, ami történik? Állni a gyermeke keresztje alatt. Könnyű volt-e a szűzanyának? És akármilyen nehéz volt, én akarom hinni azt, hogy néha ő is a párnába kiabált, hogy nincs tovább, és nem csinálom tovább. De mégis tovább ment, és tovább vitte a hivatását és küldetését, és a kitartását koronázta meg a Jóisten nagy boldogasszony ünnepén, amikor is felvette a mennybe. Számomra egészen ezt jelenti ez az ünnep.
4: Hogy mit jelent a szűzanya, ez volt ugye a kérdés számomra, hát az első szó, ami eszembe jutott, az, hogy példakép, ugyanakkor lelki édesanya, barát, sok mindent sorolhatnék még fel. Mindenképpen a példaképnél állnék meg, és éppen ezért, amiket most Kati felsorolt, mert ha valakinek voltak az életében olyan események, amik miatt kibukhatott volna, vagy elfordulhatott volna a Jóistentől, vagy megbotránkozhatott volna, akkor neki biztosan volt, mert úgymond a Jóisten az egész életét felforgatta, most ezt idézőjelben mondom, és és mégis ott volt benne az a hatalmas bizalom a mennyei atya iránt, az a ráhagyatkozás, úgy a mennyei atyára, mint Szent Józsefre, és azt, amit elé tárt a Jóisten, azt igyekezett mindig jól megoldani, és élete végén pedig, hát mint haba tortán, ugye a beteljesedés, a csúcs, amikor is felvétetett a mennybe, az jutott eszembe, hogy ugye Jézus azt mondta, mikor a mennybe felment, hogy atyám házában sok hely van, és megyek, készítek nektek is, ha nem így lenne, nem mondtam volna nektek, és hogy ez is azt bizonyítja, hogy valóban ő elment, és helyet készített számunkra, és a szűzanyáról tudjuk konkrétan, hogy oda ment. Tehát valahol nekem ez azt mutatja, hogy ha a szűzanya példáját követem, és hogyha én is igyekszem úgy kitartani minden élethelyzetben, és úgy ragaszkodni a Jóistenhez, bízni benne, és vele együtt haladni az utamon, akkor remélhetem, hogy én rám is ez fog várni, és ezért öröm, mert van előttem egy példa, hogy igen, ilyen van, ez megtörtént, és ugye Jézus is erre hívott, és ezt mondta, hogy azért megy, hogy helyet készítsen nekünk, és ugyanakkor ez engem folyamatosan ösztönöz, hogy ha véletlenül elbukok, vagy úgy érzem, hogy hű, most nem tudom, hogy merre, akkor én ebből mindig erőt tudok meríteni, mert látom, hogy ez a helyes út, és ezen az úton kell járni.
5: Én is csak alá tudom húzni, amit Kati meg Tünde mondott. Igen, a szűzanya egy olyan személy, akit talán mint nők, meg édesanyák nagyon fel tudunk ránézni, hiszen ő is ugyanezeket a szerepeket élte meg, és nekem olyan jó érzés sokszor csak akár bemenni a kápolnába, és látni a szűzanya szobrát, ugye, aki járt a kápolnánkba, ismeri, és megkérdezni tőle, hogy most akkor te hogy csinálnád, vagy te ilyen helyzetben hogy reagálnál, és akkor olyan biztonságot ad, hogy ő tudja, és ő átélte talán ugyanazokat a helyzeteket, amit mi, és tud segíteni, és egy olyan személy, aki Jézus elé visz minden problémánkat, minden kérésünket, és ahogy a kánai mennyegző nem mondott nemet Jézus a szűzanya kérésére, úgy a mai kéréseinkre se tud nemet mondani, hiszen az édesanyjának megtette akkor is, és megteszi ma is, hogyha persze a javunkra válik. És ahogy Tünde is mondta, ez egy biztonság, hogy van, aki közben járjon értünk, van, aki ugye a földi édesanyánk mellett vigyázzon ránk, aki megfogja a kezünket, hogyha letévejedünk az útról, akkor szépen visszavezet, ahogy akár mi is visszavezetjük a gyerekeinket a helyes útra. És ugye megkapta a jutalmát, amikor testestül, lelkestül felvette a Jóisten a mennyországba, és mint egy királynő uralkodik ott is, és el se tudom, vagy el se tudjuk talán képzelni, hogy milyen szép a szűzanya ott az örök boldogságban. És amikor tényleg talán rossz utakon járunk, vagy elfordultunk a Jóistentől, akkor ha arra gondolunk, hogy a szűzanyának is, ahogy Kati mondta, hogy nem volt könnyű, és ő se úgy került a mennyországba, hogy bársony piros szőnyeg volt elé terítve, hanem bizony megjárta a legnehezebb utakot is, akkor mi se keseredjünk el, hiszen hogyha a Jóisten útján járunk, és a szűzanya kezét fogjuk, akkor ránk is vár ez a boldogság és ez a jutalom.
3: Atya, neked mit jelent a szűzanya és ez az ünnep?
2: Onnan indulnék ki, hogy nagy filozófusok kifejtették, hogy mi az, ami az a három dolog, ami keserűvé teszi a halált. És az egyik a túlzott ragaszkodás a földiekhez, a második a lelkiismeret mardosása, úgymond fordalása a bűnök miatt, és az üdvözülésnek a bizonytalansága. És elmondhatjuk, hogy a szűzanya mentes volt mind a három, mind ezektől a keserűségektől. Számára éppen ez a három ellentétes tudat tette könnyelművé az elszentergését, mert nem beszélhetünk haláláról. És tudjuk, hogy vannak olyan vallások, akik nem tartják fontosnak a szűzanya szerepét az üdv történetben. Azt mondják például a protestánsok, bármennyire is most rosszul esik, hogy ezt hallják most a műsorban, ők azt mondják, hogy az ember üdvössége szempontjából nem fontos a szűzanya jelenléte, mert azzal érvelnek, hogy a Szentírás sem beszél róla. Ez igaz. Viszont, ahogyan ti is elmondtátok, hogy a szűzanya mennyi mindenen végig ment egész életén keresztül, az mind örömmel tette. És ő boldog volt abban a szenvedések közepette is, amit végig ment a fia után, és a fia mellett, Jézus Krisztus mellett. Nem háborgott, nem hőbörgött, nem kritizált, nem semmi, hanem csendben volt, és örült, hogy ami történik, annak meg kell történni. És azt a jelent örömmel élte meg. És ezt tanulták meg tőle az apostolok is. Ha mi végignézzük az apostoloknak az életrajzukat, ők sem háborogtak, hőbörögtek és kritizáltak, vagy valami, hanem elfogadták az életet úgy, ahogy van, mert tudták, hogy azt Jézusért teszik. És éppen ezért fontos számunkra is, hogy ugye a nagy boldogasszony csak a magyar nyelven fogalmazzuk meg, más nyelvekben nem így fogalmazzák meg, szűzanyát szólítják, de mi, nekünk ez egy előny, hogy így szólíthatjuk, hogy boldogasszony. És éppen ezért lehet példakép nem csak az édesanyák számára, hanem az egész emberiség számára, hogy ha ő boldog volt, ő közben jár értünk, a legnagyobb közben járó a Szent Fiánál, akkor én is lehetek boldog, és fordulhatok hozzá, mint egy édesanyához. És nyugodtan merjem megkeresni azt a boldogságot, ami nekem örömet okoz. És sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy annyira keressük a boldogságot, hogy észre se vesszük, hogy a jelenben elment mellettünk. És mi csak akkor tudunk örömet és boldogságot kialakítani a saját környezetünkben, hogyha egy picit úgy leállunk, mint ahogy a szűzanya is tette, elcsendesedünk, szemlélődünk, ránézünk Jézus Krisztusra, mint ahogy a szűzanya is tette, és ti tudjátok, mint szülők, ahogy rácsodálkozol a gyerekedre, és akkor öröm tölti el a szívedet, hogy ez az enyém. Ez hozzám tartozik, én büszke vagyok rá. A szűzanya is ezt tette, büszke volt a fiára, és ettől volt boldog, ezért volt öröm a szívében. És nekünk is ugyanezt kell tenni, hogy felnézzünk Jézus Krisztusra, mint a szűzanya, és töltse be a szívünket az ő szeretete, és ezáltal tudunk boldogok lenni, meg örömet okozni.
4: Muszáj, hogy hozzászóljak. Légy nem azért, mert vitatkozni akarok, hanem azért, mert arról volt szó, hogy megtárgyaljuk. És ez most kérdés szeretne lenni, hogy gondolod, hogy minden nehéz pillanatában örülni tudott a szűzanya? Eszembe jut az a rész, amikor keresi Jézust, és mondják Jézusnak, hogy anyád és rokonaid itt vannak, és azt mondja, hogy ki az én anyám, és ki az én rokonaim. Ez is egy picit ilyen, hát mintha mellőzni, vagy amikor tényleg látja a keresztúton, nem tudom elhinni, hogy ne lett volna benne fájdalom, vagy szomorúság, vagy lehet düh néha.
3: Igen, ugyanez.
4: Igen, csak egy pillanat, és nem lehet, hogy az öröm majd annak az eredménye, hogy ezeket elfogadta, és a jó Istennel élte meg?
3: Én is ezt szerettem volna mondani, és annyira hálás vagyok, hogy beszélgethetünk, mert ugye mondtad, hogy mindig boldog volt, és mindig örült. Én nem hiszem ezt. És meg vagyok róla győződve, hogy nagyon-nagyon sokszor volt nehéz pillanata és mélyen szomorúsága, de mégis túl tudott rajta lépni. De ez az egyszerű embernek a gondolkodása, aki vagyok, és nem biztos, hogy így van teológiailag, de én úgy látom, még ha azt is fogod mondani, hogy igen, mindig örült, hogy ő neki nagyon-nagyon sokszor volt ilyen párnába üvöltős és kiabálós, hogy nem bírom, ennyi volt. Tehát elfelejtjük manapság szerintem úgy figyelni a szűzanya életét, Jézus életét, hogy mit üzen ez ma nekem? Én hogyan tettem volna? Tehát a mai napig is megvannak ezek a nehézségek, hogy azt mondja a férjem például, hogy menjünk erre, ránézek, azt mondom, hogy és elindulok a másik irányba. Ő pedig felkelt, József azt mondta, hogy álmot látott, és menjünk Egyiptomba, és mindenét feladta. Tehát, hogy ilyenkor én nem tudom, hogy egy újszülöttel a karodon, frissen szült, mindenféle, hogy azt mondja, hogy ez volt az álmaim vágya, hogy menjünk!
2: Igen, emberileg nézve jogos a kérdés, de ne felejtsük el, hogy a szűzanya Isten anya. Tehát a teológiát is bevonva.
3: Ezért mondtam, hogy várom a teológiát.
2: Mivel Isten anya, ott nem állhat fenn benne az, hogy az emberi természet uralkodjon jobban fölötte. Persze, de mivel Szentlélek áldotta meg, Szentlélek által fogamta az Istent, éppen ezért ő több, mint az egyszerű ember, a szűzanya. Biztos volt benne is szomorúság, meg gyötrelem, meg kín, meg a kereszt alatt főleg, és ahogy a filmekben is leszokták játszani, ugye hát a keserves sírás, hát ez egy emberi természethez hozzátartozik, hogy kell szenvedni, kell sírni, viszont ő ezt örömmel tudta tenni, mert tudta, hogy ez az egész emberiségnek a javára válik. El tudta engedni, és beengedte azt az isteni szférát a lelkébe, ami által ő boldog tudott lenni. Öröm volt a szívében. Ezt úgy képzeljétek el, mint amikor van neked két fiad, ugye? Neked három.
4: Nekem még egy sem.
2: És bejelenti, hogy én pap szeretnék lenni. Te meg lehet, hogy unokákat szeretnél tőle. De eljön az a pillanat, amikor el kell enged, és utána majd visszakapod azt a sok örömet papként, majd a fiattól, vagy a híveiktől, vagy bárkitől, aki hozzátartozik. Tehát közvetve is, de öröm fogja betölteni a szívedet. Ezt tapasztalatból mondom, hogy ez így van, hogy el tudta ő engedni a világért, érted, értem, értünk. Ezért nem volt benne soha szomorúság, sőt, mindig ott segített, ahol kellett. Ugye, amikor Kálmai mennyegzőn is elfogyott a bor, ő volt az, aki figyelmeztette a fiát, hogy na, csinálj valamit, mert hanem itt nem lesz jó kimenetele a dolognak a házigazda részéről, és ott volt mindig, és mindig a háttérben imádkozott, irányította, úgymond idézőjelbe, imádkozott a fiáért, és ezt úgy el tudta engedni, és ez itt volt benne az az isteni szféra, ahogy mondottam az előbb is, hogy mindig öröm töltötte el a szívét, mert tudta, hogy ezt miért és kiért csinálja.
4: Még azt akartam kérdezni, hogy ott van az, amikor ugye Jézus is sír, mikor Lázár meghalt, vagy ő is az olajfák hegyén szenvedett. Tehát ő meg aztán Isten volt, tehát őnek is volt szenvedés, meg őnek is voltak ilyen emberi érzései is, ő sem örült minden pillanatban, hogy akkor belefér az, hogy a szűzanya is szomorkodott, vagy szenvedett, nem?
2: Természetesen, hát ezt mondtam éppen, hogy benne van az emberi természetben. Hát mindenképpen ezért beszél az Egyház Mária a hét fájdalmáról, vagy a hét öröméről. Ugye Mária a hét fájdalma, az életének a hét eseménye. Ez a középkornak a Mária tiszteletének a témái is voltak. És ez a hét esemény a Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozása keresztordozó Jézussal, megfeszítés, a keresztről való levétel és a sírba tétel. Keleten a 4. századtól, nyugaton a 9. századtól megtalálható, és Mária hét fájdalmának ünnepét a kölni érsekség számára 1423-ban hagyta jóvá a zsinat, és ünnepe ugye fájdalmas szűzanyának a szeptember 15-e. Hát a szűzanya fájdalmainak a kultuszát részben az evangéliumok alapozzák meg, az Egyiptomba való menekülési Emmaus szavai, ahogy mondottam az előbb is, a 12 éves Jézus megtalálása, tehát ezek mind ősi hagyományra mennek vissza. És ezzel kerekedik a szakrális szám szimbolika is szellemében hetesre a szűzanya szenvedése. Mária szeretetből osztozott fia szenvedéseiben, és végig kísérte keresztre feszítését és részt vállalt áldozatában. És az ikonográfia első ábrázolása is a 15. század közepén jelentek meg, ugyanígy a Mária hét örömével párhuzamosan. Az örömöket ugye a koronázás köré csoportosították, és gyakran a fájdalmas boldogasszony képét keretezi, egy-egy részlete pedig a kereszt alatt álló, halott fiát ölében tartó, ugye a fájdalmak férfia mellett álló Mária. A Lukácsban olvashatjuk, hogy a telelkedet is tör járja át. A jövendőlés alapján ugye hét kard is jelképezheti. A hét kard átszúrja Mária szívét. Ugyan, tehát mindenképpen beszélhetünk a szűzanya fájdalmáról, szomorúságáról, de ugyanakkor az öröméről is, a hét öröme. A boldogságos szűz Mária életének hét eseménye. A szerviták terjesztették el ugye ennek az ünnepét, ami augusztus 27-én van. A hetes száma a hét öröm, tehát ezek a következők: angyali üdvözlet, vizitáció, Krisztus születése, három királyok imádása, találkozás Simeonnal, a 12 éves Jézus megtalálása és Mária megkoronázása. Jézus Krisztusnál is, mert azt valljuk, hogy Isten és ember. És a két természet, a két, az egy lényeg, az isteni, ugye az egy kicsit természetfeletti világba visz, de az emberi természete, ugye az olajfák egyénél is vért izzad. És megkérdi az atyát, hogy most miért adod rám ezt a kelyhet. Ugye, tehát sír, a barátja, természetesen, hogy emberi érzelmeket vált ki az emberből, és ez így kellett legyen, hogy megmutassa, hogy igenis, ebből a szempontból így kell eljárni. Vagy amikor ugye, most lehet megbotránkoznak a hallgatók, átkozódott Jézus. Mikor megátkozza a fügefát, éhes volt, ugye, emberi dolog. És akart enni, és nem volt, és megátkozza a fügefát, és az kiszáradt rögtön. Na tehát ezt nem úgy drasztikusan kell értelmezni, hanem az emberi természete mellett ott volt az isteni.
4: Akkor mégis az a lényeg, hogy az emberi gyarlóságainkat leküzdjük, és engedjük, hogy az isteni
2: uralkodik benne. Igen. Erről beszél minden Papa Zoltánnál, ugye a szeretetről, a hűség, a jóság, hogy ezáltal tudunk mi közelebb kerülni emberi természetünknél fogva az üdvösséghez. Tehát mi is a mennybe mehetünk, mint a szűzanya, és mint minden más is, de ahhoz itt a Földön már meg kell teremtsük magunknak a mennyországot, és ez nem más, mint a boldogság és az öröm, és ez is csak rajtad áll. Ez itt van a szabad akarat.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai Tárgyaljuk meg című műsorunkban elbúcsúzunk Önöktől, a kollégáim nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, maradjanak továbbra is a Mária Rádió.

Csík Sándor, magyarok nagyasszonya, édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária, világra szült virágodnak, ajánlj minket szent fiadnak. Ha nem ajánlsz, hová menjünk? Nincs egy izom épség bennünk. Minden épet, minden szépet fölfaltak a cudar évek. Mind a 10 bűnnel komáztunk, Belzebubbal paroláztunk, ami csepp jó marad bennünk, lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk. Nem nyíl

Te látod, hogy szívünk marja, a bűn bánat jeges karma, pislog már a keserűség, hamvából a régi hűség. Már a régi hit is mozdul, a meleg vér meg-megpesdül. Ami szégyenünkre vallott szemünkről már hull a hályuk. Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó, tudjuk, mi félteni való. Sereglünk Krisztus elé, de hogyan álljunk szeme elé? Mit mondjunk, ha rákérdez? Szólj helyettünk, anyánk, édes. Annyit mondj csak, rosszak vagyunk, de mégis a tied vagyunk.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20.

0: 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
1: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
0: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is, egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Az igent mondok lelki napon, amire elmentem, a kánai mennyegzővel imádkoztunk az egyik délután, és én akkor azt hiszem életemben először azt éreztem, hogy most valamiért bátorságom van arra, hogy feltegyek a Jóistennek egy kérdést, amire ha akar, akkor ő válaszol, ha nem, akkor nem. Én eddig sosem mertem, mert hogy úgy voltam vele, hogy ezt nem tehetem meg. De valamiért ott akkor elöntött a bátorság, és megkérdeztem tőle, hogy ő most engem az anyasságra hív, hogy reménykedhetek-e még ebben, vagy egész egyszerűen most az a dolgom, hogy ezt megpróbáljam elengedni, és induljak el egy másik irányba, ami nevezetesen egy képzés mellett való elköteleződés lett volna. És a kánai mennyegző jelenete valahogy egész egyszerűen csak úgy képzeltem el, hogy egy asztalnál ülünk, Jézus, Mária és én, meg még egy társunk, aki ott a lelki napon jelen volt, és akinek úgy értettem, hogy szintén nehezítheti a gyermekáldás felé vezető útja. És ott ültünk négyesben, és ez a kérdés a Jóisten felé valahogy úgy bontakozott ki, úgy láttam, mintha belőlem elindult volna két inda, két út. És döbbenetesen erősen, egész egyszerűen éreztem, hogy az egyik, amit én az anyaságnak gondoltam, az ott megerősödik, hogy valahogy, mintha ténylegesen válaszolt volna az Isten, és megerősített volna abban, hogy ő most az anyaságra hív. És csak amikor az imára reflektáltunk egy picivel később, akkor láttam, hogy az az út, amit ő ott megerősített, az a Szűz Mária felé vezetett.
1: Kálmán Liza gyógypedagógus gondolatait hallott.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultravit hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai katekézis sorozatunk tovább folytatódik az imádsággal, az ima témájával. A közös imádság szépségében föltárul előttünk mindaz, ami szavakkal alig a fejezhető ki hitünkből. Ez a szavakon túli valóság ébreszti fel bennünk a dicsőítést. A misztikus szemlélet a mennyország örömének tükröződését fedezi fel ebben. A szemlélődés megszabadít a megszokások halálos tompultságától. Lehetővé teszi, hogy a legapróbb földi eseményekben is evangéliumi kincsekre találj. A legreménytelenebb emberben is megláttatja veled a feltámadt Krisztust. Felfedezi a teremtés túláradó szépségét az egész univerzumban. Az Isten képmására teremtett ember maga is teremtő. A szemlélődés csodálatot ébreszt bennünk, mindaz iránt, amit emberi kéz alkotott gyermekségétől egészen haláláig. A művész kezei nyomán evangéliumi arcok elevenednek meg előttünk, melyekre egyszerűen rátekinteni is elég, hogy megsejtsünk valamit Isten titkából. A szemlélődést néha a cselekvés ellentétének észleljük. A passzivitásra, a felelősségtől való elmenekülésre vezethet, de a tények tanúsítják, a mások iránt elkötelezett keresztények éppen a szemlélődés forrásából merítik energiájukat. Isten előtt a várakozás szenvedélyével megmaradni nem múlja felül az emberi lehetőségeket. Néhányan azon keseregnek, hogy Isten hiányát, távolmaradását érzik, mintha a jelenléte az ő érzéteikhez kötődnek. Pedig ő jelen van akkor is, amikor buzgóságok eloszlik, és az érzetek elmúlnak. Részvétét soha nem vonja meg tőlünk. Eljön a nap, amikor mindenki megtudja, és talán így szól, nem Isten távolodott el tőlem, hanem én nem voltam jelen. Már születésed előtt megálmodtalak, mondja Isten. Amikor ráébredünk, hogy Isten előbb szeretett minket, mint mi őt, végtelen ámulatba ejt a fölfedezés. A szemlélődés nem más, mint az az állapot, amelyben teljesen rabul ejt minket szeretetének csodája. Bár mindannyian sebeket hordozunk, mégis mindenkit áthat a titokzatos jelenlét csodája. Lényünk legmélyén ott rejtőznek az ismeretlenség, a kétségek, a rejtélyes aggodalmak hatalmas pusztaságai, a bűn szakadékai, amelyek ki tudja honnan kerültek oda. De lassan megértjük, hogy az emberi lélek mélységeiben Krisztus imádkozik áthatóbban, mint ahogy azt el tudnánk képzelni. Engedjük, hogy a Szentlélek egy gyermek bizalmával imádkozzon bennünk, és csodálkozva veszük észre, hogy a pusztaságokban kibirul az élet, és eljön az idő, amikor Isten jelenléte mindent betölt. Krisztus Jézus, veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent. Csak engedjük,

Turmezei Erzsébet találkozó a Jászol mellett. Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk, de most találkozót adunk, és a Jászolnál mind-mind ott leszünk. A királynak tisztességet teszünk, a királynak, aki lejött közénk, és nem volt hová fejét lehajtsa. Mi boldog népe, oda térdepelünk elébe, s meghallgatjuk, mi a parancsa. Örömhírt vinni szerte szét. Világosságot, mert nagy a sötét. Elhirdetni, hogy ő itt van, jelen. Futni a fénnyel át az éjjelen, őrizni reggelik. Szívünk a szent örömmel megtelik, hiszen ha ez a gyermek a miénk lett, felettet minden fájó veszteséget, minden keserű könnyet leterül karácsonyi békeülel körül. Győzve a távolságon téren, boldog betlehemi találkozóra várlak, testvérem.

engednünk kell, hogy átjárja életünket, amit már befogadtunk az evangéliumból, bármi kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hiszen te nem megérkezett embereknek szeretnél minket. Krisztus, a te szegényeid maradunk egész életünkben. Emberek, akik a magunk egyszerűségében igyekszük bizalmunkat a hit titkába vetni.

Ha teljességgel Istenhez akarunk tartozni, rendelkezésére kell állnunk, és bíznunk kell benne. Nem szabad hagynunk, hogy a jövő nyugtalanítson. Semmi okunk erre, hiszen Isten ott is jelen van. Közösségeink életében nem volt egyetlen nap sem, hogy valakit vissza kellett volna utasítanunk, amiatt, mondja Teréz anya, hogy ne lett volna elegendő ételünk, fekvőhelyünk, vagy bármi más, pedig sok ezer emberrel foglalkozunk. 53 ezer leprásunk van, és még soha nem volt rá példa, hogy akár egyet is el kellett volna küldenünk, mert valamiben hiányt szenvedtünk. Jó lehet, nincs fizetésünk, nincsenek bevételeink, nincs semmink, mégis mindenünk megvan, ami szükséges. Ingyen kapunk, ingyen is adunk mindent. Isten gyönyörű ajándéka ez. Az isteni gondviselésbe vetett bizalmunk, az az erős és élő hit, hogy Isten tud és fog is segíteni minket. Hogy tud, ahhoz nem férhet kétség, hiszen mindenható. Hogy segít, az is bizonyos, mert oly sokféleképp biztosített minket erről a Szentírás szavain keresztül, és oly végtelenül hűséges ahhoz, amit megígért. Krisztus arra bátorít minket, hogy merjünk erre a bizalomra hagyatkozni. Amit hittel kértek az imádságban, azt megkapjátok. Péter apostol is arra buzdít, hogy minden gondunkat bízzuk az Úrra, aki gondot visel ránk. Miért ne tenné, hiszen egyszülött fiát küldt el nekünk, és vele együtt minden reményt. Szent Ágoston így ír, hogyan is kételkedhetsz abban, hogy Isten mindent megad, hiszen minden gonoszságot magára vett érted. Ez adja meg nekünk az Isten gondviselésébe vetett bizalmat, hisz neki gondja van a madarakra és a virágokra is. Ha Isten gondoskodik a holló fiókáiról, akik hozzá kiáltanak, táplálja a madarakat, akik nem szántanak, nem vetnek és csűrbe sem gyűjtenek, ha úgy gyönyörűen öltözteti a rét virágait, mennyivel inkább gondoskodik rólunk, emberekről, akiket saját képmására teremtett és gyermekévé fogadott, ha hozzá hűségesen cselekszünk, megtartjuk parancsait és benne bízunk. Nem akarom, hogy munkánk üzletté váljon, hanem hogy megmaradjon a szeretet művének. Azt szeretném, ha kitartanánk abban a teljes bizalomban, amely hiszi, hogy Isten vigyáz ránk. Éljetek igéjével, keresétek először az Isten országát, és a többit mind megkapjátok ráadásképpen. Megfeszített és föltámadt Urunk, taníts meg minket arra, hogyan küzdjünk meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viselted az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat mind növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz.

Néha megkérdezed, honnan fakadnak a benső élet forrásai. Boldogok, akik nem a látás, hanem a hit bizalmának útján járnak. Mikor sötétségben tapogatózva kutatod ezeket a forrásokat, bizalom utáni szomjad lámpásként világít éjszakádban. Így szeretnél szólni Istenhez, kérlek, figyelj gyermek imámra. Segíts, hogy mindent rád bízzak minden pillanatban. Örömöm forrását állandó jelenlétedben szeretném megtalálni. Bár csak a szív bizalma lenne mindennek kezdete. Ha ez előzné meg minden lépésünket, bármi kicsit vagy nagyot, messzire jutnál, nagyon messzire, észrevennéd az eseményeket és az embereket, de nem tőlük elszigetelődő aggodalommal, hisz ez soha nem Istentől ered, hanem békés szívvel tekinteni rájuk. Mekkora bizalom kovásza lennél az emberiség családjának kősivatagjában. Ha minden a szív bizalmában kezdődne, ki mondaná, mit keresek én ezen a földön. Néha megtörténik, hogy a mélyen bennünk gyökerező bizalmat az események elsodorják, és alapjainkban ráznak meg minket. Minden emberi teremtmény ismeri a félelmet, bárhol vagy is, hallgassa bensődben megszólaló Krisztusra. Szíved bizalmával hagyatkozz egyedül Istenre, még ha félsz is, én jelen vagyok. De mondanád, munkahelyi környezetem, az örökös kételkedés légköre, egész múltam eltávolítanak az Istenben való hittől. Na, hit nem elmélet. Még ha Isten felfoghatatlan maradna is, lényeg, hogy bizalommal hagyatkozz ő rá. Gyakran visszahúz téged a sötétség, ezért a bizalomnak az egész lényedet át kell hatnia, hogy az a tiszta lelkiismeretre vezessen. Minden pillanatban a Szentlélekre hagyatkozol, majd arról elfeledkezve ismét rábízod önmagadat. A szív csendjében, egészen a belső sivatagot megtapasztalásáig a lélek szól hozzád, néha csak egy szón keresztül. Amikor kiábrándult vagy várakozásaidban, engeded-e, hogy elmerülj a bátortalanság és a kétség óceánjában. Na, feltámadott veled van. Felismered vagy nem, de sötétségedben soha ki nem alvó tüzet gyújt. Kiégeti tüskeidet és ezáltal megszünteti belső vívódásaidat. Sőt, szíved megkövesedett kamráit is képes feltüzesíteni. Ha lehetséges volna a szív rejtelmeit kifürkészni, megdöbbennénk annak felfedezésén, hogy a legmélyén a szeretetre vágyakozás rejtezik. Lehet az visszautasított vagy elrejtett, de mindig ott van. Amikor odáig jutsz gondolatodban, hogy téged nem szeretnek és nem ért meg senki, akkor Jézus Krisztus fáradhatatlanul így szól hozzád: ne félj, itt vagyok. Soha el nem múló szeretettel szeretlek téged, és te szeretsz engem. S te válaszul ezt rebeged: téged, Jézus, szeretlek. Talán nem úgy, ahogy szeretném, de szeretlek. Krisztus szeretetének lehelete Szentlélek. Te mindannyiunkban hitet ébresztesz. Olyan ez, mint az időről időre felfakadó bizalom, amely életünk végéig mindig megújul. Egyszerű bizalom ez, oly egyszerű, hogy mindannyiunkban képes megszületni.

Mezei Erzsébet eljön. Advent szelidzengési üzenet eljön. Eljön. Beteg a gyógyulásod, rab a szabadulásod, halott az életed, szomorú. Most jön az öröm. Erőtlen, most jön az erő. Éjbe járó, hajnalra váró, föl kell a fény neked. Zendül az ég, zendül a föld, Isten izent, eljön, eljön. Advent, advent. Advent dörög rendíthetetlen kemény királyi üzenetedben, eljön, eljön. Ha elkerülöd a mosolyban, eléd kerül, mint könny, sikoltás. Ha bölcsőben meg nem látod, utadat állja, mint koporsó, eljön az első és utolsó. Ha mint templom szelít harangja, nem találhat szíven a hangja, ágyuk áldász tüzében hallod ítélni rajtad majd a hangot, és romba dőlhet minden oltár, elnémulhat zsolozsma zsoltár, házad küszöbén fog megállni. A munka zajban, léhadalban, vagy az éj titkos csendjében fogod közelgő lépteit meghallani, eljön. Eljön. Ki nem kerülheted, ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod? Hallod? Mozdul az ég, mozdul a föld, Isten izent. Eljön. Eljön. Advent.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Veréb Fióka esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a mentő alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen

0: veszélyeztetett, meg tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a mentő alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Quibdóban, Csókó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. Senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az Aerocivil, elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egységhez.

0: egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a kuszkói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
1: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos emlékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, alig párnapos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amihez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riottan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten miként is szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt erővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt, olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám, hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, hogy minden tudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett. elesett embere vagyok az úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan Veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bújtozik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Nagyváradi stúdióból.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket, köszönjük, hogy ezen a jó meleg délután és a Mária Rádiót hallgatják. Reméljük nem a jó átfűtött autóban a melegben, hanem otthon a jó hűvös szobában. El is mondjuk az elérhetőségeinket, amelyeken hívhatnak minket.
1: Telefonszámaink 0259-420-555-ös, illetve 0359-420-555-ös számokon hívhatnak bennünket a kedves hallgatók. Üzenet formájában is írhatnak nekünk a 0758-420-555-ös számon, illetve a Mária Rádió oldalán keresztül is küldhetnek ima szándékokat a www.mariaradio.rollingre kattintva. Az ima szándék után a dicsőséges rózsafűzet fogjuk elimádkozni a hallgatókkal. Ha tehetik, kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt.
0: A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, az úton lévőkért, családjainkért, a vakációzókért, ma is imádkozzunk megfelelő időjárásért, ma sem feledkezzünk meg imádkozni papír szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és minden kedves hallgatunk egyéni szándékaiért is. És hát a mai napon kedves önkéntesünk, akit mellettem, Erika, ma ünnepli a születésnapját, vagy tegnap ünnepelte, drága Erika, azt mond, vagy ma van, igen, mit szeretnél a mai napon te kérni a hallgatóktól, miért imádkozzanak érted? Vagy kiért imádkozzanak?
1: Hát igazából én azokat az ajándékokat szeretem, amiket nem lehet becsomagolni. Tehát a szeretteim legyenek mellettem, egészség, boldogság.
0: Szóljon a rádió, gyógyuljanak a páciensek.
1: Igen, így van.
0: Hát Erika, istenetesen sokáig szépen. Köszönjük, hogy vagy itt velünk, sokszor a rádióban, és hát gondolom, hogy sok-sok gyógyult páciens nevében is megköszönjük a te munkádat is, és jó, hogy vagy nekünk. Boldog születésnapot!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Na nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek az elmúlt percekben. Így szól a legelső.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, imád szeretnék felajánlani hálából a szűzanyának, mert mindig meghallgat, segít, és kérlek, vigyázz rám és szeretteimre, amen, Jézusom, bízom benned.
0: A mai rózsafűzért felállom szüleim lelki üdvükért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, családomért és hálából egy sikeres vizsgáért.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom az előttem álló hosszú úton az Úr Jézus és a Szentlélek segítségért, Magdi írja Máré falváról.
0: Következő SMS-ünk pedig így szól.
1: A rózsafűzért felajánlom Anna gyógyulásáért és unokám jó munkahelyéért, a kispapokért, a világ békéért. Köszönöm, írja Gertrud.
0: Felajánlom a rózsafűzért családomért, fiamért, lányomért, testvéreimért és családjaikért, valamint a sok-sok kegyelemért és a családunkban a békességért, valamint egy jó szándékra.
1: Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekemért, aki nagy műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg minden bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, írja egy édesanyja.
0: Kedves hallgatónk, ír a honlapunkra, a mai is a simát felállom testvéremért és édesapámért, nyugodjanak békében.
1: Ezt a mai rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, írja egy hallgatónk Sóvidékről.
0: Következő SMS-ünk így szól, Enikő írja, a rózsafűzért felállom a hálából a mindennapi kegyelmekért, férjemért, fiamért, Jézuson bízom benned.
1: Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani Annácskáért, akinek egy hét adatot meg a földi életből, az angyalok vigyázzanak rá, a szüleinek erőt és kitartást Isten fizesse, írja Marika Ceglédbercerről.
0: Egy hallgatónk írja, a rózsafűzért felállom egy áldott állapotban lévő kismama gyógyulásáért, a szüzenyát akarja be védőpalástjával, védje és óvja őt.
1: A mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a külföldön élő gyermekemért, családomért, az elhunytaimért, Jézusom, bízom benned, írja egy mindennapos hallgatónk.
0: Első kedves telefonálunk már is a vonalban van.
1: Mária Rádió, tessék! Haló?
0: Élő adásban van. Haló, haló! Köszöntjük nagy szeretettel!
2: Haló?
1: Haló? Köszöntjük szeretettel!
2: Haló!
1: Mi
0: tessék
1: halljuk
0: mondani, mi tökéletesen halljuk. Tessék mondani.
2: Én a nagyváradó.
0: Kedves hallgatótól elbúcsúzunk, reméljük, hogy legközelebb lesz olyan bátor, és bele is szól a telefonba. Addig mondjuk el a telefonszámunkat, 0259 420 555.
1: Illetve 0359 420 555.
0: SMS számunk pedig a következő, 0758 420 555. Egy hallgatónk írja, felállom az imád hálából, édesanyám egészségért, családom élő tagjaiért, fiam ...nak jó barátokért és édesapám lelkiütvéért.
1: Az egészhegyi rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, a leányom utazásáért, gyermekeinkért és egy fontos szándékért és az összes hívekért, írja egy nagyváradi hallgatónk. A rózsafűzért felajánlom gyerekeimért, fiamnak sikerüljön a vizsgája, legyen szerencséje és ne stresszeljen.
0: Imád szeretnék érni több fontos szándékra, így egy kedves hallgatónk.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem megtéréséért, Isten fizesse.
0: Újabb üzenetünk érkezett.
1: Menjem lába gyógyulásáért, áldásért, a munkájára, oltalomért, egészségért, kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm. Imádkozom magukkal a gyermekeim munkahelyi gondok megoldásáért, írja egy hallgatónk.
0: Közben felhívjuk meg kedves nagyváradi önkénteseink, hallgatóink figyelmét, hogy nagy szeretettel várjuk önöket, titeket ma este 8 órára a Szent József telepi plébánia templomban a gyönyörű szentség imádásra.
1: Mária Rádió, tessék!
2: Halló!
1: Halló! Köszöntjük szeretettel! Halló, élőadásban van!
2: Halló!
0: Tessék mondani!
1: Halljuk önt!
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Itt tetszik lenni?
1: Igen, igen, mi halljuk önt tökéletesen.
2: A rózsafűzét a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, s a lebénlő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az egész testvéreimért, a halottakért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a két unokámért, a négy dédunokákért és a család békességért, és a lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a látásomért, és a drága gyermekem nyugalmáért. 3 év, hogy itt hagyott bennünket, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.
0: Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek még.
1: A rózsafűzért, családomért, testvéreimért, önökért, hálából, békéért ajánlom fel, írja Edith Nagybakomból.
0: Nagybacomból, igen. Minden imát és szentmisét felállom Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére. Lelkiüdvért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Volt szomszédjuk, kéri az imád Betlen falváról.
1: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjenek az életünk, Isten akarata szerint, írja egy édesanyja.
0: A rózsafűzért felállom férjem lelki üdvőért, nyugodjon békében, imádkozik ért a feleségem.
1: A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam test és lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Írja egy kedves hallgatónk.
0: Újabb telefonáló.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Imádtát, hogy kéni élő álmunk fogjaimé,
3: család béké, komolyszándék kiderítését, az önkön bizonyal ajánlom ezt a napot. Kicsertessék az Úr és Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket.
0: A rózsafűzért felállom testvéreim gyógyulásáért és félremegyek nyugalmáért, ír egy hallgató.
1: A rózsafűzért felajánlom fontos szándékra, köszönöm szépen. Minden imát és a szentmiséket felajánlom a Svédországba elhunyt Bokordomi és testvére böskelelki üdvükért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe.
0: Ugye a üzenet, a rózsafűzért felállom hálával a sok kapott kegyelemért, így a következő hallgatónk.

Hálában ajánlom fel a rózsafűzért, a mai napért, a sok-sok kegyelemért, és ajánlom a Szentlélek kiáradásáért, a Szűzanyának tiszteletére, és ajánlom a pápáért, papjainkért, családomért és minden betegért, írja nekünk Erzsébet.

0: Újabb telefonáló.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Halló.
1: Igen, halljuk Önt.
2: Jaj, nagyon rosszul hallik, de biztos, hogy benn vagyok a stúdióba. De nagyon nagy szeretettel köszöntöm, hiszem értesse Erika sokáig, kedves szép hangjáért és türelmért. Én Magdi néni vagyok Csíkszeredából, lányom még máma mentek tisztán hosszú útra, és kérem, drága jó Isten, segítse, óvja és védje meg, szüzanya palástjával takarja úgy az útukon, és minden utazónak kívánok szerencsés érkezést. Köszönöm szépen, szeretnék bejutni egy tized rózsafűzére, ez a lehetséges.
1: Várjuk szeretettel. Köszönjük szépen, köszönöm.
0: Jó Isten áldja meg. Kedves agatánk, ennyi fért a délután ima szándék fogadásban. Ha tehetik, tartsanak velünk, elmondjuk ismét a telefonszámainkat, mert majd várjuk kedves hallgatóink hívásait a bevezető rész elimádkozása után, hogyha szeretnének egy-egy tized rózsafűzért imádkozni, hívhatják a következő telefonszámok egyikét.
1: 0259-420-555, illetve 0359-420-555-ös telefonszámokon.
0: Imádkozzunk ma is együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Halló.
0: És köszöntjük az első telefonálót. Halló, halló.
2: Halló.
0: Köszöntjük.
2: Halló.
0: Tessék mondani. Isten hozta.
2: Halló, halló.
0: Nem tudom, hogy ez mi telefonvonalunkon van-e valami, vagy a kedves hallgatók.
2: Igen, igen, itt vagyok, köszönöm szépen. Magdi néni vagyok, Csíkszeredából.
0: Kedves Magdi.
2: És az első tizedet szeretném felajánlani.
0: Semmi akadálya nincsen. Igen. Csak tessék nekünk elmondani, hogy kiért tetszik felajánlani az első tizedet.
2: Miért ajánlom fel? Azért ajánlom fel, hogy a gyerekek úton vannak, hosszú úton mennek vissza Svédországba. Jó Isten segítse őket, és a Úr Jézus legyen velük, és a Szűzanya takarja be a talásával, és minden névnaposnak, születésnaposnak, és ide önöket is köszöntöm a stúdióba, áldott szép délután kívánva mindenkinek békét.
0: Akkor lehet kezdeni az első tizedet, aki a halálból feltámadt.
2: Igen, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket
2: add meg.
1: Add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Elmondjuk ismét a telefonszámainkat, melyekkel várjuk kedves hallgatóink hívásait, ha szeretnének egy-egy tized rózsafűzért elimádkozni velünk is a Mária Rádióval, 0259 420 555, illetve
1: 0359 420 555.
0: És köszöntjük a következő telefonálót. Haló, haló, kit köszönthetünk?
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
2: Ezt a tizedet szeretném felajánlani elsősorban családom egészségért, békességért, minden hozzám tartozó lelke üdvéért, és minden csomagközi kedves ismerősömért. Csomag közül vagyok, Erika.
0: Drága Erika, köszönjük, hogy ismét velünk együtt imádkozik, akkor lehet kezdeni a második tizedet, aki a mennybe fölment.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidamenj be a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: És nagy szeretettel köszöntjük a következő telefonálót. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Indulök jelmen. Kit köszöntetünk, és honnan telefonál?
1: Anna vagyok, Angyalusról.
0: Az igen, hát ritkán telefonálnak Angyalosról. Isten hozta.
1: Igen.
0: Kiért tetszik az imád felajánlani?
1: Szeretném ajánlani családomért, és minden családért, és a békéért.
0: Hát imádkozzuk együtt akkor a dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titkát, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, kiváltképpen azokat, akiknek legnagyobb szükségük van, irgalmadra. Amen.

0: köszöntjük a következő telefonálót. Haló, haló.
1: Dicsertesik a Jézus Krisztus.
0: Indulok, amen.
1: Arad mellől Glogovácról vagyok, Mária.
0: Köszöntjük, kedves Marika. Kiért tetszene az imát felajánlani?
1: Hát a család egészségéért, és ma van évforduló öcsém halálának, és az ő lelke üdvéért ajánlom fel.
0: Nyugodjon békében. És hát ajánljon fel az Arad környéki a bánsági hallgatókért, és akkor ezt a tized rózsafűzért, jó?
1: Igen.
0: Akkor imádkozzuk.
1: Az ötödik.
0: A negyedik következik most, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, és lehet kezdeni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: És már is köszöntjük a következő telefonálót. Halló! Csak megkérem, hogy halkítsa le a rádiót a kedves hallgató.
1: Úgy Jézus Krisztus.
0: Mindenek elmen.
1: Minesből vagyok, Erzsébet, felszeretném ajánlani ezt a rózsafüzét, az egészségemé, a családomért, a háború megszínéséért, a békéért, a szeretetét, az ötödik tizedet.
0: Igen, köszönjük szépen, hogy itt tetszik lenni velünk, akkor lehet kezdeni az imádságot, akit téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Így van, Arjó, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
1: most
2: óráján.
1: Most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben

0: Üdvözlégy, Mário, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentíz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűzd Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentíz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentíz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdhetve most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorultak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
2: Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítő szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.

0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk imádkoztak a mai szép délutánon. Hamarosan körülbelül 12 perc múlva majd a Nagyváradi Bazilikába kapcsolunk a Székesegyházba, honnan a ma esti szép szentmisét közvetítjük, majd 19 órától az Úrangyalát imádkozunk, ezt az imatarsoly követi, és nem felejtsék el kedves hallgatóink, a ma esti szentségimádásra várjuk a kedves váradi hallgatókat, önkénteseket 20 órára a Szent József telepi plébánia templomba. Egy picit elbúcsúzunk önöktől, aztán várjuk majd vissza önöket az imatarsolyjal, akik önökkel tartottak.
1: Majoros Attila
0: és Rejkli Erika.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa-György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a nagyváradi székesegyházból, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Pálos István kanonok. Kántori szolgálatot ellátja Olá Gabriella. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A prófétai látomás a város pusztulásáról tanít. Hallottam, amint az Úr hangos szóval kiáltotta. Jeruzsálem bűnhődése elérkezett. Mindenkinek a kezében ott van már a pusztító eszköz, és láttam, hogy a felső, északi kapu felől 6 férfi indul el, és fegyver volt mindegyiknek a kezében. Közülük az egyik férfi fehér ruhát viselt, és íróeszközök voltak az oldalán. Az ércoltárhoz léptek, és ott megálltak. Izrael Istenének dicsősége ekkor fölemelkedett a kerúbokról, amelyek felett trónolt, és a templom küszöbéhez szállt. Ekkor az Úr azt a férfiút hívta, aki gyolcs ruhát viselt, és írószert hordott az oldalán. Ezt parancsolta neki: indulj és járd be Jeruzsálem városát, s jelöld meg T betűvel azoknak a homlokát, akik sírtak és bánkódtak mind a ma bűnök miatt, amelyeket ebben a városban elkövettek. Majd hallottam, amint a többi férfihoz így beszélt: menjetek utána, járjátok be a várost, és pusztítsátok azt. Ne irgalmazzatok, senkin se könyörüljetek. Pusztítsátok el az öreget, ifjút, hajadont és asszonyt, írtsatok ki mindenkit. De ne bántsátok azt, akinek a homlokán a T betű alakja látható. Az öldöklést a szentélynél kezdjétek el. El is kezdték az öldöklést a templom előtt álló öregeken, majd ezt mondta nekik az Úr: induljatok, tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat. Erre azok elindultak, és a városban mindenkit megöltek. Ezután az Úr dicsősége a templom küszöbéről visszatért a kerubok fölé. Szemem láttára fölemelték szárnyaikat a kerubok, és fölemelkedtek a földről. Elindultak a kerekekkel együtt, és megálltak az Úr háza keleti kapujának a bejáratánál. Izrael Istenének dicsősége lebegett felettük. Ezek azok az élőlények voltak, amelyeket Izrael Istene alatt láttam a Kobár folyó mellett, és megértettem, hogy kerubok voltak. Mindegyiknek 4 arca és 4 szárnya volt. Szárnyuk alatt emberi kézhez hasonló valami volt. Az arcuk olyan volt, mint azoknak a lényeknek arca, amelyeket a Kobár folyó mellett láttam. Mindegyikük arccal előre haladt. Ez az Isten igéje.
2: Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a csodálatok.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged.

0: Krisztusban, szeretett testvéreim! Ebben a három napban, nagy boldogasszony ünnepe előtt lelkileg felkészülünk, ráhangolódunk a szizanya tiszteletére, erre a jelentős nagy ünnepre, és úgy akarjuk követni a szizanyát, hogy lélekben megtisztulunk. Elhagyjuk a negatívumokat, a rosszat, a bűnt, ami elrekeszt bennünket Isten szeretetétől, és tiszta lélekkel együtt ünneplünk a szűzanyával. A világon a legnagyobb rossz a bűn, mert elveszi a lélek természet fölötti életét, elveszi a megszentelő kegyelmet, és lealacsonyítja az embert. Éppen ezért igyekszünk megszabadulni tőle. Szent Anasztázius mondja, hogy a bűn méreg, ezért minél hamarabb meg kell szabadulnunk tőle. Nem csak egyéniségünkben okoz kárt, hanem az emberi kapcsolatainkban is. Láttuk az olvasmányokban a bűnnel kapcsolatos emberi magatartásnak a fejlődését. Az ószövetségi próféta még megtorlásról beszél, az Úr Jézus azonban azt mondja, hogy ha fedebarátod vétkezik ellened, akkor figyelmeztest. Először egyedül. Közösségi jelentősége van ennek a lelkiségi megnyilvánulásnak. Ha nem hallgat rád, akkor védj magad mellé egy-két tanút. Ha akkor sem hallgat rád, akkor jelensd az egyháznak, hogy az egyház szín előtt feleljen tetteiért. Tulajdonképpen nem a bűn megfenyítéséről van szó, hanem egyfajta korrekcióról. Hagyd el a rosszat, tér vissza az egyház szeretet közösségébe. Éledjen újra a lelked a bűnbocsánatban, és élj továbbra is a közösség és Isten szeretetében. Az emberek nehezen értik a bűnnek ezt a vonatkozását, egyfajta népszokásként érik meg, hogy hónaponként egyszer elvégezzük a szentgyónást első vasárnapra vagy első péntekre, mert ezt így tudtuk, így mondták, így csinálták nagyszüleink is. De tulajdonképpen az életünk megjobbításáról van szó. Tehát ki kell pécéznünk, hogy úgy mondjam köznyelven, a legnagyobb hibánkat. Általában főbűnökben gyökereznek a tetteink. Mikor gyónunk, akkor tüneteket gyónunk meg. Olyanok ezek, mint egy rossz fának a vadhajtásai. De amikor ezeket a hajtásokat nyesegetjük, akkor ez csak tüneti kezelés, de nem gyógyítja meg az embert. Meg kell keresni annak a bűnnek a gyökerét, és azt kell kitépni. Miért mulasztom el az imádságomat? Miért mulasztom el a vasárnapi szentmisét? Miért nem tartom meg a böjtöket? Egyfajta gőgből, egyfajta önzésből, egyfajta önszeretetből. Nekem ne mondja meg senki, hogy mit cselekedjek, majd tudom én. Ha jól esik, ha kedvemre való, miért ne tehetném meg? Csak hogy ez mindig távol áll az igazságtól, az igazságosságtól és az igazi szeretettől. Tudjuk, hogy az igazi szeretet az nem egy affektív megnyilvánulás, hanem mindig áldozat. Ezért mindig hangsúlyozom, hogy a szeretet mértéke fémjele, hogy mire vagyok képes azok iránt, akiket szeretek. Dosztojevszkinek egy remek műve, a Karamazov testvérek, amelyben Iván ateista nem Istent utasítja el, hanem Isten világát, amelyet olyan isteni igazság irányít, amely az ő racionalista elméjének túlságosan titokzatos. Ugyanis ebben a világban a jókat rossz éri, a rosszakat meg jó dolog éri. Iván testvérét elítélik egy olyan gyilkosságért, amit nem követett el. És ő elvállalja a szenvedést azért, mert Ivánt viszont nem ítélik el egy olyan gyilkosságért, amiért ő felelős. És ezt a helyzetet Iván nem tudja elfogadni. Testvéreim, nem az a kérdés, hogy emberi elménkkel föl tudunk-e fogni dolgokat, hanem hogy van-e bennünk annyi alázat, hogy alárendeljük magunkat Isten gyógyító szeretetének, hogy odaadjuk neki a hibáinkat, a bűneinket, a rossz beidegződéseinket, és aztán ne kérjük vissza. Éveken, évtizedeken keresztül gyónunk, és nem haladunk előre. És ez azért van, mert csak tüneti kezelést. Meggyónunk valamit, aztán újra nem keressük meg, hogy honnan ered, mi a gyökere. Nem akarjuk kitépni, nem akarunk megszabadulni tőle. Pedig ez nagyon fontos lenne, hiszen Kempis Tamás mondja, ha évente csak egy hibánkat kiirtanánk, akkor rövid időn belül tökéletes emberek lehetnénk. De nem akarjuk kiirtani. Titokban úgy gondoljuk, már amikor mondjuk, hogy teljes szívemből bánom, hogyha kimegyek a világba, megint ott folytatom, ahol abba hagytam. Tehát jobban szeretem a bűnömet, mint az én Istenemet. És különböző életfilozófiákat, ilyen különbejáratú, sajátos életfilozófiákat gyártunk, csak azért, hogy megmaradhassunk abban a helyzetben, hogy ott dagonyázhassunk egy helyben, mint a disznó a pocsolyában, mert az jó langyos, és ő ott jól érzi magát. Hazudok saját magamnak is. Elmagyarázom, hogy más is ezt teszi, hogy nem olyan nagy dolog ez, hogy az Isten annyi mindennel el van foglalva a világ dolgait illetően, hogy nem pont az én kis hibáimra, kedvteléseimre, bűnös élvezkedéseimre fog figyelni. Testvéreim, Isten attól Isten, azért Isten, és az ő istenségét ez jellemzi, hogy minden a jelenben van számára, nincs múlt és jövő. Mindent egyszerre lát a jelenben. És annak ellenére, hogy számtalanszor szembeszegülök vele, én a teremtmény a teremtővel, mégsem vet el. Életem utolsó leheleteig kitart mellettem, állandóan pazarolja rám örökérvényű és örökértékű kegyelmeit, akkor is, ha engedem, hogy ezek elfoljanak mellettem, és valahányszor bűnbánatot tartok, mindig elfogadja és elhiszi nekem, hogy akarok jobb lenni. És aztán meg mindig becsapom őt. Nagyon tetszett nekem Néri Szent Fülöpnek egy mondása. Ez a szent életű pap így imádkozott, hogy Uram, ne bízzál te Fülöpben, mert Fülöp becsap téged. Hát ezt tesszük, testvéreim, fűtfát ígérünk különösen a nagy bajban, a nagy betegségek idején, és azután meg nem tartjuk meg. Azt mondjuk, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Testvéreim, az idő ellenünk dolgozik, a kegyelem ideje ez a földi élet. Halálunkkal lezárul, ahogy mondják, a fa kidől, és ott marad. Tehát ebben a földi életben kell az Isten kegyelmét felhasználnom, hogy a hitemről és a szeretetemről ezáltal bizonyságot tegyek Isten előtt. erről a testvéri megbocsájtásról, amiről itt hallunk, de nem a magas lóról beszél, nem úgy mondja Krisztus, hogy aztán oszd ki a fele barátodat, hanem hogy kérd meg. Nem azért, hogy neked könnyebb legyen, hanem hogy ő el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy fiatal férj, miután az első gyerekük megszületett, elhagyta a családját. Az anya egyedül nevelte fel a kislányát, és amikor ez a leányka betöltötte a 18. életévét, akkor azt mondta, hogy én elmegyek és megkeresem az apámat. És az anya felháborodva mondta, minek? Hát nem volt eddig rád szüksége, azt se tudod ki ő, nem is ismered. Mit akarsz ezzel? És a gyermek azt mondta, lehet, hogy nekem nincs rá szükségem, de valószínűleg neki szüksége van rám. Csodálatos dolog, mert itt nem az igazságról van szó, hanem a szeretetről, ami felülírja ezt. Aggódom érte, mert hozzám tartozik, mert az életemnek egy része. Mert szeretném, ha részesülne a szeretetben, a megbecsülésben, és végül az üdvösségben. Nem akarom, hogy örökre elszakadjon a szeretet Istenétől. Ahhoz, hogy megtisztuljunk, ugye tudjuk, Szent Jónást kell végeznünk. Azt mondja aranyszájú Szent János, hogy a papok olyan hatalmat, a papoknak olyan hatalmat adott az Úr, amilyet még az angyalok sem kaptak. Használjuk-e ezt a papi hatalmat, hogy oda megyek, Isten előtt bevallom a bűneimet, amit Isten már amúgy is tud, nem akkor tudja meg, mikor a gyónásban elmondom, ő öröktől fogva tudja, mert amint mondtam, előtte nincs múlt és jövő, hanem örök jelen van. Még az őseim sem születtek meg, és ő tudta, hogy lenni fogok, és hogy mit fogok cselekedni. Hogyan élek, mit gondolok, mit mondok, mit teszek. Amikor bevallom, akkor csak a töredelemről teszek tanúságot, hogy igen, Uram, amit te tudsz rólam, azt én is elítélem magamban, és kérem az új lehetőséget a te kegyelmeid által, hogy újra kezdhessem a küzdelmet tiszta szívvel, tiszta lélekkel a gonoszság hatalma ellen. Az a helyzet, hogy nem a magunk lelkiismeretét vizsgáljuk szívesen, hanem a másokét. Olyan jó érzéssel, mikor azt mondja valaki, hogy hallotta, minden rés nyitva van rajtunk, hogy minden, mert tudjuk, hogy valami botrányról lesz szó, mert az az izgalmas, az, hogy tisztességes, becsületes, hűséges, szereti a családját, jól neveli a gyerekeit, ez unalmas. De hogy megcsalta, hogy elcsábította, hogy becsapta, hogy megzsarolta, ezek izgalmas témák. És éppen ezért van Ezopusznak egy közismert kis tanmeséje arról, hogy Ezopusz minden embernek a nyakába akasztott két tarisznyát. Az egyik elől van a mellünkön, másik meg a hátunkon. Amelyik elől van, abban vannak a fele barátaink hibái, bűnei, jól kihízlalva, és azokat kélyesen, önelégülten vizsgálgatjuk, még mondhatni nagyítót is veszünk a kezünkbe, hogy még élesebben láthassuk. A mi hibáink meg a hátunkon levő tarisznyában vannak, sokszor elrejtve és jól elfelejtve. Ha egyszer megfordítanánk ezeket a tarisznyákat, és annyit foglalkoznánk a magunk életével, a magunk tetteivel, a magunk bűneivel, hibáival, mint a másokéval, már régen szentek lennénk. Tehát nem akarunk igazán megtérni. Nos, változtassunk ezen. Az Úristen minden Szent Jónásban nem csak feloldozást ad, hanem segítő kegyelmet is, hogy tudjunk küzdeni a kísértések ellen, a gonosz, rossz támadásaival szemben, és hogy tudjunk megújulni Isten szeretetében és kegyelmében. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
1: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el

0: Szent Egyház javára.
1: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését, és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, piac szülő anyjának közbenjárására senkinek se legyen eredménytelen az imádsága, és meghallgatás nélküli a kérése Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket,
0: fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
0: Méltó és igazságos.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással mondjuk.

Van szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörük kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele, és ő benne a tied, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításra szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyes.

0: Kedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, ne

0: Jézus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Mindörökké, amen.
3: 13-a van, délután 5 órakor rózsafűzért imádkozunk, 6 órakor lesz a szentmise. Ez a fatimai nap a bihari és az érmelléki kerületek zarándoklata. Mihály Balázs atya fog majd prédikálni, és a szentmise után természetesen körmenet. Holnap után folytatjuk a lelki előkészületünket 15-ére. Újra Pálos atyával fogjuk majd tartani a szentmisét is. Továbbra is mindenkit bíztatunk, várunk, készüljünk nagy ünnepünkre, templomunk búcsújára, nagy boldogasszony napjára.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a szeretetek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
3: Szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Isten.

kedves hallgatók! Szentmisét közvetítettünk a Nagyváradi Székesegyházból, melyet bemutatott Pálus István kanonok, koncelebrált Pék Sándor általános helynök, plébános. Kantori szolgálatot ellátta Olá Gabriella. Mikrofonnál Szatmári Ferencet hallották. Ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nagyváradi Székesegyházat, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A történelmi Partium területe a magyar-román határ és az erdélyi medence közti területet foglalja magában, nagyjából a jelenlegi Bihar és Szatmár megyéket. A Partium, azaz részek elnevezést azért kapták ezek a megyék, mert a régiót a középkorban az erdélyi fejedelmek, mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeket birtokolták. A vidék központja legnagyobb és legszebb városa Nagyvárad, amely gyönyörű, szecessziós városképével nyüzsgő, nagyvárosias hangulatával várja a látogatókat. Nagyvárad megye jógú város, Bihar megye székhelye a Körös vidékén. Neve a régi magyar Várad, főnévből ered. Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a századfordulón Peceparti Párizsnak nevezett város építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak ekletikus, neoromán, neoklasszikus, barokk keverékéből áradó varázsát. Legfőbb látnivalója az egyházi emlékművek, a római katolikus püspöki székesegyház, Erdély legszebb és legnagyobb barokk temploma. Az egységes stílusú épület együttes másik két eleme az impozáns püspöki palota, ahol a 2000-es évek elejéig a Körösvidéki Múzeum néprajzi történeti és természettudományi részlege működött. Miután visszakapta az egyház a palotát, a gyűjteményeket elköltöztették. A másik eleme a püspöki palotával szemben lévő kanonok sor a váradi káptalan egykori lakásainak adott helyet 57 pillérű árkád sorában rendkívül hangulatos. A nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették az uralkodót.

A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgáspál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt Franz Anton Hillebrandot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését. Az alapgondolat, hogy a székesegyház püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjenek meg. A bécsi Hillebrand tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-1777 között emelték. A palotával szembeni kanonok soron az egykori káptalan magasrangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően bazilika minor rangra emelkedik, és a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A pompás bazilika monumentális méretű. Három hajóra tagolt székesegyház gazdag díszítése lenyűgözi a látogatókat. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter. Falait vaskói és karorai márvány borítja, két odalsó hajója és két templomtornya van. A főbejárat mellett Szent László dombormű látható, valamint az a királyi csatabárd, amellyel a história szerint László vizet fakasztott egy sziklából. A templom legféltettebben őrzött kincse kétség kívül Szent László hérmája és a benne tartott, a királynak tulajdonított koponyacsont darab, amelyet a híres győri Szent László hérmába lévő koponyacsontból pattintottak le. A 19. század végén készült mellszobor alakú erekje tartót a templom galériájában berendezett egyházművészeti kiállításon láthatjuk. Az ezüst mellszobor hűen követi az uralkodó arcvonásait. A Varadinum idején tartott körmenetben ezt a hermát viszik körbe. A Krisztus Urunk mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó a legjelentősebb művészeti alkotás, ezt az 1770-es években Johann Nepomuk von Schröpp festette. A bazilika impozáns főoltára Mária mennybe menetelét foglalja magába oltárképén, ez Vincenz Fischer munkája, és két oldalán Szent István meg Szent Imre herceg faszobrai, Franz Eberhard 18. századi művei láthatók. A mellékhajókban további 4-4 oltár található, melyek 1785-ig készülhettek. A Szent Keresztet, Szent Mihály Arkangyalt, a Szent Pár és Szent Péter búcsúzását megjelenítő ábrázolások ismeretlen festők művei. Johann Ignác Cimbal alkotásként ismert oltárképen Nepomuki Szent János, Szent István, Szent Borbála, Szent János apostol, Szent Háromság. A templom nyugati bal oldalán van a Jézus szíve kápolna. A templom oldalsó bejáratának előterében két nagy hatású reneszánsz váradi püspök, Turzó Zsigmond és firenzei Andreas Scolari reneszánsz sírkövét láthatjuk. A főbejárat előtt álló bronzszobor szintén szenté avatott királyunk előtt tiszteleg, eredetileg a város főterén állt, csak Trianon után helyeztette ide a román állam. A mellette látható kisebb barokk kőszobor 2000-ben lett restaurálva, a talapzatra állítva. Így gyülekeznek a hívek búcsúra húsvét után az 5. vasárnapon, Szent László ünnepén, ahol végighordozzák a téren a királyi hérmát és a koponyacsont erekjét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye székesegyházi főesperesség Váradi Esperesi kerülethez tartozik. Az örökös szentségimádási napot február 4. vasárnapján tartják. A műsort összeállította Gábor Anna a Nagyváradi Székesegyház honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől a csíksomlyói stúdióból, dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a Nagyvárdi stúdióból köszöntjük Önöket.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila. Megszólaltak erdészerte a harangok, melyek mindig imára hívnak minket, mi is imára hívjuk a kedves hallgatókat. A ma esti Úrangyala imádságát felálljuk minden kedves hallgatónk szándékára, különösen gondolva a beteg testvéreinkre, a bajban lévőkre. Imádkozunk családjainkért, a békéért, megfelelő időjárásért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk szándékaért, és ha tehetik, tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Amen. Amen.
0: Imádkozzunk a megholt hívekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, amelyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
1: És az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, az ima után a szignálból már tudhatják, akik régóta hallgatják a rádiót, hogy az ima tarsoly következik. Tartsanak velünk, nagy szeretettel várjuk a kedves hallgatók imáit, verseit, énekeit a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számok egyikén.
1: Szeretettel várjuk azokat az imádságokat, verseket és énekeket is, amelyek különösen kedvesek a szívünknek, és amelyeket szívesen megosztanának velünk és a hallgatókkal. A közelgő szép ünnepünk alkalmából a mai témánk Mária égi édesanyánk. Augusztus 15-e nagy boldogasszony ünnepe, Szűz Mária mennybevételének napja. A katolikus egyház tanítása szerint Mária földi életének befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyországba. Ez az ünnep ezért nem csupán Mária dicsőségének ünnepe, hanem az ember számára is az örök élet ígéretét és reményét hordozza. Mária különleges helyet foglal el a keresztény ember szívében. Ő az édesanya, akihez bizalommal fordulhatunk, akinek oltalmát kérhetjük, és aki példát mutat az Istenbe vetett bizalomról, az alázatról, szeretetről és az engedelmességről. Nagy boldogasszony üzenete ma is időszerű. Az élet mulandósága mellett ott van az örökké valóság ígérete, a veszteségek mellett pedig a találkozás reménye. Adjunk hálát az életért, szeretteinkért. Talán mindannyiunk szívében őrzünk egy-egy imádságot, verset vagy éneket, amelyhez különleges érzés vagy szeretett személy kapcsolódik. Ezekkel a személyes kincsekkel tegyünk igazán élővé és közelivé nem csak az ünnepeinket, hanem a mindennapjainkat is.
0: És első telefonálunk már is a vonalban.
2: Halló!
1: Mária Rádió, tessék!
2: Halló!
1: Igen, halljuk Önt, élőben van.
2: Halló!
0: Tessék mondani, mi nagyon jól halljuk Önt.
2: Igen, szeretnék egy imát felolvasni.
1: Hallgatjuk.
2: Imádkozz, gyermekem! Még mindig van ember, ki nem tud megszólalni, de ima nélkül hidd el, meg sem lehet halni. Legyen hited, imád, ameddig tart az élet, hidd el a Teremtő, mindig ott van véled. Amit Isten elhinted, kitépni nem lehet, ha ismered az imát, vitatni sem mered. Sokszor hiszi az ember, ez mind semmiség, de csak az ima előtt nyílik meg az ég. Mondd el Isten előtt, hogy te is hiszel, itt van az ideje, kezdjük együttel. Hangosan imádkozz, ne nézz másik arcot. Az imádkozó lélek megnyer minden harcot. Imádkozz, mint egy gyermek, sírhatsz is, ha fáj. Hangosan vagy csendben, itt már nincs szabály. Imádkozz, mint Jézus, ott fenn a hegyen, ki arra kérte Istent, hogy életed legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk ezt a nagyon szép verset.

0: már is köszöntjük a következő telefonálót.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Halló.
1: Halló.
2: Dicsétessék a Jézus Krisztus. Hát egy ilyen gyönyörű vers után az enyém még szinte szégyelem is, de ezt én írtam, és ha megengedik, felolvastam. Ő engedett ma tégedet, repülj, repülj lelked szárnyán, bár egyedül még kell élj, még nem elég, meg kell tenned, amire teremtettél, nem elég bánd, amit tettél, kiavítni próbáld, míg erőd ér. Nem az eredmény, ó, nem lesz pontozva, de a harc, a küzdelem, ez a tiéd. Egyedül ez számít csak uradnak. Amen.
1: Nagyon szép volt, köszönjük szépen. Első vers, megkérdezhetem?
0: Haló, az első vers volt? Az első írott vers?
2: Igen. Ez.
0: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Áldott szép estét kívánunk.
0: És hát hívj minket máskor is.

0: Újabb telefonálót köszöntünk.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsápasik a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Hozzád jövök. Máriát köszönti csendben a szívem, akinek ölében lelkem megy pihen. Az élet viharból én hozzájövök, oltalom, megértés anyámnál örök. Hozom gondjaimat, hozom bánatom, égi jó anyámnak mind feltárhatom. Alig, hogy kimondom, meg is szűnik már, szeret az én anyám, palástjába zár. Kihez mehetnék kívül-e a földön, aki lelkembe erőt vígoszt öntsön. Csak hozzád jöhetek, Mária anyám. De nem csak bánatom hozom, örömöm, a sikereimért, hálatát szívem, ávé üdvözlégy e szép nap alkonyán. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen. Áldott szép estét kívánunk.
0: 0259-420-555, illetve
1: 0359-420-555.
0: Várjuk kedves hallgatóink hívásait.

0: És nem is kellett sokáig várnunk.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Halló.
1: Halló. Hallgatjuk. Halló, halló. Igen, mi halljuk ön.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökjemben.
2: Egy éneket szeretnék elénekelni.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Az út szélén áll egy szobor, itt Mária szobra. Oda megyek alkonyatkor, lehajlok a porban. Bűneimnek terhe alatt összecsuklik térdem. Imádkozzál bűnösökért, imádkozzál értem. Megvallom a bűneimet, ne rodjok a földre. Ó, ne engedj, Szűz Mária, elveszni örökre. Szállj meg engem, édesanyám, szent kezed nyújts felém. Szobrod előtt megfogadom, ő leszek örökké. Elcsendesült a föld zaja, nyugodtabb a lélek. Elköszönök Máriától, de még visszatérek. Mosolyul a szobor arcán, mintha boldog lenne. Mária nem hagy el senkit, aki bízik benne. Reményt öntött a szívembe, Mária mosolya. Tudom, engem is meghallgat, és nem hagy el soha. Velem lesz majd, ha szememre visszaszáll az álom. És akkor is, ha majd egyszer örökre lezárom. Velem lesz majd, ha szememre visszaszáll az álom. És akkor is, ha majd egyszer örökre lezárom. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Gyönyörű, szép volt, mi köszönjük. Isten fizesse.

0: És már is egy újabb kedves telefonálóval gazdagodunk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus felajánlóimat. Szűzanyám, örömmel szentelem magamat szeplőtelen szívednek. Szívesen vállalom, hogy a tied vagyok, és hogy általad egészen Jézushoz tartozom. Taníts meg Jézus mindig jobban szeretni, érte élni, és életemmel neki szolgálni. Megígérem, hogy naponta imádkozom a rózsafüzét, elmélkedve Jézus életén. Szívesen vállalom a keresztényhez méltó mindennapi életét úgy, hogy az a jó Istennek és neked tetsző legyen. Ezt az ígéretemet a te kezedbe helyezem, hogy a bűnösöket Isten akarata szerint megtérítsd. Anyám, segíts, hogy ezen ígéretemet hűségesen betartsam, ámen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy bejutottam.
2: Mindörökké, ámen.

0: Hát nehéz ezt a szép zenét megszakítani, de van egy következő telefonáló.
1: Halló, rádió, tessék. Halló. Halló, halló.
0: Élő adásban van a kedves hallgató.
2: Halló, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én is egy rövid imát szeretnék a betegek gyógyítójához felolvasni, ha meglátom rövidká. Te soha, Mária betegek gyógyítója, te soha nem hagyod cserben azokat, aki gyermekek, gyermeki bizalommal hozzád fordulnak, szent szívad végtelen szeretetével fordulok felénk is, akik oly sokszor nem viszonoztam Isten szeretetedet. Testi lelki betegségeimmel fordulok nyitott szívvel most hozzád gyógyulásért, és hogy kér számomra az erőt keresztem hordozásához. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Köszöntjük az újabb telefonálót.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Halló, dicsért, tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkémmen.
2: Egy imád szeretnék elolvasni esőért. Nincsen, aki megsegítsen, nincsen, aki szálljon minket. Hozzád térünk, hát nagy Isten, ha te nem, más nem segíthet. Száraz a rét, szomjas a föld. Ha ez így lesz, elveszünk. Minden ember gyászruhát ölt, Isten, adj esőt nekünk. Az igaz, hogy méltón büntesz, mert mindnyájan sértünk, bántunk, de a minket már el is vetsz, sírgalmas nem légy irántunk. Százd meg a kis csecsemőket, kik, ha nem lesz kenyerünk, sírva nézik a felhőket, Isten, adj esőt nekünk. Esőt várnak a vetések, harmatért ezt a mezőség, nincs virág a kis méhnek, fölégette azt a hőség, nincs patakja madárnak, ilyen szomjon elveszünk. Ember, állat esőt várnak, Isten, adj esőt nekünk. Csak úgy ásszasz meg a földet, mint a könyvtől ázik alszunk, a kenyérből ne adj többet, csak hogy élvén árvát tartsunk. A koldusok, a szegények sírnak hozzád mi velünk. Ó, ne tégy ki a veszélynek, Isten, adj esélyt nekünk. Amen. Elég voltam kapcsolatból.
1: Köszönjük szépen. Áldott szép estét kívánunk.

0: Nagy szeretettel köszönöm, csak a következő telefonálót.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Halló! Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Csíkszeredából László Margit néni vagyok.
1: Köszönjük.
2: Én szeretnék olvasni egy imád.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Zaklatott vagyok, Uram. Nézd rám, Uram, nézd rám, mert erőm elhagyott, és leestem, mint egy őszi palevél az út szélén. Nézd rám, Uram, zaklatott a lelkem, és nem tudom felemelni szegény szárnyaimat. Gyógyíts meg, Uram, gyógyíts meg, mert összetört szívem, testem pedig romhalmaz. Közeledj felém, Uram, mint az irgalmas szamaritánus, és kötözd a sebeimet, ápold gyöngeségeddel, és irgalmaddal szegény sebeimet. Vigyél magaddal, ne hagyj az út mentén, mert támadóim visszatérnek. Térámem.
1: Köszönjük szépen. Áldott szép estét kívánunk továbbra is.
0: És egy újabb telefonáló már is a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék. Halló.
0: Köszönjük nagy szeretettel, csak le kéne a rádiót halkítani a háttérben, jó?
3: Igen.
0: Megvárjuk,
3: pillanat.
0: Jó? Köszönjük szépen.
3: Ima a szűz, dicsertessék a Jézus Krisztus. Ima a Szűz Máriához. Ha nagyon fáj az élet terhe, ha sok csapás hull rejám, elmegyek mindig a templomban, hozzád fordulok, Szűzanyám. Elsuttogom, felét tárom, szívem legbelsőbb rejtekét, ó szenvedések királynője, rád gondolok, hozzád megyek én. Szűzanyám, tudod, hogy a gyermeked vagyok, ó jöjj, gyógyíts, nagyon beteg vagyok. Anyám, gyermeked sír, sokat szenved, ugye megszánsz szeplőtelen szíved. Anyám, tudod, hogy harcosod vagyok, ha kell érted, még ma is meghalok. Milyen jó lesz téged a mennybe látni, veled az édes Istent imádni. Anyám, csodállak, anyám, szeretlek, és te hívogatsz, hogy el ne essek. Most göröngyös az út, és sok a veszély. Ó, bátoríts, s mondd, gyermekem, ne félj. Ha int gyűlölök, ha itt megvetnek, kikek szerettek, azok sebeznek. Törüllek könnyem, fájó szívem, és mondd, légy jó gyermekem. Szűzanyám, ne hagyj el, segíts továbbra is. Szűzanyám, tiéd legyek, mindenem. Múltam, jövőm és jelenem, és ha buzgón imádkozom, könnyem lassan megered, Szűzanyám, hogy leszálltál hozzám, s megvigasztalod lelkemet. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a gyönyörű imát. Áldott szép estét kívánunk.

0: Újabb telefonáló.
1: Mária Rádió, tessék. Halló.
2: Halló.
0: Köszöntjük, nagy szeretettel.
2: Halló. Halló.
1: Igen, mi halljuk Önt. Élőadásban.
2: Kicsit tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A szenvedők imája. A mélységből kiáltok felhúzzákban, láthatszom földtalában. Nincs számomra, nincs emberi szív, hogy kiöntsem neki nyomorúságomat. De ha velem szenvedne bárki is, nem segítette rajtam. Hozzá, te hozzád igyekszem, mint kigyermek anyjához. Kezemnek művét meg kell ismerned, Uram. Egyedet nem sírni, de a szívem hozzád kiállt. Nem kell mondanom bánatom, is szeremes fiatal, mert szerveztem kívül, de még itt a szemben nem láthatta volna, mert szeret a bűnös népét. Ó, kereszt szenvedő ártatlanság, Jézus Krisztus, magam előtt rá, bűnös halálod, elsőre lelkenek. Akarok tartani a szenvedékekben, mint te, győzedelmeskedni fölötte le, és lerocskodni, mint te. Ismárjék végre az emberek, hogy a szemben szemben akiket az úgy a védelme. Nekünk hasonló szemben aki a kémán meg a gyerekünk dicsőségét, azt hoz a jókedvé szállítunk. Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsőt a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy hívott bennünket. Mindörökké, amen.
0: És ha még lenne egy kedves telefonunk, őt még meg tudnánk hallgatni. Lássuk, lesz-e még egy kincshozónk, valami szép verssel, szép énekkel telefonál valaki.

0: akkor mi lassan elköszönünk a hallgatóktól, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk, vigyék magukkal az elhangzott imák és gondolatok erejét a hét mindennapjára. Áldott estét kívánunk, akik önökkel voltak,
1: Rejtli Erika
0: és Majoros Attila. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, nézzük ima tartsaink után, milyen műsorokkal várjuk a hallgatókat. Hamarosan az esti mese következik, majd a Zsolos Mesti dicséretét végezzük. Minden napunk ajándék Istentől, Veres Jurit Mária műsora jelentkezik majd 19 óra 58 perckor. 20 órától pedig a nagyváradi Szent József plébánia templomból közvetítjük a ma esti szentségimádást. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, majd a béke rózsafűzőre lesz hallható. Meghallgatjuk című műsorával Tibor atya várja önöket 9:30-tól, majd a Zsolos Mát imádkozó a komplettúriumot. Családpercek Kertész Marika és Tibor műsora kezdődik, ismétlésben lesz hallható 22 óra 30 perckor. 23 órától pedig kedves önkéntesünk Faszekas Ilona műsora jelentkezik, az öregkor bölcsessége. Műsorunkat az esti imádságokkal és a Vatikáni Rádió híreivel zárjuk 23 óra 40 perckor. Fejlőm, kedves hallgatóink, figyelmét arra, hogy Szent Misét itt a Mária Rádióban legközelebb majd holnap reggel 7 órától a nagyváradi Székesegyházból közvetítünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további szép estét és jó rádiózást kívánva búcsúzom önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép az estéjük, amilyennek csak szeretnék.

Esti mese. Kedves gyerekek, Bodor Andrea vagyok, a mai mesénk címe az elásott pénz. Vásárba indult három kereskedő. Rengeteg nagy erdőn kellett átmenniük, és amint mentek, mendegértek, rájuk esteledett. Hiszen ha csak rájuk esteledett volna, olyan sűrű, vastag sötétség ereszkedett le, hogy fejszét lehetett volna rája akasztani. Persze, hogy nem látták egymást, s egyszerre csak azon vette észre magát az egyik kereskedő, hogy egy maga tapogatódzik a vaksötétségben, a másik kettő Isten tudja, hová merre kalandozott el mellőle. Na most mit csináljon szegény feje? Sok pénz volt nála, félt, hát ha rablókkal találkozik, s mind azon tűnődött, hová rejthetni el a pénzt. Végre kivirradott, csak hamar ki is jutott az erdőből, s egy rétre ért, ott jól körülnézett, s mert hogy közel s távol embert, de még házat sem látott, nagy hirtelen gödröt ásott, s a pénzt abba elrejtettem. Hiszen igaz, hogy ő senkit sem látott, de azért volt ott ám a rét gazdája, egy nagy széna bogja mögül leste, hogy mit csinál a kereskedő. S amint ez jó messzire távolodott a betemetett gödörtől, azonnal odament, s a pénzt kiásta. Bezzeg, hogy mikor a kereskedő visszatért, hűlt helyét találta a pénznek. Hely, sírt, ritt a kereskedő, hogy most már ő mit csináljon. Lám-lám, kesergett magában. Senki lélek nem látta, mikor a pénzt elrejtettem, s mégis ellopták a pénzemet. Gondolt erre, gondolt arra, hogy s mint tudná visszaszerezni a pénzét, s végül abban állapodott meg, hogy elmegy a királyhoz, aki bölcs is, igazságos is, és elpanaszolja neki az ő nagy búját, baját. Meghallgatta a király a kereskedő panaszát, és aztán azt mondta neki, először is tudakolt meg, fiam, hogy kié a rét, ahol a pénzedet elrejtetted. Aztán menj hozzá, s mondjad neki. Kedves atyám, fia, én igen sok pénzzel indultam útnak, s abbéli félelmemben, hogy elrabolják tőlem, elástam, de a pénz nagyobb része még nálam van. Most azon tűnődöm, hova ássam el a nálam lévő pénzt, a többi mellé vagy más helyre, vagy tán egy megbízható embernek adjam át. Te csak tedd azt, amit a rét gazdája tanácsol. A kereskedő megfogadta a király tanácsát, elment a rét gazdájához, s szóról szóra ismételte a király szavait. Igen egyszerű a dolog, mondotta a gazda. Minek rejtenéd két helyre a pénzedet? Legjobb, ha mind egy helyre rejted. Persze a gazda azt hitte, hogy a kereskedőnek sejtelme sincs a lopásról, s úgy okoskodott, hogy majd ezt a pénzt is kiássa. Míg a kereskedő pihent, azaz, hogy úgy tett, mintha pihent volna, térült, fordult a hamis gazda, a lopott pénzt visszatette a helyére, hogy a kereskedő észre ne vegye a lopást, aztán megvárta szép, nyugodalmasan, míg a kereskedő eltávozik, ment egyenest a gödörhöz, hogy a rengeteg sok pénzt megkaparintsa. Hely, uram teremtőm, leesett az állas, hogy lefittyent az óra gazduramnak, mikor egy nagy üres gödörnél egyebet sem látott. Hát ez így éppen jó volt, ahogy volt. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: nem jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja.
0: Egek szentséges Istene, a fényes égbolt magasát, te tűzsugárral színezed, adsz díszül égi testeket.
1: Szavadra gyúl negyed napon, a lánggal égő napkorong, törvényed szabta útra tér a kóborcsillag és a hold.
0: Hogy nappaltól az éjszakát törvény mesdjéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét.
1: Ragyogj be ember szíveket, törölges szennyes lelkeket, oldozd a bűn bilincseit, könnyítsd a vétkek terheit.
0: Ezt add meg kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen. Amen. Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak. Amikor visszahozta az Úr Sion fogjait, mintha álomból ébredtünk volna.
1: Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újjongva énekelt.
0: Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek. Nagy csodát tett ezekkel az Úr.
1: Az Úr valóban csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk.
0: Fogjainkat, Urunk, vezesd vissza, mint a patakokat délen.
1: Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
0: Könnyezve mentek ők is. Vitték az új vetés magvait.
1: De öröm újongás közt jönnek vissza, és összegyűjtik kévéiket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
1: Az Úr építi nekünk a házat, és őrzi a várost. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
0: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt.
1: Hiába keltek hajnal előtt, s feküztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
0: Az Úr ajándéka a gyermek, az anya még drága gyümölcse.
1: Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
0: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pörbe száll, meg nem szégyenül.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr építi nekünk a házat, és őrzi a várost.
0: Ő az egész teremtés elsőszülöttje, övé az elsőség mindenben. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: mert úgy

0: tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ő az egész teremtés első szülöttje, ővé az elsőség mindenben.
1: Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.
0: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Ne veszítsd el lelkem a gonoszokkal.
1: És könyörülj rajtam.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve.
0: Isten elküldte fiát, hogy népe üdvözítője és példaképe legyen, kérjük alázattal.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Hálát adunk neked, hogy elsőnek választottál minket az üdvösségre.
1: És arra hívtál, hogy megdicsőítsük a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
0: Akik szent nevedet vallják, legyenek mind egyek tanításodban.
1: És lángoljanak állandóan szereteted tüzétől.
0: Mindenek teremtője, fiat emberek közt a keze munkájával akart dolgozni.
1: Emlékezzél meg a munkásokról, akik arcuk verejtékével keresik kenyerüket.
0: Emlékezzél meg azokról is, akik testvéreik szolgálatára szentelik magukat.
1: Hogy sikertelenség vagy mások közömbössége el ne térítse őket szándékuktól.
0: Irgalmazz elhunyt testvéreinknek.
1: És ne add őket a gonosz lélek hatalmába.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szálljon jóságos színed elé egyházad szava, Istenünk, amikor meghallgatásért kiált hozzád. Add, hogy elnyerve bűneink bocsánatát, a te szent néped legyünk, és biztos nyugalomban éljünk oltalmad alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
3: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az ember az akadály fia, ezáltal növekszik. Ha ki akar előle térni, akkor ez föléje kerekedik, nagyobb fájdalmat okozva. Ha viszont lélekben magasan a korlátok fölé emelkedik, egész emberi mi volta követi, mondta Henry Bullard Essay.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Nagy boldogasszony ünnepére készülve szentségimádást tartunk, amelyre meghívjuk a kedves hallgatókat is, hogy lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk, mindenható Istenünk, tőled kaptuk életünket, de tudjuk, hogy emberi életünk évei, évtizedei akkor is elmúlnak, ha nem teszünk semmit. Ha nincsenek komolyabb céljaink, lelkileg igénytelenek vagyunk, csupán a mindennapi megélhetésünkkel törődünk, önző módon bezárkózunk önmagunkba, akkor is eltelik az életünk. Hisszük, hogy nem véletlenül adtad nekünk az életet. Hisszük, hogy szüntelenül keresnünk kell, hogy mit kívánsz tőlünk, hogyan szolgáljunk téged. Mi ugyan nem rendeltettünk olyan kimagasló hivatásra, mint Szűz Mária, a megváltó Jézus édesanyja, de hisszük, hogy terved van velünk. Segíts minket, hogy az üdvösség reményében megtegyünk mindent, amit kérsz tőlünk. Segíts, hogy mi is eljussunk a mennyországba, ahová Szűz Máriát felvetted.

Édesanyám, Szűz Mária, hozzád fordulok most, hozzád könyörgök, nagy boldogasszony, segíts meg engem, hogy a nehézségeket legyőzzem. Te vagy a reményem, a menedékem, vezess utamon, oltalmaz engem. Édesanyám, hallgass meg kérésem, és légy mellettem minden keservemben. Amen.

Magyarok nagyasszonya, boldogságos Szűz Mária, a te dicsőséges mennybe vételedet igaz hittel vallom, és örvendező lélekkel magasztalom. Te, ki egyedül Illion vagy a tövisek között, nem láthattál testi romlást. Szent fiad az égi hazába emelt magához, hogy ott a teremtett világ mindenség koronája légy. E hitem egyezik magyar őseim jámbor hitével, kik mennyei dicsőségedet erős meggyőződéssel vallották nagyasszonyunknak, égi pátronájuknak, tiszteltek s magasztaltak, teljes kezeit betették le országunk s nemzetünk sorsát. Fölmagasztalásod ünnepén hazámért könyörgök, mely engem szült, mely táplál, melyre hű szívvel ragaszkodom.

Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott, és végrendeletében reát hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.

Hozzád kiáltok, őseink és minden ínségből kiszabadultak, mert szemeid folyvást vigyáztak örökségedre, mindörökké áldott nagyasszonyunk. Ezt mi bizonyosnak tartván gyakran folyamodtunk hozzád, s már tapasztalásunk útján mondhatjuk el, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, e bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket, mi a te néped örökséged és nyájad, akiket szentséges fiadról kereszténynek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Szűz Mária országának hívjuk és valljuk. Amen.

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól édes hazánkat, hogy Isten dicsőségére és néped vigasztalására mindenkor virágozzék. Eszközöl ki könyörgéseddel, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a katolikus hitet idehaza és mindenütt a világon fölmagasztalás érje. Hazánk főpásztorainak és egész papságának nyerj isteni segítő kegyelmet. Nekünk, híveidnek pedig tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteiben s gyümölcseiben bővelkedő szívet, hogy Szent Fiad meg ne nehezteljen reánk, és országát tőlünk joggal el ne vonja. Amen.

Könyörgünk, nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőjét, hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt, és védelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak. Nevesd meg esdeklő gyermekeidet, és a bűnök bocsánatáért könyörgőket, mindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmazd, mert bár mi megfogyatkoztunk a fiúi kegyeletben, te megmaradtál édesanyánnak és nagyasszonyunknak. Kelj föl tehát, anyánk, te uralkodjál felettünk, és szent fiad, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk. Fogad kegyesen hódoló szívünk esdeklését, amelyet színed előtt terjesztünk, hogy közbenjárásoddal megsegítve a jelen élet viszontagságai után, a séron túl az örökkévaló boldogságra juthassunk. Amen.

Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak szent akaratát tudjam teljesíteni. Amen.

Mária, anyám vagy, én a tied vagyok. Mária, te királynőm vagy, szolgálok neked. Mária, te úrnőm vagy, engedelmeskedem neked. Mária, te tanítóm vagy, hallgatok rád. Mária, te csillagom vagy, követlek téged. Mária, te erőm vagy, veled együtt küzdök. Mária, te oltalmam vagy, rád bízom magam. Mária, te szentélyem vagy. Szeplőtelen szívedben elrejtőzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Amen.

Drága édesanyánk, tekints gyermekédre, kik hozzád fohászkodunk, légy velünk mindennapi küzdelmeinkben, segíts, hogy a fiad által ránk bízott feladatot elfogadjuk, és hűséggel teljesítsük. Segíts, hogy életünk példa legyen a többi ember számára, kik még nem ismerik fiad szeretetét. Vedd pártfogásod alá régiónkat és egyházközségeinket. Amen.

Boldogságos szűz, égi anyánk, kérlek, hallgass meg imám. Koszorúdnak hadd legyek az egyik rózsaszála, melyet imáimból angyalok fonnak neked. Add, hogy megértsem titkos értelmű rózsád, melynek szirmai közt könnyei gyöngyharmata üzen. Kérlek, add meg nekem a szeretet, a hit és a remény ajándékát, hogy méltó társa legyek fiadnak az örök életben. Amen.

Mindenható, örökisten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen.

Drága Jézus, édesanyád életét, földi életét szemlélve, azt látjuk, hogy atyád hatalmas méltóságra választotta ki őt. Ő az Isten szülő, szent szűz, és mégis azt látjuk, hogy a hatalmas méltóság ellenére mindig alázatos, szolgáló leánya maradt az Istennek. Mindig a háttérben maradt, csendben. Először az atyának, és lassan, ahogy nőttél fel az ő anyai oltalma alatt, egyre inkább neked is tanítványoddá vált. Később csatlakozott tanítványait közösségéhez, és ott is a háttérben maradt, bátorított, buzdított, imádkozott. Figyelmét mindig te rád irányította, és ott is tartotta az ő szemeit. Az életének középpontja te voltál, és az ő példája arra tanít minket is, hogy maradjunk meg alázatban, adjuk meg neked a dicsőséget, a téged illető első helyet. Te légy az életünk középpontja is, te rád irányítsuk mindazoknak a tekintetét, figyelmét is, akiket ránk bízol, hogy segítsünk neked, hogy eljuss az ő szívükhöz is. Add meg nekünk, Úr Jézus, szűzanyánk közbenjárására, hogy ez sikerüljen mindnyájunknak. Amen.

Úr Jézus, hálát adok neked azért, hogy a te édesanyádat nekünk ajándékoztad, hogy égi édesanyánkat tisztelhetjük benne. Drága szűzanyám, köszönöm neked, hogy elfogadtál bennünket, mint gyermekeidet. Köszönöm, hogy gyermekeidként szeretsz bennünket. Köszönöm, hogy példaképünk vagy, nem csak nekünk, nőknek, hanem minden embernek. A te alázatosságoddal, szereteteddel, hűségeddel, hiteddel, engedelmességeddel. Kérünk téged, szűzanyánk, hogy vonj bennünket a te védőpalástod alá, és oltalmazz minket minden bajtól, minden rossztól, és vidd a mi kéréseinket a te szent fiad elé, hiszen tőled semmit nem tud megtagadni. Szűzanyánk, könyörögj érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örökisten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből,
1: minden gyönyörűséget helyesen.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További áldott estét és áldott rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, aki pedig nyugalomra tér, annak békés, nyugodt éjszakát, jó pihenést kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Minden jogunk megvan arra, hogy azt higgyük, hogy a mi nemzedékünk is benne foglaltatott azokban a szavakban, melyeket Isten anyja mondott, amikor azt a kegyelmet dicsőítette, melyben nemzedékről nemzedékre részesülnek azok, akiket az Isten félelem vezérel. Mind akik ma a földön élünk, olyan nemzedék vagyunk, amely tudatában van a harmadik ezredforduló közelettének, és mélyen átérzi a történelem fordulatait. A jelen nemzedék tudja, hogy helyzete kivételes, mivel a haladás oly sok lehetőséget kínál, melyek legtöbbjét néhány évtizede még csak nem is gyanítottunk. Mindenek fölött a mai ifjúság tudja, hogy a tudomány és a technika fejlődése nem csak új anyagi javakat teremthet elő, de egy közös tudatban való nagyobb mérő részvételt is eredményezhet. Így például az információs technológiák megsokszorozzák majd az ember alkotó és teremtő képességeit, és képessé teszik arra, hogy hozzáférjen más népek kulturális és intellektuális javaihoz. Az új kommunikációs technikák segíteni fognak abban, hogy mindenki hozzáférjen bizonyos tényekhez, és elősegítik az ötletek és gondolatok nagymérvű egymás közti cseréjét. A biológia, a pszichológia és a társadalomtudományok pedig abban fogják segíteni az embert, hogy jobban érezze magát a világban. Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
12: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
11: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
11: Amen.
13: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Bill Pekman, én a lelki pásztorod vagyok. Nem azért vagyok a lelki pásztorod, hogy a haverod legyek, hanem hogy a pásztorod. Nem azért vagyok, hogy a melletted lévő bárszéken üljek, hanem hogy a közted és a sátán között álljak. Nem azért vagyok, hogy kegyes közhelyekkel árasszalak el, hanem hogy megnyugvást és igazságot kínáljak számodra. Nem azért vagyok, hogy hallgassak, és minden fölött szemet hunjak, hanem hogy szeretettel kijavítsalak és irányt mutassak. Nem azért vagyok, hogy hétköznapi ember legyek, hanem vezető és pásztor. Nem azért vagyok, hogy megmondjam, légy kedves, hanem azért, hogy arra biztassalak, légy szent. Nem azért vagyok, hogy alacsonyra tegyem a lécet, hogy kedvelj engem, hanem azért, hogy magasra tegyem a lécet, és segítsek neked elérni a célt. Nem azért vagyok, hogy menő, laza vagy divatos legyek, ahogy a világ diktálja, hanem hogy álhatatos, felelősségteljes és erős legyek a világgal szemben. Nem azért vagyok, hogy szórakoztassalak, hanem hogy az örökké valóság felé mutassak. Nem én vagyok a messiás. A messiás felé vezetlek. Természetesen lehetek kedves, barátságos, jóságos és irgalmas. Lehetek merész, bátor és erős. Tudom, hogy azzal, hogy a munkámat végzem, nagyon megharagíthatlak. De nem félhetek annyira ettől, hogy romboló erők karmai közt hagyjalak. Jobban kell szeretnem téged, mint saját magamat. A szentség felé kell, hogy vezesselek, nem a népszerűség felé. Szükséged van az őszinteségemre és a jó szívűségemre. Bíznod kell abban, hogy a legjobbat és legszentebbet akarom neked. Mindez nem könnyű. A plébánián végzett munkám nagyon hasonlít az apa szerepére a családban. Az a dolgom, hogy én legyek a kerítés, a nyáj és az arra leselkedő veszély között. Ott a helyem, ahová Krisztus is helyezte magát. Imádkozom, hogy jól végezzem ezt a munkát, hogy oda vezessem a nyájat, ahová Krisztus szeretné. A mennybe akarok jutni, és azt akarom, hogy te is oda juss. Tudom, hogy az oda vezető út keskeny és kanyargós. Imádkozom, hogy legyen elég erőm és kitartásom ahhoz, hogy mindig megtegyem a következő lépést.

Az én jó papom egy kedves öreg ember. Küszködik sok bajjal és sok szenvedéssel. Néha, mikor rám néz, hit van a szemében. Meg-megsimogat ő Isten szent nevében. Az én jó papomat Krisztus küldte ide, élő szeretetre, lelki küzdelemre. Tudom, hogy ha bánt is a javamra teszi, úgy szeretnék hozzá emberséges lenni. Az én papomról már apám, anyám mondta, a kezüket egyszer szenttől összefonta. Az én életem is áldásaként érett. Ő nyújtotta nekem a szent kerességet. Az én papom, ha majd kinn a temetőben, szent földé változik lent az anyaföldben. Tudom, hogy el-elvár látogató szóra. Fentről is virág hull lenti koporsóra. Az én papomnak, ha majd kimegyek hozzá, gyertyát gyújtok, sírját tegyen világossá, melyben örök álmát próbálja aludni. Ezt a gyertyalángot ne hagyd kialudni. Az én papom még áll Krisztus őrhelyén, reszkető kezével szent ostját nyújt felém. De ha majd ráborul egyszer a nagy álom, közösen mondjuk, hogy Isten téged áldjon.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Karácsony Tibor, az Erdély Mária Rádió műsorigazgatója, szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót a Meghallgatlak című műsoromban, és ahogyan már a bevezető énekben, a Levita énekben és ebben a versben is kifejeztük, rájöhettek a kedves hallgatók, hogy ma este a papról, papságról szeretnék egy pár gondolatot megosztani, hiszen ezekben a napokban voltak a papszentelések, ezekben a napokban ünnepelték a papok, a plébánosok a szentelésüknek az évfordulóját. És a Szentírás is azt mondja, az aratás ura, Jézus Krisztus új munkásokat küld aratásába. A mai világban is igaz, amit Jézus mond, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ez most egy jó alkalom arra, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy elgondolkodjunk a papi hivatáson, elgondolkodjunk a papnak az életéről, és imádkozzunk az Úr szőlőjében dolgozó munkásokért. Egy metróállomáson összeesik egy ember. Bámészkodók veszik körül. Valaki a tömegből mondja, egy férfi. Majd megszólal egy másik, egy pap. Majd oda forakodik egy harmadik, elkiáltja magát. Mentőd, gyorsan, ez a mi plébánosunk, ez a mi papunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, az emberek különféleképpen szemlélik a papot. Sokak számára a pap egy ember, akinek furcsa mestersége van. Különös helyen dolgozik, másként öltözködik, másként viselkedik. Mások a papban aféle temető bácsit látnak, és gyermekeket ijesztenek vele. Vannak, akik a papban egy álmodozót látnak, aki nem él igazán a földön, a realitások talaján, és különös hobbija van, imádság, templom, bőjt. Csak kevesen vannak olyanok, akik tisztában vannak a pap hivatásával, méltóságával, küldetésével és szolgálatával. Az új szövetség papja több, mint proféta. A pap nem csak Isten üzenetét tolmácsolja, hanem naponta bemutatja a kereszt áldozatát a szent misében. Köt és oldoz. Megbocsát. Mindezt Istentől kapott hatalommal teszi, és ezért a pap mindenképpen hitelt érdemel. A pap a bűnös ember számára nagyon sokszor terhet jelent, mert a pap megpróbálja eltemetni a régi embert bűneivel együtt, és ki akarja formálni az új embert, ahogyan Pál apostol is fogalmaz. A pap úgy jelenik meg az emberek előtt, mint Krisztus, a papi élet keresztjével a vállán, hogy megváltást közvetítsen. Úgy jelenik meg akár a sebész, akinek az a dolga, hogy kivágja az emberből azt, ami rossz és beteg. Aquinói Szent Tamás szerint a pap az isteni mester munkatársa, és magában hordozza az örök főpap képmását. A papi hivatásról azt mondja a zsidókhoz írt levél, senki sem mondhatja magának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív, mint egykor Áront. A pap sorsát illetőleg Szent Pál apostol mondja, látványossággal szolgálunk a világnak, angyaloknak és embereknek egyaránt. A világ ki is használja ezt a látványosságot, és keményen ítél a papról. Sajnos nagyon sokan ezt teszik. De mielőtt tovább folytatnám a gondolatmenetemet, kedves Mária Rádió hallgatóknak lehetőségük van,
hogy betelefonáljanak és elmondják, hogy hogyan látják ők a papjukat, illetve a papot, nem a saját papjukról, hanem a papot. A következő telefonszámokon hívhatnak és elmondhatják a véleményüket: a 0259 420 555, valamint 0359 420 555-ös telefonszámon hívhatnak, és ha üzenetet szeretnének küldeni, mert úgy könnyebbnek gondolják, azt megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon. Elmondhatjuk, hogy a papság a legősibb foglalkozás. Az egyik ateista szervezetnek a konferenciáján hangzott el ez a kijelentés, hogy a papság a legősibb foglalkozás, nem pedig a prostitúció. És ebben a rossz májú megállapításban, mert annak nevezhetjük, nagy igazság rejlik. És pedig azért, mert bárhol is jelenjen meg a történelem folyamán, a társadalomnak akár legkisebb sejtje, a pap az ott van. Egy államtól elbúdított, templomtól megfosztott embernek a segélykiáltása ez: ha van papod, hogyan becsülöd azt meg? Úgy szokták mondani, hogy amilyen a pap, olyanok a hívek is. Ez menthetetlenül igaz, de fordítva is az. Minden közösségnek olyan papja van, ahogy szokták mondani, amilyet megérdemel. És hogy miért érdemel meg, az attól függ, mit látnak a papban.

ahogy azt maga a pap látja. 1957-ben Hruscsov megígérte a szovjeteknek, hogy rövidesen megmutatja a televízió képernyőjén Szovjetunió utolsó papját. De mást lehetett látni a képernyőn, az utolsó párt titkárt. Keményen fogalmaznak a papról. Nagyon sokan, sajnos. Azt mondják sokszor, hogy jó, de... És utána jön a többi magyarázat. A hívek magatartását eléggé jól ismerjük, de engedjétek meg nekem, hogy most rendhagyó legyek, és úgy beszéljek tényleg, ahogy azt egy pap látja. Minden egyház község területén lakik egy ember, akinek nincs családja, mert a hívek közösségének a nagy családját érzi a magáénak. Egy ember, aki az édesanyja öléből karjába veszi az embert, és csak a sír szélén bocsátja el. Egy ember, aki megáldja és megszenteli a bölcsőt, a nászt, a haldokló ágyát és a koporsót. Egy ember, akitől a gyermekek egy kicsit félnek, de mégis rajongóan veszik őt körül. Egy ember, akit atyának szólítanak még azok is, akik őt nem ismerik, és azelőtt sohasem találkoztak vele. Egy ember, akinek a lábánál emberek sírják el a szívnek legrejtettebb titkait, és ejtik el titkos könnyeiket. Egy ember, aki küldetésénél fogva meggyógyít minden olyan fájdalmat és betegséget, amely a lelket sújtja. Egy ember, akit felkeres gazdag és szegény egyaránt. A gazdag azért, hogy nála felejtse titkos adományát, a szegény azért, hogy azt elvegye anélkül, hogy ezért szégyenkeznie kellene. Egy ember, aki egyetlen társadalmi réteghez sem tartozik, mégis mindenkié. Származása legtöbbször szerény, de nagy az a műveltség, amit a szeretet sugal neki. Egy ember, aki sokat tud, jogábannál sokat kimondani. Szavai a magasból jönnek, mert maga az Isten az, aki inspirálja őt. A Szentírás, ez a legfőbb könyve, ez az ő legfontosabb, úgymond, munkaeszköze. És ez mindig az keze ügyében van. Ott van a szemében, szavában, de főleg a szívében. Egy jó pap maga a jó hír, vagyis az örömhír, az evangélium. Egy pap életének legfontosabb részét az oltár mellett tölti, ahol mindig minden ragyogóan tiszta és fehér, hol mindig mindenki ünneplőben van. Emberek között él, és megtanítja őket arra a tudásra, amelyet a diadalmas világnézet, vagyis a keresztény hit sugall neki. A könyvei között él, mert a könyv az egyedül élő emberek igazi barátja. Gyakran látják őt imádkozni, olyan fönséges himnuszokat mond, amelyeket szenteknek sugallt az ég. Íme egy papnak az élete, lassan aztán megőszül és elfárad. Kezei reszketnek, amikor magasba emeli a kelyhet. Csengéséből már veszít a hangja, és már csak halkan tölti be a szentélyt, de még visszhangra talál a hívek lelkében, aztán ő is meghal. Egy közönséges sírkereszt jelzi örök nyugodalmának helyét a temetőben. Őt is elfelejtik az emberek. Lelke az örök nyugalom országába költözik, ahol már életében is gyakran

tartózkodott. Míg él, magasztos hivatást tölt be. Örök igazságok hirdetője. Egy szem a hosszú láncban, és egy elkövetkező nemzedékre értékes örökséget hagy. Egy hitet, egy erkölcsöt, Istent. Íme a pap, ecce sacerdos, egy ember, akit Isten rendelt. Miért rendelte őt az Isten? Ezt nem tudni, hanem érezni kell. Kedves Mária rádió hallgatók, Szent Ágostont szájtátva hallgatták az emberek, a hívek. Sokszor 6 órán át is beszélt. Egy alkalommal a folyó partján sétált, ahol asszonyok fehérítették a vásznat. Így szóltak a szenthez. Szépen beszélsz, atyám, nagyon szépen. Az utolsó prédikációd is nagyon szép volt, gyönyörű volt. Mit jegyeztetek meg belőle? Kérdi a szent. Nem értettünk belőle sokat, atyám, egy dolgot azonban tudunk. Amit a pap hirdet, az olyan, mint a víz, amely keresztül hat a vásznon, és az megtisztul. Kedves Mária rádió hallgatók, és mindenki, aki most hallgat, ti se várjatok egyebet a paptól, csak azt, hogy megtisztuljatok abban a kegyelmi áradatban, amelyet Jézus Krisztus rendeléséből és hatalmával ő zúdít reátok. De van a vonalban egy kedves hallgató, próbálunk kapcsolatba lépni velem. Engedjék meg, hogy egy humoros dolgot mondjak el a kedves hallgatóknak, hogy onnan indulnék ki, hogy mindenkinek nehéz a kedvére tenni, sőt, szinte lehetetlen is. És így van ez a papoknál is, akik bármit csinálnak, valakinek biztosan nem felel meg. Ugyanis, és most jön a humoros rész, ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor azt mondják, hogy bőbeszédű. Ha hangosabban prédikál, akkor ordibál. Ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit. Ha saját autója van, akkor világias beállítottságú, ha viszont nincs autója, akkor azt mondják róla, ó, hát ez nem halad a korral, maradi. Ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor azt mondják, hogy szimatol. Ha családokat látogat, akkor azt mondják róla, hogy hát ő soha nincs otthon. Ha otthon van, akkor meg azt mondják, akkor nem látogat családokat. Ha a templom javára gyűjt, akkor azt mondják, hogy hát akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt. Ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik. Ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni. Ha gyontatása alapos, akkor azt mondják, ó, hát ez a pap milyen lassan gyontat. Ha gyorsan gyontat, akkor azt mondják, hát ez egyáltalán nem jó pap. Ha a szentmisét pontosan kezdi, akkor azt mondják, hát ennek a papnak siet az órája. Ha később kezd valamit, akkor azt mondják, hogy hát feltart bennünket, híveket. Ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt. Ha nem építkezik, akkor azt mondják, ó, hát hagy mindent tönkre menni. Ha fiatal, akkor nincs tapasztalata. Ha idős, akkor azt mondják, hogy ó, hát akkor már mehet nyugdíjba. És most jön a lényeg, ha meghal, akkor nincs, aki pótolja. Kedves Mária rádió hallgatók, még egy pár gondolatot szeretnék megosztani önökkel, és pedig abból a szempontból, hogy annyiszor mondják és jelentik ki, hogy a pap is ember. De mindig csak akkor mondják, amikor védeni kell a papot valamilyen gyarlósága miatt. És 3 történet jut így eszembe. Már régen történt, és egy idős papbácsi mesélte el, hogy a vasúton az egyik pap elővette az ebédjét. És a szemben ülő néni csak nézte értetlenül, és azt mondja, hogy jé, ne eszik.
Egy másik papnak pedig felemelték a reverendáját, és meglátták a lábát, és elcsodálkoztak, hogy a papnak is van lába. Egy másik paptól megkérdezték, hogy ágyban alszik, vagy földön? Szegeken? Hát igen, kedves Mária Rádió hallgatók, a pap is ember, ez igaz. Táplálkozik, alszik, vannak idegei. Ki lehet úgy készíteni, hogy elveszti a jókedvét, türelmét. Neki is rosszul esik, ha bántják. Örül, ha kap egy kis figyelmet. Sőt, a papot is megkísérti a sátán, sőt. És a kísértéstől nincs bebiztosítva. Így nézve ember, mint más. Sőt, a pap felejthet, tévedhet, különösebb idősebb korban, de ha a másik oldalról nézzük, szinte senkire sem lehet rámondani, hogy ő is ember. És miért mondom ezt így? Azért, mert egy édesapát nem védhetek, hogy végeredményben ő is ember, férfi, ha megcsalja a feleségét, ha nem gondoskodik családjáról, ha nem példaképe gyermekeinek. Tehát ilyenkor nem lehet védeni. Neki mindig férjnek és apának kell lenni, sose engedheti el magát. És ugyanezt kell leírni az édesanyáról. Ő sem lehet soha egy percre sem könnyelmű nő, mindig örökre, mindenütt hűséges feleség és jó anya kell, hogy legyen. Sőt, majdnem minden foglalkozásra áll ez a megállapítás. Az orvosnak mindig készen kell lenni arra, hogy életet mentsen. A rendőr vigyáz a rendre. A tanár mindig magán viseli a tudást, a fegyelmet. És mindez a papra ezerszeresen vonatkozik. Ő felszentelt Isten embere, akit a szentségi jegy örökre pappá tett. Ennél fogva eljegyezte magát az életszentséggel. Ő a híveké a pap, a népé, pásztor, aki már nem önmagának és saját kedvére él, hanem minden perce másoké. Azért is tanul, azért is pihen, azért vigyáz az egészségére, amennyiben lehet, hogy minél jobban, minél tovább tudjon szolgálni. Legjobban talán a latin szó fejezi ki alter Christus. Magyarul azt jelenti, hogy Krisztus mása. Egy olyan ember, aki Jézust jeleníti meg az emberek között. Nem csak akkor, amikor misézik, amikor gyomtat, amikor prédikál, állandó jelleggel. Legjobban megjeleníteni az Úr Jézust, nyilván, hogy a betegeknél lehet. Ott lehet a legjobban megjeleníteni az Úr Jézust, és ennek következtében ott is hallgatnak ránk a legjobban az emberek, a betegek. És mindebből következik, hogy ahogyan egy igazi pap, igazi apa sehol sem engedheti el magát, mindig egy ideál kell legyen, egy példakép a családja számára, egy pap annál kevésbé teheti ezt meg. Nem igaz az, amit védekezésül szoktak mondani, hogy csak az oltárnál pap. Ezt el kell felejteni. Úgy mondom én, hogy ez a legnagyobb hazugság. Mert a pap mindenütt és mindenkor pap. Az előbb úgy fogalmaztam, hogy a szentségi jegy örökre pappá tett bennünket. Mindenütt és mindenkor papok vagyunk. És nem is képes másként viselkedni, hiszen vérét, zsigereit áthatja Krisztus, aki maga a főpap. Lehet, hogy a pap is téved, hiszen ő is ember, ahogy szokták mondani, de azután, mint ahogy minden tiszta lelki ismeretű ember, a pap is szégyeli magát az Isten előtt, ő is elmegy gyomni hetente, két hetente, tisztogatjuk a lelkünket, és mi is mindent megteszünk azért, hogy a jó útra térjünk, és többé meg ne ismétlődjék. Nem azt mondja a pap, hogy én is ember vagyok, hanem egy igazi pap azt mondja, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem. Kedves Mária Rádió hallgatók, fogjátok a papoknak a kezét jobbról és balról,
és segítsetek, hogy tudjanak értetek dolgozni. Segítsetek, hogy azok legyünk, akikre szükségetek van, és azzá tehessünk benneteket, akikké az Isten akar titeket tenni. És végezetül engedjétek meg, hogy egy verssel búcsúzzak ma este. Ezt a verset már hallottátok tőlem, a papnak az imája. Fogadjátok szeretettel.

A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet annélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme, Uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig, erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam, tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Végeláthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, Uram, a békés esti csöndben.

Vienne János, a pap. Itt jár közöttünk. Édesanyja is van. Köszöntik hálás, tisztelő szavak. Kis házikója, kertje is virágos. De mégis, mindig mindenütt magányos, mert ő a pap. Nincs senkije, nincs semmi földi vágya, neki az Isten egyedül elég. Az ő országa minden boldogsága, csak ezért fárad, magát nem sajnálja a lelkekért. Élete, hét sors a földtől az égig, melyen át hozzánk jön az irgalom. Hétpecsétes forrás kútfejének őre, mások panaszának örök temetője, hallgatagon. Ellene mondott a hírnek, a pénznek, szabad a szíve, akár a madár. Életének titka Jézusnak szerelme, ezt őrzi a csendben, és ezt szórja szerte, amerre jár. S mire sötét haja szép ezüstbe fordul, az egykori szikra oly magasra csap, hogy élete Krisztus életének mása. Rá lehet ismerni vonásról vonásra, mert ő...

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben. Egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, S ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek, mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Mária Rádió egy fénysugára lelkednek.
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marika vagyok, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa. Az elkövetkező percekben a Család Percek című műsorunk egy újabb kiadását hallhatják. Életünk egyik legszebb, ugyanakkor talán egyik legnehezebb hivatása a szülői hivatás. Amíg kicsik a gyerekeink, sokszor arra vágyunk, hogy végre önállóbbak legyenek. Amikor pedig lassan felnőnek, és elkezdik a saját útjukat járni, hirtelen ráébredünk, hogy az elengedés legalább akkora szeretetet kíván, mint a nevelés évei. Hogyan lehet jól szeretni a felnőtt gyermekeinket? Meddig segítsük, és honnantól válik a segítség esetleg teherré a felnövekvő gyermek számára? Mit kezdjen egy házas pár az üresedő fészek csendjével? És hogyan lehet mindezt hittel, Istenbe kapaszkodva megélni? Mai beszélgetésünkben többek között ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel. Bízunk benne, hogy sok szülő magára ismer majd, és talán megerősítést, vigaszt vagy reményt kap. Köszöntöm mai meghívottjaimat, Péter Hajnalt és Gízát Székelyudvarhelyről. Köszönöm, hogy igent mondtatok a felkérésemre. Kérlek, hogy mindenek előtt magatokról mondjatok néhány szót. Mit kell tudni rólatok?
1: Péter Géza vagyok, 54 éves, 3 gyerek édesapja, már felnőttek, 2 lány és 1 fiú. Mentőszolgálatnál dolgozok, és éljük a mindennapi életünket, munkahelyünkön és otthon, közben még falura járunk, és próbáljuk, most már unokánkon próbáljuk őtöttök kecsegtetni, vagyis segíteni a gyerekeinknek tovább lépésben. Márihoz nagyjából mind kirepültek, de küzdködünk is közben, de Jóisten segítségével mindig elérjük célunkat, imádkozunk értük, hogy jófele menjen, jófele irányuljanak, próbálunk példát mutatni nekik, hogy jó úton járjanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Péter Hajnal vagyok. Igyekeztünk vallásosan nevelni gyerekeinket, próbáltuk a nem rossz dolgokat mutatni, Istent bevettük a mi csapatunkba, úgyhogy együtt így sokkal könnyebb volt. Én egy nevelőotthonba dolgozom, ahol sérült árva lányok vannak, ami ugyancsak egy családi hangulatot próbálunk hálásak lenni, sőt, nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy adott nekünk 3 gyereket, egészségesek, bontogatják a szárnyaikat, mi pedig próbálunk segíteni, amiben tudunk.
0: Említettétek, hogy mindhárom gyermeketek tulajdonképpen már felnőtt, illetve valahogy így mondtad az előbb Hajnal, hogy a harmadik is bontogatja a szárnyait.
2: A legnagyobbik lányunk 28 éves, a középső lányunk 24 éves, és a kisebbik fiunk az 19 éves, most kicsengetése lesz, érettségizni fog, és a középső lányunk férhez van menve, ott született egy kisunokánk, most már egy 7-es, a kisebbik fiunk,

0: napról napra törekedni, hogy jó fele menjenek, jó példát mutassunk, mindent is megtegyünk. Viszont az elengedés az ugye nem is úgy jön, hogy egyszerre, hanem más-más formában jelennek meg, elkerülnek egyetemre. Viszont ezt úgy érzem, hogy úgy már picikortól gyakoroltuk, hogy ha elengedtük egy táborba, az is egyfajta elengedés volt, az is nehéz volt hosszabb időkre. Talán a legnehezebben a nagyobbik lányom, amikor ő volt az első kirepülő, úgymond a családból, amikor elkerült egyetemre, és akkor éreztem, hogy úgy nagyon fáj. Jó, hogy még volt az a vigasz, hogy még két gyerek otthon van, de mindig, mikor hazajött és újra ment vissza, akkor integettünk neki az ajtó előtt, és emlékszem, hogy mondtam magamban, hogy na, hamar, menjél ki a kapun, mert már annyira folytogatott a sírás, hogy nem akarom őt is elkeseríteni, hogy nekem ez mennyire fáj, hanem hogy ha elmegy, akkor úgy kisírom magamot. Ez egy érdekes eset volt, ami úgymond nevelt arra, hogy el fog jönni az az idő, amikor egyre ritkábban fognak hazajönni, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor mi kell meglátogassuk, mert van olyan, hogy ők nem tudnak mozdulni.
1: A nevelés az is nehéz volt, mert meg kellett felelni akkor az akkori gyermek igénynek, úgymond, de mivel, hogy nem éltünk nagy anyagi módba, ezért kellett küzdködni ahhoz, hogy utolérjük magunkat, hogy azért ne váljanak ki az iskolába a többi gyerek közül. Megpróbáltunk annyira adni meg mindent, hogy fontos dolgok, amik fontos dolgok voltak, azt ott tudjuk biztosítani számukra, és hálások is voltak érte, mert utána kiderült, hogy amelyik osztálytársuknál nagyobb volt a lehetőség, és a ilyen szabadság már nem, vagy nem úgy tanult, vagy nem úgy fogadott szót. És evel úgy éreztem, hogy már jó fele neveltük, hogy azért az egy szóra már mindent nem adtunk meg nekik annyira. Most se anyagiasak, most se azt próbálják elérni, hogy karriert építsenek. Például most a kisebbik lányom, hogy családot alapított, hogy azt mondta, hogy nem érdekli annyira a karrier, hogy családot szeretne. Jóisten úgy akar élni, és hál' Istennek úgy is ment félre, és született a gyerek, hogy mind teljesen a mi gondolásunk szerint ment. Az elengedés az biza fájt nekem is, és még mindig. De most már érzem, hogy tényleg ketten maradunk együtt, vagyis hárman a Jóistennél.
2: Szülőként hogy tudjátok elfogadni azt, hogy a gyermekeitek esetleg másképp döntenek, mint ahogyan ti azt tennétek, vagy látnátok, vagy elképzelnétek?
0: Ez egy kicsit úgy van, hogy az ember elképzel egy életet magának valamikor fiatalon, hogy majd lesz ennyi gyerekem, meg így fogunk élni, meg tudom is én, mi így szövögeti az álmokat. Aztán akkor beleszól a Jóisten, hogy hát nem pont így gondolta el, és ezekre kell igent mondjál, és fejet hajtsál, hogy ez nem az én akaratom, ez a Jóisten akarata, ugyancsak karrierből, meg mindenből, amit a gyerekek életiben véghez visz. Mi például nagyon úgy terveztük, hogy nagy családunk lesz, ami úgy hét gyerek, gondoltuk, hogy hét gyerekünk lesz. Hát három gyereket tudtunk fölnevelni, volt kettő veszítésem, és akkor rájöttünk, hogy ez nem a mi döntésünk, ezt a Jóisten így akarta, ez lett a nagy családunk, örültünk neki, próbáltuk nevelni, ahogy tudtuk, és a döntéseikkel úgy voltunk, hogy most például a fiunk döntésénél is egy kicsit úgy voltunk, hogy talán nem így gondoltuk gyerekkorában, hogy így fog váltani, mert ő nagyon Isten útján akar járni, és elfogadtuk, és az volt az érdekes, hogy nem fájt, nem volt ilyen érzés bennünk, hogy ha ő most nem nősül meg, akkor esetleg nem lesz gyerek, vagy nem viszi tovább valaki a nevet, vagy nem volt egyáltalán ilyen nehéz érzés bennünk.
2: Értsem az előtt azt, hogy pap szeretne lenni a fiatok?
0: Pap szeretne lenni, vagy szerzetes, ez talán még a jövő titka. Na, bízunk benne, hogy a Jóisten, hogyha erre az útra tereli, akkor erőt is ad neki, és mi azt mondtuk, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy amit csinál.

0: hogy amire elhívja Jóisten, hogy abba boldog legyen. Bármely gyerekünknél ez volt a cél, hogy nem szóltunk bele a kapcsolatukba, bíztunk benne, hogy jól választanak, szívük szerint választanak, belelátnak a dolgokba, és egyelőre úgy vagyunk, hogy nekünk mindez áldás most már. Bármelyik lányunk párkapcsolatát nézve, vagy életét, vagy az ők szüleik életét nézve, mi azt érezzük, hogy egy ideje áldás az nekünk, hogy gyönyörködünk bennük, lássuk a munkánkat, ami egy kicsit ez a gyereknevelés, ez olyan hosszú távú dolog, amit azért az évek során elgondolkozom néha, hogy vajon jól csináljuk, vajon tényleg jól csináljuk, így kellene, hogy ennyire szigorú legyek, kellene, hogy ennyire engedékeny legyek, és ez 20 év után derül neki, hogy jól csináltál valamit, vagy nem jól csináltál. És most egy kicsit úgy érezzük, hogy áldás ez nekünk, hogy valamit jól csináltunk. Voltak áldozatok, amiket értük, hoztuk, de örömmel is szívesen tettük.
1: Hogy látjátok, hogy hol van a határa szeretetteljes segítség és a túlzott beleavatkozás között? Említettétek korábban, hogy ahol tudtok, próbáltok segíteni, próbáltok támaszt nyújtani számukra. Hogyan lehet úgy jelen maradni a felnőtt gyermekek életében, hogy közben szabadságot adtok nekik? Tehát nem érzik magukat mondjuk megfojtva, vagy leuralva?
0: Úgy érzem, hogy ez az a fajta kapcsolat, hogy ez bizalmon alapszik. Hogyha bízol a gyerekedbe, akkor adod az egyfajta elengedés neki. De ez ugye nem szabad, hogy visszaéljen úgymond a gyerek sem, mert hogyha a szülő is elveszíti a bizalmát, akkor utána ellenőrizgeti, meg folyton próbálja akadályozni, hogy ne menjen sehova. Nekünk is voltak ilyen gondjaink, hogy ellenőrizgettük a gyerekeket azért nem annyira tudatosan, volt olyan is, hogy tudatosan, vagy utólag elkacagtuk, hogy utána néztünk azért, hogy kivel találkozik, meg hogy annak a családi háttere milyen, meg hogy mennyire megbízható, meg
2: milyen csoportokban járnak, hova tartoznak, mert nagyon, hogyha egy kicsit olyan baráti körbe kerülnek, akkor hamar az utca neveli őket, nem a szülő. És úgy éreztem, hogy ezt kéne valamilyen formában irányítsuk. De annyira nem is tudom, hogy nem is mi irányítottuk a Jóisten, az biztos, hogy mind vallásos úton mentek, mind a hárman első perctől az egyháznál szolgáltak valamilyen formába, valamilyen csoportokba, pippan vagy kisebb tevékenységekbe, és nagyon hálásak voltunk, mert annak idején minket is oda vezettek, akkor még a régi időben, hát templomba se igen szabadott menni, de szülők úgy becsempésztek, elvittek. Még sőt, gyermekkorban nem is kívánkoztunk, hogy elmenjünk templomba, és a végén az lett az áldás, hogy mi is ugyanazt adtam, mint a szülők, megpróbáltuk folytatni, és jól alakult. Nagyon jól alakult a gyermekekre, mert nem éltek vissza a jóságunkkal, látták, hogy mi mit csinálunk, sőt, legtöbbször nem is kell semmit mondani, csak én elmentem, össze, nem kell erőszakoskodni, nem kell ilyen helyre húzkálni. Ő lássa, hogyha jó Isten, hogyha meghívja, akkor egy idő után még jobban ragaszkodik, mint a szülőbe nekünk. Mivel, hogy több a munka, vagy valami, nem tudunk úgy ráérni a lelki dolgokra, éppen minden hétköznap is elmenni, vagy ünnepnap, minden ünnepnap misére, akkor még ők szólnak, hogy hol vagytok, nem jöztök? Sőt, most persze, hogy így nagyobbak, és telefonon is kikérdezzük egymást, voltatok? Milyen ünnepnap, tudjátok? És ilyen dolgokat most is megbeszélünk, és ha lehetőség van, akkor együtt megyünk.
0: A kellő szabadságot azt úgy érzem, hogy nem volt nehéz megadni nekik a kellő szabadságot, mert úgy éreztük, hogy itt, hogy így nagyon az egyház körül forogtak a gyerekek, így könnyebb volt, szívesebben elengedtük, nem ilyen-olyan fesztiválokra kéreztek, hanem egy keresztény táborba, egy keresztirányos táborba, Csitre, vagy Nézőpont, vagy tudom is én is. Az ember az ilyen szívesen engedi a gyerekét. Mert azért tudjuk, hogy az jobb, mint egy szigetfesztivál, vagy most nem akarok reklámokat mondani. Volt is a fiamnak egyszer egy ilyen mondása, hogy anyu, te semmire nem mondasz nemet. Mondom, fiam, olyan helyre kéreztek, hogy erre csak igennel lehet válaszolni. Biztos, hogy ha azt mondanád, hogy te mész most nem tudom milyen amerikai, nem tudom, koncertre, valamilyen rockernek, vagy valami, akkor valószínű, hogy megfontolnánk, hogy engedjünk, ne engedjünk, stb. Átbeszélünk. De így olyan helyre kéreztek, hogy tényleg szívesen engedünk. Tudjuk, jó helyen jártok, jó Isten útján jártok, ezzel mindig csak csiszolódtok, jobb emberek lesztek. Így tudtuk ezt a szabadságot megadni, úgyhogy nem volt ez olyan nehéz nekünk.
1: Volt-e olyan pillanat, amikor tudatosan elengedtétek a gyermekeiteket az Isten kezében? Amikor lehet, hogy talán tehetetlennek éreztétek magatokat, nem tudtátok, hogy hogyan tovább, mit tegyetek, mit mondjatok, szóljatok, vagy inkább ne szóljatok, vagy valamilyen más nehézség esetleg, ami megtorpantott?
0: Nem voltak zűrösek a gyerekek se, nem volt ennyire nehéz, hogy tényleg annyira nehéz pillanatok voltak. Talán a harmadik gyerekünk megfogannása után volt egy olyan időszak, hogy ott tényleg azt mondtuk, hogy itt csak a csoda segíthet. Volt egy olyan dolog, hogy 4 hónapos terhes voltam, akkor azt mondták, hogy talán vízfejű vagy Down-szindrómás gyerek lesz, vagy nyílt hátgerincű, és felajánlották, hogy meg tudják szakítani a terhességet, és én rögtön akkor azt mondtam, hogy nem. Meg se kérdeztem a férjemet, amit utólag mondtam, hogy hát megkérdezem, de elsősorban én vagyok az édesanyja, és én úgy döntöttem, hogy ha a Jóisten adta ezt a gyereket, akkor megtartom, és megbeszéltük a férjemmel, és egyértelmű volt a döntés, hogy nem szakítsuk meg a terhességet, ha Jóisten így adja a gyereket, így fogadjuk el, valamiért adja, valamit tanulnunk-e belőle. Persze imádkoztunk, értük, hogy egészséges legyen, utólag mi csodának épp meg ezt, hogy teljesen egészségesen született a gyerekünk. 9 hónap után teljesen normális értékekkel, sőt, jó nagy hatalmas súllyal született, hogy azóta sem volt semmi probléma. Állítólag félreértés történt. Na, mi ezt csodának éltük meg, hogy így jött. Viszont volt egy olyan elengedési, ilyen hivatalosan elengedtük a gyerekeink kezét, amikor már azt hiszem 2 évvel előtt voltunk Medjugorjeba, és a lelki vezetőnknek volt egy ilyen kérése, hogy engedjétek el a gyerekeket, mert tudjuk, hogy néhány szülő tényleg nehezen tudja elengedni, és akkor tényleg mi is azt mondtuk hivatalosan, elengedjük, átadjuk a Jóistennek, vigyázzon rá, őrizze minden lépésüket. Ezt így kimondva tényleg nagyon fájó volt. Én emlékszem, hogy nagyon sokat sírtam. Férjem mondta, hogy pont a fiunk fölhívott, kérezett valahova, és mondtam, hogy hát megkérdezem édesapádat, és akkor szólok, hogy mehetsz-e. És mondta a férjem, hogy miért kérdezett tőled? Most engedtük el, úgyhogy, és akkor is olyan helyre kérezett, hogy jó helyre ment valóban.
2: Mikor az ember elengedi, utána, ami összetart a Jóisten, hogy imádkozunk értük, és próbáljuk áttérben nézni az útjaikat, és ahova nem hívunk, és mikor hívnak, akkor megyünk. Úgyhogy nem próbáljuk, hogy rájuk adjunk, de annyira jó a kapcsolat, hogy folyamatosan hívnak, ha nem kell segítsünk is, hogy itt legyünk, vagy például most is az unokánkhoz is. Azért kellett jönni, nem kell segíteni semmi, csak együtt. És ez olyan jó érzés, hogy ennyi idő után is a kapcsolat ugyanolyan jó működik, úgy a veinkkel, mint a lányokkal, a többiekkel is.
0: Én szerintem úgy érzem, hogy annyira nyitott a kapcsolatunk, így a gyerekekkel annyira tudunk mindenről beszélni, hogy nincsen ilyen probléma, hogyha bármit mondanak, hogy mi megsértődjünk, meg tudjuk beszélni, hogy tényleg szóljatok, hogyha szükségetek van, vagy mikor van, vagy mire, ugyanúgy mi is meg tudjuk őket kérni. Szerintem ez nem akadály nálunk.
1: Hogy változott meg a kapcsolatotok, a házasságotok, miután a gyerekeitek kirepültek? Egyáltalán volt-e valamilyen számottevő változás a kettőtök kapcsolatában? És egyúttal azt is kérdezném, hogy mit üzennétek, vagy mit tanácsolnátok, mire hívnátok fel azoknak a figyelmét, azoknak a szülőknek, akik nehezen viselik az üresedő fészek időszakát?
0: A kapcsolatunk annyiba változott, hogy tényleg voltak vitáink, ahogy kezdtek serdülni a gyerekek. Nem voltak egy lázadó serdülők, viszont volt, amivel a férjemmel értettünk egyet. Én úgy éreztem, hogy túlságosan szigorúan próbálja fogni, én pedig próbáltam a lelkiekkel foglalkozni, vagy hogy inkább beszélgessünk, inkább mélyebb legyen, inkább alakuljon az a kellő bizalom, és voltak ilyen beszélgetéseink. Aztán végül is dőlőre jutottunk, hogy jobb ez így, hogyha tudunk mélyebben beszélgetni, és el tudunk mondani dolgokat. Sokkal hatékonyabb, mint az, hogy szigorúan, és hogy esetleg távolságtartóan, vagy nem tudom, ez így. Én azt tudom tanácsolni a szülőknek, akiknek így nagyon nehéz, hogy végül is a gyerekeket nem engedjük el annyira véglegesen, hogy teljesen, mert nem úgy van, hogy most elengeded a gyerekeket, és többet nem jön haza, és többet nem szól hozzád, és többet nem látod, meg nem tudom mi. De viszont meg kell, hogy éljük azt, hogy teljesen el kell engedjük az ők szárnyaik bontogatására, nem kell, hogy rátapadjunk az életükre, de azért legyünk ott a háttérben, hogyha szükségük van rá, esetleg elmondhatod a véleményedet, nem tanácsokat, nem, hogy én így csinálom, és te úgy csinálod, hanem, hogy azért merjenek hozzád fordulni, hogyha kérdéseik vannak. Lehet, hogy lesznek olyan kérdések, hogy mi szülők sem tudjuk rá a választ, de kell hagyni őket, hogy bontogassák a szárnyaikat, megtapasztaljanak néha még rossz dolgokat is ahhoz, hogy tudják, hogy tényleg mi az a jó benne. De én hangsúlyozom, hogy én szerintem az a legjobb, hogyha csak elmondod a véleményedet, hogy szerinted.
2: Hát én, amíg kisebbek voltak, nagyon próbáltam, hogy azt a rendet, hogy fenntartani, hogy nagyon ilyen férjümedik katonácon, aztán rájöttem, hogy nem megy ez annyira, de azért akkor már ajánlom a más szülőknek is, hogy mikor még kicsikék a gyermekek, akkor már a férj és feleség ne csak a házasságban legyenek egyek, hanem a szóba is. Mert hogyha ott nem egy kurompendőnek, nem egyszerre adják ki a parancsot, akkor az a gyermek érzi, hogy valahol a gyermek kicsit meglazult, és akkor ott ki tud búlni valahol egy zsákutcán, mert hogyha mind a kettő egy hangon beszélget, és nem ad lábat egyik a másiknak, eleinte itt volt nekünk egy kicsi vitánk, amíg összhangba tudtunk lépni, mert az első gyereknél azért érződött, hogy kihasznált volna, mivel, hogy igen, szerettük, és akkor meg kellett egyezünk együtt, hogy úgy kell neveljük, hogy annak legyen egy jó háttere. És akkor kialakult, hogy egyet mondtunk. És ezzel most is így vagyunk, hogy bármi történik. Van, mikor én mondok rossz dolgot, van, mikor a feleségem ad rossz tanácsot, de úgyis egy hangon próbáljuk, hogy ha jó, ha rossz, ők lássák, hogy mi összetartozunk. És akkor ők is ezt a példát követik az ők családjukkal, hogy könnyebben fel tudják dolgozni, főleg, ha van gyermek lesz, vagy most már van is egy unokán, hogy majd egyből nem kell fölkapni a gyermeket a sír. Meg kell tanulni a hangját, hogy milyen hangon sír, miért sír. Beteg, éhes, csak kényeztetni akarja magát. Már a harmadiknál nem kapkodtuk mi se van erősen föl. És ezeket meg kellett tanuljuk, ezek mind összetartás kérdése, hogy egy úron a szülő, hogy ne most tikibe adok én neki most egy kicsi csúszót, hogy te mennyi apád ne tudja, vagy anyád ne tudja, hogy ezeket az életből ki kell zárni. Ez nagyon egy, és ha ezeket betartsuk fiatalkorba, akkor időskorba merünk együtt tovább boldogan élni. Jó Isten szeretetére!
0: Én még annyit szeretnék mondani, hogy én mindig úgy képzeltem el, hogy a gyereket ajándékba kapod. Neked az a felelősséged, hogy fölneveljed, és egy megfelelő embert adja társadalomnak. Nem a saját kedvem szerint nevelem a gyermekemet, hogy nekem jó legyen, és aztán nekem majd ideáljon, meg odáljon, hanem egy olyan embert kell az ember majd, mikor elengedi, hogy kirepüljön, hogy az a társadalomban megállja a helyét. De hogyha én picikorától kényeztetem őt, és mindent megadunk neki, akkor neki sokkal nehezebb lesz felnőtt korba. De hogyha szépen kicsikortól szoktassuk ahhoz, hogy most egy kicsit kirepül, visszarepül, megtapasztal dolgokat, elmegy, lát, nem tartjuk burába, megtapasztalja tényleg a rossz dolgokat és jó dolgokat, és akkor később neki is sokkal könnyebb lesz, sokkal önállóbb lesz, sokkal jobban megállja a helyét, és akkor, mikor felnőtt lesz, akkor tudja, hogy vannak céljai. Én még nagyon hálás vagyok, mert effektíven nem csak mi neveltük a gyerekünket, mi, mint szülők és nagyszülők, hanem bizony ott voltak a hitoktatók, a bácsik, nagyon sok embernek a nevelése benne van mindannyiunk gyerekében.
1: Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy a továbbiakban is sok örömötök teljék, most már nem csak a gyermekeitekben, hanem az unokában is, és a további unokákban is.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Isten fizesse a felkérést. Köszönjük, hogy ránk gondoltatok.
2: Jó Isten legyen veletek.

Kedves hallgatóink! Műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés talán segített újra tudatosítani, hogy a szülői hivatás nem ér véget akkor, amikor a gyermek felnő. Csak átalakul. A gondoskodásból kísérés lesz, az irányításból bizalom, a mindennapi jelenlétből pedig sokszor csendes háttérimam. Az elengedés fájdalmas is lehet, mert a szeretet mindig kötődést jelent. De közben annak a jele is, hogy amit éveken át építettünk, lassan önálló életre kell. Talán ez az egyik legnagyobb hitpróba egy szülő számára, rábízni gyermekét nem csak az életre, hanem végső soron az Istenre. Köszönjük vendégeink őszinte gondolatait és tanúságtételét. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A műsor végén most kérjük együtt a mennyei atyát, adjon nekünk, szülőknek bölcsességet, békét az elengedéshez, és őszinte szeretetet, amely akkor is megmarad, amikor a gyermek már a saját útját járja. Mennyei atyánk, köszönjük neked gyermekeinket, akiket egy időre ránk bíztál. Adj nekünk bölcsességet, hogy ne birtokolni akarjuk őket, hanem szeretettel kísérjük azon az úton, amelyre te hívod őket. Amikor nehéz elengedni, amikor aggódnánk értük, vagy félünk a döntéseiktől, adj békét a szívünkbe, és taníts jobban bízni benned. Emlékeztess arra, hogy te jobban szereted őket, mint mi valaha tudnánk. Kérünk, őrizd meg családjainkat szeretetben, hűségben és egységben. Áld meg gyermekeink útját, és vezess bennünket is, hogy egyre inkább rád tudjuk bízni őket. Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat a nagyváradi stúdióból. Július hónapban elhangzott öregkor bölcsessége műsoraimban az emberi élet egyik értékéről, a test egészségéről beszéltem. A hosszú élet titka nem csak abban rejlik, hogy egészségesen táplálkozunk, eleget mozgunk, mellőzzük a dohányzást. Az egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán.

Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Ének bevezető dallama 7 éve jelzi az Öregkor bölcsessége műsorom kezdetét. Fülbe mászó a dallama, de sokszor elgondolkoztam a lelkünket felemelő szövegén. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk. Járjuk életünk rövid vándorútját, de nem mindegy, hogyan és kivel. Istennel vagy nélküle. Sík Sándor Hosszú élet című versét meghallgatva megtudjuk, mi a hosszú életnek a titka. Hallgassák meg szeretettel. Most, hogy már 70-es éveimet töltöm, megérem, amit sose hittem, hogy hosszú életű lettem a földön. Hiszem az igét, kopott Bibliámnak. Azért van ez, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A hosszú életet Isten nevében hát csak megértem. De lesz-e benne köszönet? De van-e benne érdem? A hosszú életből talán elég is lenne ennyi. Aki szeret annak, akit szeret, szeretne már utána menni. Menni, de oda menni, ahová mennek mind, akik szeretnek. Engedj még egy-két esztendőt, Uram, az égi és a földi szeretetnek.

Kedves idős testvéreim, Sík Sándor verséből kicseng két sora, hogy hosszú életű lettem a földön, hiszem az igét, kopott Bibliámnak, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A Szentírást, a Bibliát a könyvek könyvének is szokták nevezni. Az újszövetségi Szentírásban mindent megtalálunk ahhoz, hogy rövid földi életünket úgy éljük meg, hogy végcélunkat, az örök boldogságot elnyerhessük. A Szentírás naponta olvasása csodákra képes, mert a négy evangélium főszereplője maga az Isten, Fia, aki azért lett emberé, hogy életével és tanításaival megtanítson minket az Istennek tetsző, helyes életmódra. A keresztény embernek elengedhetetlen a Szentírás olvasása, hisz akár hányszor olvassuk, mindig újabb tanításra figyelhetünk fel, s ezáltal kerülhetünk mind közelebb Istenhez. Sík Sándor Hosszú élet című verse még megtanít bennünket arra, hogy szükségünk van apáink és anyáink hit tapasztalatára. Köszönet és hála mindazokért, akik előttünk éltek, akik életükkel tanúságot tettek a hitről. Így lett a hit, ami a generációk öröksége.

Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Legyünk örvendező keresztények! Ezt kívánja tőlünk az Isten! Jézus még szenvedése előestéjén halála küszöbén is hangoztatta, hogy a keresztény életnek örvendezőnek kell lennie. Olvassuk Szent János evangéliuma 15. fejezet 9-től 11-ig a verseiben. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Szent Pál is újra meg újra mondja, hogy a keresztény hit az örömhírről szóló örvendetes üzenet. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 4. versében olvashatjuk. Örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Kedves Mária Rádió hallgatóknak, az elkövetkezendő percekben röviden bemutatnám Mácz István Örülj velem című könyvét. Az olvasók kérésére a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában immáron 10. kiadásban látott napvilágot egy igazi, örömre buzdító könyv. Hallgassák a részletet szeretettel. Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Az örömre szükségünk van, mert kioldhatatlan ösztönnel egész életünkben a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömünkbe lép be életünkben. Amint az életünk egészét, a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az egész boldogság egyszerre nem birtokolható, csak örömben élhető át. A boldogságot mindig holnapra várjuk, majd holnap utánra, és így mondhatjuk tovább. Közben most élünk, most érzünk, most kell örülni, hogy emberi legyen az életünk. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm is. Olyan egyszerű ez, mint amikor azt mondják, egyél, igyál, tornázz, hogy egészséges légy. Ennyire egyszerű és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozogj, lélegezzél mélyen? De élni csak örömben érdemes, és csak örömben szeretheted az életet. Naponta 1000 öröm lesz rád. Csak észrevedd, érezd, engedd magadba az apró örömöket is, és örülj. És így lesz örömöd teljes. Mácz István Örülj velem című könyvében hangsúlyozta, amint felolvastam, a mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. És mi az öröm? A Szentlélek gyümölcse. Általa elérkeztünk egész életünk, az értékes élet, majd az öregkorunk legfőbb lélektani tartó oszlopához, a mosolyhoz, a nevetéshez és a humorhoz.

A mosoly ingyen van. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy mosolyogni fölösleges, pláne az utcán, hiszen a mosolyt ma kétféleképpen értelmezik. Vagy bolondnak néznek, vagy mögöttes szándékot sejtenek. Ha azonban a mosoly szívből jön, és csak annyi a célunk vele, hogy a többiek is észrevegyék a világ szép oldalát, akkor igenis érdemes még a tömött buszon is rámosolyogni embertársainkra. Bár nem mindenki viszonozza ezt a gesztust, azért észrevehetjük, hogy néhányan megkönnyebbülnek, mint amikor a sötétségben hirtelen meglátják a villanykapcsolót. Hogyan tudunk szívből mosolyogni valakire? Segíthet, ha előtte saját magunk is észrevesszük a környezetünkben található szép és jó dolgokat. Egy éppen kinyílt virágot, vagy ha az utcán járva elkapunk a többi járókelőtől egy-egy kedves gesztust, amely által erősödhet bennünk az az érzés, hogy jó emberek között lenni. Egy mosoly nem kerül semmibe, és nagyot visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni. A barátság érezhető jele, a mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek, bátorságot önt a csüggedőbe. Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, légy nagy lelkű, és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal. Mert hidd el, senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint aki nem tud mosolyogni másra. A mosoly és a nevetés ragadós, sokkal jobb, mint az ásítás. Ha egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön valaki egyszer csak elkezd nevetni, akkor előbb-utóbb utastársai is csatlakoznak majd, még ok sem kell a nevetés elkezdésére.

Egy kiadós nevetés hatékonyabb stresszoldó, kiválóan egyensúlyban tartja a test és a lélek harmóniáját. Ennél fogva jótékonyan hat a fizikai egészségre is. Míg a mosoly feltételezi a mi belső boldogságunkat, a haotázáshoz lehetünk akármilyen feszültek vagy lehangoltak, elegendő, ha elkezd valaki mellettünk nevetni. Sőt, valószínűleg a feszült emberek fogékonyabbak a harsány kacagásra, épp a bennük felhalmozódott stresszt miatt. Azonban nem kell féltenünk, feltétlenül túlhajszoltnak lennünk, hogy egy jót nevessünk. Nagyobb városokban rendszeresen szerveznek úgynevezett hahota klubokat, ahol jó társaságban kacaghatunk önfeledten, emellett a klubvezetője általában gondoskodik humorérzékünk fejlesztéséről is. És végezetül a vidám életszemlélet. Noha a kutatók szerint a nevetést csak az esetek 15-20%-ában előzi meg valami humoros dolog, az, hogy mi igazán mulatságos, az az egyéntől is függ. Derűsebb életünk lehet például attól, ha saját hibáinkon, botlásainkon is tudunk nevetni, vagy ha kínos pillanatainkat némi humorral, vagy éppen iróniával fűszerezve tudjuk elmesélni. Bár a hibák miatt sokan inkább szégyenkeznek. A fenti hozzáállás tanulható és javasolt is. Hiszen sokszor akár az egészségünk javulását is elősegítheti egy jó ízű kacagás.

0: Kedves hallgatók, a műsoridő oly gyorsan lejár. Befejezésül megemlíteném a szenti avatott 23. János Pál pápát, aki minden nap a reggeli imájában egy szikrányi humorért könyörgött magának. Hogy nem hiába? Arról a közkézen forgó kötetnyi anekdóta gyűjtemények tanúskodnak. Személyével kapcsolatban. A műsorom bevezetőjében mondtam egy mondatot. Egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán. Most hallgassák meg útravalóul, Szent 23. János pápa gondolataiként elterjedt 10 törvény a lelki nyugalom eléréséhez, mely forrásanyag a Szociális Testvérek Katolikus Lelkiségi Lapjában, a Lélekszavában jelent meg. Hallgassák meg!
1: Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra. Amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jó tettet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, s ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem is mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. 2 rossztól tartózkodom, a hajszától és a határozatlanságtól. Szilárdan hiszek abban, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban. És végezetül ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Amen.

0: Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönnek a kedves hallgatóktól, Fazekas Ilona önkéntes, a műsor szerkesztője,
1: és Majoros Attila,
0: technikus, zenei szerkesztője a műsoromnak, segítőm versek, szövegek elmondásában. Most hallgassanak meg egy szép zenét!

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében. Kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Gérangib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet járt úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magában foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak.

0: is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a szentatya, a vasárnapok tagult a liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a szentatya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

14. Leó pápa részvédtávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorú

0: nyilvánvalósággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt többek között számos templom is megkásodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ők tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Penabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. Leó pápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo két kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Léon Armelről. Léon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt. 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Valdeboában található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leo pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leo pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leo várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándok Szem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3:30-kor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Fény, mert én veled vagyok. A papszentelésem előtt egy évvel meghalt a nagymamám, akinek köszönhettem a hivatásomat, de sajnos ő nem érhette meg a papszentelésemet. És a halálakor, a temetés napján, temetés után, amikor hazaértem, hát egész temetés alatt nem tudtam sírni, és amikor hazamentem és a konyhájába bementem, ahol sok közös emlék akkor eszembe jutott, hát észrevettem a kredencben, ott tartja a rózsafűzérét és a szentírást, és én akkor ügyesen kivettem onnan a szentírást, egy zöld, megkopott, régi szentírás, amit mai napig is használok, és úgy lerogytam a kredenc elé, a földre, akkor kezdtem el sírni, akkor nyitottam ki a szentírást, és ide nyitottam ki erre a részre. Ne félj, mert én veled vagyok. És ezt választottam majd a papi jelmondatomnak is, és azóta is egy meghatározó mondat a Jóisten részéről az én életembe. Mellette még ott volt a rózsafűzér, azt természetesen később vettem észre, viszont kettő volt neki. A hétköznapi rózsafűzérével temettük el, és az ünnepi rózsafűzére az mai napig is megvan az íróasztalomon a szentírással együtt. Így örököltem a szűzanya lelkiséget tőle.
1: Karácsony Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjétek

Térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagbéti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Új témakörbe kezdünk a mai alkalommal. Egy következő cikkely áll előttünk a Katolikus Egyház katekizmusában. Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától. Az apostoli hitvallás állításait elemezzük. Folyamatos ez a téma tárgyalás. Most érkeztünk el a megtestesülés titkának az ismertetéséhez. Nézzük, hogy mire hívja fel figyelmünket a Katolikus Egyház katekizmusa. Isten fia emberré lett. Miért lett testé az ige? Kérdést fogalmaz meg a következő cím, és a 456. ponttal kezdődően 5 pont tárgyalásával tárja elénk a választ a katekizmus. A Nicea konstantinápolyi hitvallással válaszolunk, amelyben megvalljuk. Értünk emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. A válasz tehát itt szerepel a hosszabb hiszek egyben. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Ez a válasz arra a kérdésre, hogy miért lett testé az ige? Az ige testé lett, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen. És most bibliai idézetek kerülnek sorra válaszként. Elsőnek a János első levél 4:10. Isten szeretett minket, és elküldte fiát engesztelésül a bűneinkért. Majd egy másik idézet, az atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. És ugyancsak ebből a levélből egy következő idézet, ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Itt ugyanaz a gondolat szerepel, és azt járjuk körbe, hogy a mi üdvösségünkért, bűneink megbocsátásáért, az atyának a kiengesztelésért, a bűneink miatti engesztelésért jött a világra. Ő a mi megváltónk, szabadítónk, aki elveszi a világ bűneit, ő az Isten báránya, ahogyan keresztelő Szent János rámutatott Jézusra, amikor a mellette lévő tanítványoknak, a későbbi apostoloknak elmondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, tehát a bűn eltörlése, és eljött a mi üdvösségünkre, eljött a mi üdvözítésünkre, és ő így az ő a mi üdvözítőnk, ami más kifejezés, de mindig úgy szoktam értelmezni a megváltó, illetve a szabadító, vagy az üdvözítő kifejezést, hogy az egyik a múlt eltörlését jelenti, a megtisztítást, tehát amit az ember elkövetett, a múlt sebeit orvosolva eljött a megváltó, ami szabadítónk, hogy elvegye a bűneinket. Ez a megtisztulás állapotára vezet minket, de ott a jövő, és a jövő irányában beszélünk az üdvözítőről, meg az üdvösségről, mert az üdvösség egy jövőbeni ajándék. Az Úrnak az ígérete, az ő szeretetének az ajándéka, hogy mi üdvözülhetünk, eljuthatunk az örök életre, a mennyországba, az örök boldogságra. És ezért Jézus, aki megtisztít a bűneinktől, ha mi is akarjuk és bűnbánatot tartunk, akkor elveszett az üdvösségre, vagyis ő a mi üdvözítőnk. Egy hosszabb idézet kerül sorra. Nisszai Szent Gergely gondolataival. Orvosra volt szüksége természetünknek, mely betegségben sínylődött. Fölemelőre szorult az ember, aki elesett. Elevenítőre szorult az, aki kiesett az életből. A jóhoz visszavezetőre szorult az, aki elveszítette a jóban való részesedést. A világosság jelenlétére szorult az, akit sötétségbe zártak. Megváltót keresett a fogoly, támaszt a megbilincselt. Szabadítót az, akit a rabszolgasság igája görnyeztett. Vajon értéktelen és jelentéktelen dolgok-e ezek, melyek arra indították Istent, hogy leszálljon emberi természetünk meglátogatására, amikor az emberiség oly nyomorúságos és szerencsétlen állapotban volt. Milyen szép kifejezések. Orvos, fölemelő, elevenítő, jóhoz visszavezető, világosság, megváltó, vagyis szabadító. Hát ez legalább 6 vagy 7 olyan szerep, olyan csodálatos ajándék, amellyel bennünket a Messiás, az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia megajándékozott. Tehát itt egy nagyon gazdag válaszadással van lehetőségünk, hogy miért lett emberré az ige. És itt most azt a szóhasználatot találjuk, amelyet Szent János evangélista, a szeretett tanítvány, Szent János apostol az evangéliumának az előszavában, a prológusában fogalmaz meg ezekkel a szófordulatokkal. Az ige testé lett, hússá lett, sarx egeneto. Tehát az ember testé lett, vagyis az Isten testé lett, és ez az emberségünk felvételét jelenti, tehát az anyagvilággal találkozott. Magára vállalta Isten az általa teremtett anyagvilág és az általa teremtett ember sajátosságait, magára vette a bűnt, a rosszat kivéve, de az emberi gyengeséget, a szenvedést is magára vállalva, hogy éppen ezektől megszabadítson minket. Az ige testé lett, vagy hússá lett. Tehát itt ez a megtestesülés innen van, ez a carne is húst jelent, ugye a latin vagy az új latin nyelvekben. Inkarnáció, tehát megtestesülés, vagy meghúsosodás, hogyha nagyon akarjuk szóról-szóra. De hát itt a test a lényeges, inkarnáció. Inkarnátum est, megtestesült. Inkarnátus est, bocsánat. Mikor énekeljük ezt a csodálatos krédót latinul. Et incarnatus est, szóval ez benne van, de Spiritus Santo, megtestesült a Szentlélek erejéből. Vagyis mit jelent ez, hogy így tudott szeretetből ajándéká lenni számunkra. Itt van tehát orvos, aki a beteg embert, vagyis a természetünk meggyengülését orvosolja. Aztán fölemelő, azért mert az ember elesett. Aztán elevenítő, mert kiestünk az életből. Jóhoz visszavezető, mert elveszítettük a jó irányt, a jóban való részesedést. És mivel a sötétséget választják az emberek, nem kevés alkalommal és nem kis százalékban rászorulunk a világosságra, a világ világosságára. Hát így, ilyen gazdag kínálattal és ilyen veretes megfogalmazással tárja elénk Nisszai Szent Gergely a megtestesülés titkát, hogy miért lett testé az ige, a nagy ível írt ige, azaz Isten igéje, a logosz, a második isteni személy, az ige testé lett. Az ige testé lett, hogy így mi megismerhessük Isten szeretetét. Megint az első János levelet idézi a katekizmus, a 4.9-et. Az Isten szeretete abban nyilvánult meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. És aztán ugyancsak János apostol írja le az evangéliumában 3.16-ban. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Az előbb arról volt szó, hogy milyen hatása van a megtestesülésnek ránk nézve, az emberre, az emberi természetre. Hogyan hat a megtestesülés? Mit ajándékoz nekünk a megtestesült ige? Most pedig arra irányítja a figyelmet a katekizmus, hogy a miértre is keressük a választ, hogy miért ad nekünk ajándékot Isten? Miért küldte el a fiát a világba? Azért, mert szeret minket. És ezáltal mi megismerhetjük Isten szeretetét. Ezért lett testé az ige, hogy megismerhessük Isten szeretetét. Elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. És ahogy egyértelműen fogalmaz János evangéliuma, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. És most még egy csokorba szedve, a 459-es pontban sok-sok kis, rövid utalást, szentírási, evangéliumi idézetet találunk. Az ige testé lett, hogy a szentség példaképe legyen számunkra. Itt idézi a Máté 11.29-et, amikor Jézus azt mondja, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Ennél a pontnál nagyon fontos kitérnünk arra, hogy az emberség nekünk, embereknek, akik a tapasztalati világhoz kötődünk, meghatározó a saját emberségünk és testiségünk, testi állapotunk. Abba az irányba vezet minket, hogy ragaszkodjunk a láthatóhoz, hallhatóhoz, érzékelhetőhöz, a megragadhatóhoz, vagyis a tapasztalati világhoz és a tapasztalati megismeréshez. És egymásból is tudunk tapasztalatot szerezni, egymástól is tudunk tanulni, hatunk egymásra, mert közösségi teremtményei vagyunk Istennek, tehát egy embercsaládban élünk, és hatunk egymásra, magatartás mintákat tudunk átadni egymásnak, jó esetben a jó szülő jó példájával jól neveli a gyermekét, vagyis a gyermek, ha kedves és jó szülei vannak, és tudnak jó példát adni, akkor első körben és legközvetlenebbül a szüleitől kap magatartás mintát, hogy, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell élni, hogyan kell megoldani életünk dolgait, hogyan illik viselkedni. Tehát mi a jó? Jó is a jó megoldás. Az Úr Jézus ilyen alapon is vállalta az emberséget, hogy emberi magatartás mintát tudjon nekünk adni. És ezért bátran kijelentheti, és tolmácsolhatja a meghívását, hogy azt mondja, hogy tanuljatok tőlem. Gyertek hozzám, és tanuljatok tőlem. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. És aztán ezt a tanulást, a követést János evangéliuma 14.6 szerint az Úr Jézus a hármas én vagyok kijelentésével is fölkínálja. Az én vagyok kijelentések János evangéliumában egyébként Jézusnak éppen az isteni mi voltára utalnak, de amit hozzáfűz az én vagyok kijelentéshez, amelyben ott ismétlődik, érezhető Jahve bemutatkozása Mózesnek az égő csipkebokorban, mikor azt mondja az Úr, hogy én vagyok, aki vagyok, vagy én vagyok, aki van, én vagyok az örök létező, aki mindöröktől vagyok, és mindörökké is leszek. És mindig, ahogy a zsidóság mondja, Istenről beszélve azt a szép kifejezést, hogy az örökké való. Tehát én vagyok, ugyanakkor amit hozzáfűz az én vagyok kijelentésekhez Jézus, azok pedig az emberségéhez tartozó dolgok és az emberi világhoz és a tapasztalathoz köthető kijelentések. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, tehát én vagyok az út, az igazság és az élet, így mondja János 14.6-ban az Úr Jézus, vagyis az út, amelyen az emberek járnak, és tudják, hogy ha valaki útra kell, akkor el akar valahova érni, célba akar érni, és követni kell az utat, meg az útjelzéseket ahhoz, hogy a célba eljuthasson. Aztán keressük az igazságot, mert az ember el akar igazodni az élet dolgaiban, a döntéseiben, szeretné a jó megoldást megtalálni. Hát Jézus az igazság, és hogyha ezen az úton járunk, és tudjuk, hogy most létezünk, de ez még nem a minden, mert mi örök életre vagyunk hivatottak, és nem csak erre a földi életre, akkor kövesd Jézust, mert ő meghív téged, és azt mondja, hogy én vagyok az élet, benne találjuk meg az életünket, és aztán majd persze majd fölkínálja egyéb anyagi megközelíthetőséggel, mint éppen a kenyér, meg a bor. Az eukarisztia ajándékában felkínálja magát, az élet kenyerét, aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él, az nem hal meg örökre, aki hisz benne, azt is hozzáteszi. Ahogyan Lázár feltámasztásakor Mártával beszélget az Úr Jézus. Nézzük meg tehát, hogy mi következik mindezekből. A követésre utal az Atya hangja is, ahogy Szent Márk leírja az evangélium a 9. fejezete 7. versében. A színeváltozás hegyén maga az Atya parancsolja meg. Őt hallgassátok. Tehát elmondja, hogy ez az én szeretett fiam, erről már beszéltünk az Isten fia cím tárgyalásánál egy korábbi alkalommal, és itt van, hogy őt hallgassátok. Aztán egy másik hasonlóság, a követésre utaló példa. Miért beszélünk ennyit a követésről? Miért beszélünk ennyit a hasonlóságról? Azért, hogy megértsük, hogy miért lett testé az ige, hogy választ adjunk erre a kérdésre, amit ennek a témakörnek elején föltett a katekizmus, hogy miért lett testé az ige. Azért, hogy legyen olyan követhető példa, legyen az emberi életünkhez közel álló minta, magatartásforma, amit el tudunk sajátítani, hogyha akarunk Jézusra hasonlítani, mint ahogy az ember a barátjához hasonlít. Mert Jézus azt mondta, hogy nem hívlak többé szolgának titeket, hanem a barátaimnak nevezlek benneteket. Vagyis madarat tolláról, embert a barátjáról, mi Jézus barátaiként Jézusra akarunk hasonlítani. És erre itt van egy újabb hasonlóságra utaló felhívás, János evangélium a 15.12. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ez a szeretet megköveteli, hogy az ő nyomában járva odaadjuk önmagunkat. Tehát ez is meghatározó idézet. Az ige testélet tehát, hogy a szentség példaképe legyen számunkra. Így foglalja össze ezt a szép számú bibliai evangéliumi idézetet, a katekizmus, amiket itt felsoroltunk. Mindegyikben fel kell tehát ismernünk a hasonlóság lehetőségét, a követhetőség lehetőségét. És térjünk át a 460. pontra, és ezzel mintegy megismerhettük a mai találkozásunk ismeretanyagát, a katekizmus 456-tól a 460-ig terjedő szakaszát, ezt az öt pontot, amely választ ad arra a kérdésre, hogy miért lett testé az ige. Most jön a 460-as pont, a második Péter levél 1-4 idézésével. Az ige testé lett, hogy bennünket az isteni természet részeseivé tegyen. Isten igéje azért ember, és aki Isten fia, azért lett az ember fiává, hogy az ember Isten igéjével egyesülve, és a gyermekkéfogadást fölfogva, Isten fiává legyen. Ez a szép mondat, gondolat Szent Iréneusztól származik, aki az eretnekek ellen írt művében szintén választ ad arra, hogy miért lett testé az ige. És aztán egy másik idézet Szent Atanásztól, a megtestesülésről szóló gondolataiból. Szent Atanászt idézzük tehát, ő azért lett emberré, hogy mi istenekké váljunk. És aztán végül Aquinói Szent Tamástól is kapunk egy idézetet. Ő azért lett Isten egyszülött fia, ugye az a kérdés, hogy miért lett emberi, Isten egyszülött fia, mert istenségének részesévét akart tenni minket, magára vette természetünket, hogy emberré lévén az embereket istenekké tegye. Tehát kaptunk idézetet Szent Iréneusztól Adversus Hereses, vagyis az eretnekek elleni művéből, Szent Atanásztól, De Incarnatione, a megtestesülésről, és Aquinói Szent Tamás egyik művéből, amely erről szól, hogy istenivé legyünk, vagy istenekké legyünk. Még egy nagyon fontos gondolat, amit itt meg kell beszélnünk, az éppen arról szól, hogy először is megértettük ebben az öt pontban azt, az volt az első gondolatkör, hogy milyen ajándékokat adott nekünk a megtestesült ige. Miért szorultunk rá mi emberek arra, hogy ilyen ajándékokat kapjunk. Tehát erre a miértre adott választ a katekizmus, amikor a csodálatos Nisszai Szent Gergelytől származó idézettel felsorolta számunkra azt, hogy orvosra volt szükségünk, mert betegek lettünk a emberi természetünkben, fölemelőre szorult az ember, mert elesett, jóhoz visszavezetőre, mert elhagytuk a jót, világosságra, mert sötétséget választottunk, megváltót, mert foglyok lettünk, és a megbilincselt rabszolgát ki kellett szabadítani. Tehát ezek az ajándékok a megtestesülés ajándékai. A következő gondolatmenet az volt, hogy ráérezzünk a háttér okra, hogy miért lett emberré testé az Isten, az ige, azért, hogy a szeretetét megismerhessük. Isten szeretetének a jele. Ez a második volt. A harmadik témakör az volt, hogy a követhető példát tanuljuk meg az igétől, aki meghív a követésére a hasonlóság alapján. Tanuljatok tőlem, úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Aztán az atya felszólítása Jézus felé, hogy őt hallgassátok. Tehát ez a következmény, ez a feladat, ami az embert érinti. Minket akar ösztönözni, minket akar serkenteni az ige arra, hogy hasonlóak legyünk hozzá, hasonlóságuk által kövessük őt, mert emberi példát tud adni, emberi magatartás mintát tud felkínálni. És itt van ez a negyedik, amit most összefoglalóan el kell mondanunk még záró gondolatként, hogy azért lett az ige testé, hogy mi emberek istenivé legyünk, kisbetűvel írva isteneké legyünk, csak ezt még azért jobban meg kell értenünk, nehogy félreértsük, hogy mi nem Isten helyébe lépünk, mert az a gőg, az az ember lázadása, mi nem Isten helyébe lépünk, hanem Isten névé leszünk. Istennek az örökké valóságában részesülhetünk, a szeretetében, a világosságában, az örömében, a szeretet egységében, teljességében. Tehát az ember örök életre hivatott, és ezért ezek az idézetek, amelyeket most hallottunk, arra utalnak, hogy mi emberek az isteni természet részeseivé lehetünk, Isten fogadott fiaivá lehetünk. Végig tárgyaltuk tehát ezt a pontot, választottunk a kérdésre, miért lett testé az ige. Köszönöm a figyelmeteket, a mai műsoridőnk lejárt, de várjuk, hogy folytassuk a megtestesülés témakörét, és újra gazdagodhassunk ismeretekben és Isten szeretetben. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra a felnőtt katekézisünk végén. Legyen velünk az Úr, így kérem az áldást jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Piroska, bizánci császárné. 1088 körül született. Piroska Szent László királyunk és Reinfeldi Adelheid lánya volt. A bizánci császár első Komneosz Alexios és felesége Iréné János herceg számára kértek jegyességet. Piroskát János herceg körülbelül 1105-ben vette feleségül, és 1118-ban császárrá koronázták. Ő 1143-ig uralkodott. 7 gyermekük született. Piroska új hazájában Iréné névre hallgatott. Mint boldog Gizella méltó társává vált férjének, a császárnak. Nagy szerepe volt a konstantinápolyi pantokrátor kolostor és kórház tervezésében és felépítésében. A nép körében irgalmas szeretetével vált híressé. A kor szokása szerint halálos ágyán felvette a Kszéné szerzetes nevet, bár ténylegesen nem volt szerzetes nő. A keleti egyházban ezen a néven is tisztelik őt. 1134. augusztusában halt meg Bitíniában. Képe a Hagia Szofia székesegyház mozaikján látható. Életét több bizánci krónikás megörökítette, költők megénekelték. Sírfelirata, amit a költő a meghalt Piroska Eiréné szájába ad, összefoglalja életét. Ha valami törvény megengedi a halottaknak, hogy beszéljenek, íme én a síromból hallatva kiáltást, sorsomat elmondom neked, idegen. Boldog ősöktől származtam én, az egész nyugati világ királyaitól. Végül elhagyva a koronát, a bíbort, a gyolcsruhát, a bíborköpenyt, az apácák kondráját öltöttem fel. Meghalok Bitínia tartományában, Auszónia császár palotájától távol élve. Hajóhoz vissza megint, és poraim e helyre bíztam. Ó, alkotóm, s újra alkotóm megint, aki lent adtál nekem világi hatalmat, add meg odafenn a mennyekben is részem.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egyetlen jó cselekedet, még ha a legeldugottabb sivatagba vitték is véghez, hatással van az egész világra, mondta Nikos Kazantzakis.

Dicséretessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Szeretet útján című műsorunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, talán mindig kérdés, hogy míg a szeretet útján mit tudunk tanulni? Van-e még egyáltalán olyan téma, melyet nem mondtunk el? Mi az, amit még egyáltalán nem tudunk, vagy meg tudnánk tanulni? És talán a mai műsorban az egyik legfontosabb és talán legaktuálisabb, legértékesebb témához érünk, azon túl, hogy a szentírási történetekből tanulunk, azt az alapvető igazságot tanuljuk meg ma, hogy ahhoz, hogy szeretni tudjunk, ahhoz engednünk kell, hogy szeressenek bennünket, vagy legalábbis egy valaki biztosan szeressen bennünket. Azt olvassuk Szent Jánosnál az ő első levelében, az első levélben, 4. fejezet 11. vers: szeressük egymást. De ahhoz, hogy szeretni tudjuk egyáltalán a másikat, a mellettünk élőket, a nehéz embereinket, azokkal, akikkel nagyon sokszor meggyűlik a bajunk, akikkel nem olyan könnyű együtt élni, akik megnehezítik életünket, akik borsot törnek orrunk alá, akikkel olyan nehezebb az élet, hát képzeljük el, kedves Mári Rádió hallgatók, még őket is tudjuk szeretni, ha egy nagyon fontos lépést nem felejtünk el, az, hogy engedjük magunkat szeretni. És engedjék meg, kedves Mári Rádió hallgatók, még mielőtt belevágnánk a közepébe, egy nagyon érdekes és egy igaz történettel kezdjem a mai műsorunkat. Először is egy olasz, híres olasz emberről szeretnék önöknek mesélni, akit úgy hívnak Andrea Mosconi. Don Mosconinak évtizedekig volt egy nagyon szép szokása. Heti 6 reggel követte ugyanazt a rutint. Ugyanazt tette minden áldott reggel Don Mosconi, Mosconi úr. Az olasz karmester mindig, mielőtt kilépett volna a házából, zakót vett, nyakkendőt kötött, megadta a módját, bement az itáliai Cremona városházára, és belépett a hegedű múzeumba, amely ott volt található. Ez a karmester megállt szépen a megmunkált és többszörösen elzárt szekrények előtt, megcsodálta a föld legértékesebb zeneszerszámait. Azok voltak, ami a függetlenségi nyilatkozat az amerikai történelem számára. Felbecsülhetetlen értékű relikviák, elzárva Cremona városházának múzeumában. A múzeum két hegedűt és egy brácsát őrzött, melyet a nagyon híres Amati család készített. Két hegedűt a Guarnieriektől, és mindközött talán a legértékesebb volt egy hegedű, melyet maga a nagy mester Antonio Stradivari alkotott. Én magam nem vagyok annyira nagy zenész, azonban tudom, hogy ezek nagyon értékes tárgyak voltak, nagyon értékes zeneszerszámok. És gondoljuk el, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy a legtöbbjük több mint 300 éves volt. Megérdemelték a figyelmet, értékesek voltak, felbecsülhetetlenek. Mégis ezek a zeneszerszámok magukra voltak hagyva, nem voltak felhangolva, és vonó által nem voltak érintve. És kedves Mári Rádió hallgatók, én magam nem tudtam ezt, de utána olvasva megtudtam, hogy bizony ezek a hangszerek, ha nincsenek kéz alatt, elkezdik elveszíteni a rezonáló képességüket, elhangolódnak. És bizony ezért volt szükség Don Mosconira, hiszen a munkaköri leírásában ennyi szerepel csupán: zenélni. Vasárnap kivételével, amikor ő maga is
elment szentmisére, az úrnapján megpihent, vasárnap kivételével minden áldott reggel, és persze augusztus kivételével, hiszen akkor pihent, minden hónapban, minden héten, minden egyes nap kihozta a legjobbat a legjobbakból. A leírás szerint óvatosan, nagy-nagy tisztelettel minden hangszert kivette az üvegszekrényből, és 6 vagy akár 7 percig is játszott rajta. Majd visszatette, és mielőtt a következőhez lépett volna. Mire befejezte napi rutinját és munkáját, a múzeum és hallgatósága, annak látogatói hallhatta a legédesebb muzsikát, a legértékesebb hangszerekből. És talán ezek a hangszerek pedig élvezhették a leggondosabb törődést, hiszen nem egy kezdő kezében voltak, hanem egy mester kezében, aki tudta, hogyan kell szépen megszólaltatni, hogyan kell szépen kihozni belőlük a legjobbat, a legértékesebből a legjobbat. És talán a kedves Mária Rádió hallgatók gondolhatják, vagy kérdezhetnék, hát talán valamilyen zenekultúráról szeretnék beszélni? Talán valami zene művészeti műsort hallgatnak? Nem, kedves Mária Rádió hallgatók, ezt a rövid, de nagyon is igaz történetet csupán egy dologért meséltem el, mert van valami közös bennünk, bennem és benned, és Don Mosconiban, Mosconi úrban. Mert talán mi magunk nem lépünk be minden nap egy olaszországi múzeumba, én személy szerint nem is vagyok zenész, műkedvelő igen, de nem zeneszakértő, annyira, és talán egyikünk sem kényeztet egy Stradivariust otthon a nappaliában, nem vagyunk talán zeneszerszámok őrzői, de kedves Mária Rádió hallgatók, talán van ennél egy sokkal, de sokkal fontosabb, sokkal, de sokkal precízebb feladatunk, hivatásunk, hiszen arra van lehetőségünk, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy mi nem egy nagyon régi hegedűből, amely lehet egy Stradivarius, nem egy brácsából, nem egy értékes zene szerszámból, eszközből hozzuk ki a legjobbat, hanem az emberekből. Mindazokból, akik mellettünk élnek. Házastársunkból, gyermekünkből, munkatársainkból, talán még a főnökünkből is, szomszédainkból. És kedves Mária Rádió hallgatók, mi adhatna ennél nagyobb örömet, amikor a legjobbat ki tudjuk hozni Isten számára a legértékesebbből, hiszen számára a legértékesebb az ember, akit saját képmására, saját hasonlatosságára alkotott meg. És talán, ha körülnézel, kedves Mária Rádió hallgató, a te családodban, a te munkahelyeden, talán legelső sorban nem az jut eszedbe a családodról, a munkatársaidról, hogy ők valamilyen jó hangszerek lennének. Hiszen hajlamosak vagyunk a mellettünk élő emberekről lekicsinylően gondolkodni. Hiszen hálátlanok, szeretetlenek, nem köszönik meg. Ott hagyják a mosatlant, legyen az akár a ruha, a szennyes. Nem mondják, hogy finom volt az ebéd vagy a vacsora, nem viszik ki a szemetet. A munkahelyen nem köszönik meg a segítséget, átnéznek rajtunk, besmérelnek bennünket. Hát nem biztos, hogy az embertársainkat, a munkatársainkat, családunkat pontosan egy Stradivarius hegedűhöz hasonlítanánk, mert nem úgy tűnik. Valóban lehetnek ütöttek, kopottak, de talán mintha nem volnának azért olyan értékesek. De higgyük el, kedves Mária Rádió hallgatók, gondos törődéssel, és legyen az a házastársunk, a gyermekünk, a családunk, a szomszédunk, a munkatársunk, gondos törődéssel
szépen fognak muzsikálni. A szeretet dallamait fogják játszani, élni. És talán a múzeumunkban vannak nagyon sokan mások, akikkel találkozunk. Bizony, hogy minden embernek a mi életünkben, akikkel a gondviselés bennünket összehoz, szükségük van egy ilyen Don Mosconira, egy Mosconi úrra, akinek semmi más dolga nincsen a hét minden napján, az év minden napján, hogy hozzáértő gondoskodással, kitartó jósággal, elnyűhetetlen szeretettel kihozza belőlük a legjobbat. Kedves Mári Rádió hallgató, a melletted élő embereknek szükségük van valakire, aki kész elvállalni a legnagyobb parancsot. Szeretni egymást, szeretni a másikat. Ez lenne a mi feladatunk. Ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, azokkal, akikkel vagyunk, szeretni őket. Belőlük kihozni a legjobbat, a legjobbat. És higgyük el, bennük van, hiszen az Úristen nem hiába teremtette meg őket. Nem selejtként, nem a maradékból. Ő jónak látta, hogy az az ember, aki talán nem a te szíved csücske, létezzen. Benne is ott van. S talán bennünket is sokan leszólnak, talán lebecsmérelnek, lekicsinyelnek, meg lehet. De a mi feladatunk mégis az lenne, s talán ez már hivatássá is válik, hogy mi ennek ellenére is, mindezek ellenére is szeressük őket. Mert ott van bennük az a szép, tiszta, isteni hang, amit talán már az évek sokasága hát bepiszkolt. Talán az élet nehézsége már egy picit megkeményített, elkoptatott, elhangolt. De az Úr bennünket küld, hogy mi újra hangoljuk. És talán nem elsőre fog szépen szólni, nem is másodikra, talán két évi gyakorlás is kell hozzá, de hogy minket küld az Úr. És talán, kedves Mári Rádió hallgatók, azt sem szabad elfelejteni, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a hátsó ajtón keresztül keressük a boldogságot. Miért pont a hátsó ajtón? Azért, mert a legtöbb ember a főbejáraton keresztül keresi az örömöket. Vedd meg, viseld, szerezd meg, legyen a tied. És talán ez a mai világnak egy nagy-nagy csapdája. Attól leszünk boldogok, amit megszerzünk, megvásárolunk, és persze a birtoklási vágy ördögi köre nem ismer határokat. Sosem lesz elég. És sajnos elfelejtjük azt, ami nagyon fontos keresztény életünkben, hogy a dolgokat használjuk, az embereket szeretjük. Ma pedig, mintha azt látnánk, az embereket használjuk, kihasználjuk, felhasználjuk, elhasználjuk, és ezeket a dolgokat, amiket megszereztünk, megvásároltunk, azokat szeretjük. Isten újra akar bennünket az ő bölcsességére ráhangolni, felhangolni, tanítani. Akkor leszünk boldogok, ha továbbadjuk a boldogságot. Nem annyira megszerezni valamit, mint inkább adni, továbbadni. Nem annyira az fontos, hogy engem szeressenek, mint az, hogy én szeressek másokat. Szeressétek egymást. Ez a figyelmeztetés legalább 11-szer szerepel a Szentírásban. 3-szor Krisztustól, Szent János evangéliumában, 13-as fejezet, 15-ös fejezet, 3-szor Páltól, római levél, a Tesszaloniki hívekhez írt levél, és egyszer Pétertől az első Péter levélben, első fejezetben.
Négyszer pedig János apostoltól halljuk. Az első János levélben 3. fejezet, 4. fejezet és a 2. János levélben 5. fejezet. Egymást szeretni. Ennél fontosabb dolgunk a világban, vagy mi kevés van. Csak hogyha rosszul gondolkodunk, rosszul tájoljuk be magunkat, akkor nem biztos, hogy rájövünk erre. Nagyon érdekes, hogy a Szentírásban használt szeretetre a görög szó, ez az agapé, ez egy önzetlen szeretetet jelent. Valahogy úgy lehetne elképzelni, hogy az agapé szeretet olyan igazi szeretet. Megbocsátja a botlást, amikor nagy a bántás, akkor jóságot mutat. Jóságot ad. Azt mondja Szent János evangéliumában az Úr, mert úgy szerette agapáó Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Mit csinál az agapé szeretet? Ad. Nem elvár, hanem ad. És persze kivárja a választ. A szeretet választ. De hogyan lehetünk ilyen adakozó keresztények? Hogyan tudjuk ezt az adakozó szeretetet megélni, kedves Mári Rádió hallgatók? Azt kell tudni, az agapé az a fa, amely az önfeláldozás talajában gyökeredzik. Önfeláldozás. Mondhatjuk azt is, hogy önajándékozás. Ahogyan Isten adja magát, értünk is nekünk, hogy nekünk is ezt kell adni. És nagyon szép, kedves Mári Rádió hallgatók, hiszen az önajándékozás gyümölcse nem savanyú, nem keserű. Édes öröm vár azokra, akik készek gondozni ezt a gyümölcsös kertet. És valaki talán mondhatná azt, hogy de hát ez nekem nehéz. Hát meddig szeressek, meddig várjak? Hát mióta próbálkozom, mennyit imádkoztam, hány szentmisét felajánlottam? Azt érezzük talán, hát alig-alig sikerül, atya. De azt kell tudni, hogy ez nem egy magányos harc. És talán kihagytunk egy lépést. A mások iránti szeretet nem a szeretetünk adásával kezdődik, hanem Krisztus szeretetének elfogadásával. Új parancsot adott nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Az utolsó kitétel lényeges. Nem akárhogy kell szeretni, úgy, ahogyan én szerettelek titeket. És kedves Mári Rádió hallgatók, megengedtük-e, hogy szeressen bennünket az Isten? Ne siessünk a válasszal. Engedjük-e, hogy Isten szeretete beszivárogjon életünkbe, ott a legbelsőbb zugba? Mert nagyon sokszor nekünk Krisztus követőknek hát nagy-nagy kísértésünk, hogyha életünket mint egy ház, mint egy lakást tudnánk elképzelni, hogy hát a jó Isten beengedjük a nappaliba egy kávéra. De hát az itt a kamrában ne nézzen be, azért a pincében ne menjen le. Ha Isten befogadjuk, akkor a padlástól egészen a tetőig mindenhová be kell engedni az Úr Istent. A legbelsőbb zugokba is. Mert kedves Mári Rádió hallgatók, ez életünknek az eszenciája, a lényege. Isten szeretetét beengedni életünkbe. Nem azért szeretjük az embereket, mert az emberek szeretetre méltóak. Vannak néhányan, de legtöbbjük nem. Az emberek házsártosak, csökönyösek, önzőek, érdekvezéreltek, néha felszínesek, bosszúállóak, szeretetlenek, haragtartóak, érdekes emberi tulajdonságok. Mi azért szeretjük az embereket, akiket a Jóisten különösen ránk bíz, mert átéltük, és elhittük azt a szeretetet,
amivel Isten szeret minket. Kedvezményezettjei vagyunk egy váratlan, meg nem érdemelt, mégis kétségtelen ajándéknak, és az a Jóistennek a szeretete. Miért is? Hajlamosak vagyunk ezt a nagy lépést kihagyni, hiszen elmondják a templomban, a papbácsi kiprédikálta, szeretni kell a fele barátomat. És azt mondjuk rendben, fogcsikorgatva, nyöszörögve, azt mondjuk, a kutyafáját szeretjük akkor. De nem így működik ez. A forrás az nem bennünk van. Csak ha elfogadjuk a jó Istennek ezt az agápé szeretetét, akkor találjuk meg a mások iránti agápé szeretetet. Hagyd, hogy szeressenek, aztán szeressél. Nem tudunk szeretni, ha először minket nem szeret valaki. Ahogy a sebzett emberek megsebeznek másokat, úgy a szeretett emberek szeretnek másokat. Úgyhogy engedd, hogy Isten szeressen. És hogyan lehet ezt engedni? Hogyan lehet ezzel élni? Ebből élni? Hát, kedves Mári Rádió hallgatók, talán most nem mondok el egy nagy titkot, de ahhoz, hogy valakivel szeretett kapcsolatban legyünk, azzal időt kell tölteni. Annak a számára jelen kell lenni. Mindig arra szoktuk mondani, arra van időnk, ami fontos nekünk. Arra van időnk, akit szeretünk. A Jóistennel időt tölteni, amit nevezünk lelkéletnek, imaéletnek. És ahogyan nagyon szépen mondja Viennei Szent János példája is, ahogyan egy idős emberrel beszélget, én nézem őt, és ő néz engem. Azt mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy az Isten anyanyelve a csend. Nem az a fontos, amit mi mondunk, hanem hogy amit ő mond nekünk. Summa summarum, időt kell hagyni Istennek. Mindig időt kell hagyni Istennek. Időt, helyet, teret. A padlástól a pincéig a mi életünkben. És kedves Mári Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünetet tartunk.

Dicsetessék Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsort hallják, és a mai témánk, amelyről eddig beszélgettünk, elmélkedtünk, kedves rádió hallgatók, szeretni egymást, de előbb engedni, hogy az Úristen szeressen, hogy mi szeretni tudjunk másokat. Az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy bizony mindannyiunk életében ott vannak ezek az elhangolt, lehangolt, elkopott, megfásult hangszerek, és mi is miképpen egy igazi hegedű művész, vagy akár egy karnagy, a feladatunk, hogy újra hangoljuk embertársainkat. Hogy reményt adjunk, hogy kihozzuk belőlük a legjobbat. Na de ezt nem önerőből, erőfeszítésből, fogunkat csikorgatva, összezárva, hanem Istenre támaszkodva, Istenbe kapaszkodva. Mert nem mi vagyunk a forrás, mi csak tovább tudjuk adni mindazt, amiből mi táplálkozunk, mi forrásozunk, mi növekszünk. És talán erről beszéltünk, hogy hogyan is lehetne embertársainkat jobban szeretni? Mindig van mód is, azt mondja a kalkuttai Szent Teréz anya, hogy a szeretet mindig annyira kreatív, vagyis annyira leleményes, hogy megtalálja a módját. De ahhoz, hogy leleményes legyen, kreatív, ahhoz szükség van a szeretet személlyel való időtöltésre. Mert számunkra a legfontosabb az ima élet, a lelki életünk. Persze enélkül is mindig minden megy, de mi magunk is lehangolódunk, mi magunk is zsörtölődővé válunk, kedvetlenné, fásultá. Az Isten kapcsolat megtart bennünket, hogy mi is megtarthassunk másokat. Ő a forrás, mi csak táplálkozunk, és továbbadjuk. És ahhoz, hogy az Úristennek a szeretete életté váljon bennünk, ahhoz időt kell tölteni velünk. Az ő szeretetére sosem leszünk méltóak, sosem érdemeljük meg. Ő azonban az ő jóságából fakadóan mindig, de mindig többet ad, mint amit megérdemlünk. De számunkra is fontos, hogy döntést hozzunk. Isten nem csak a nappaliba engedjük be, hanem beengedjük a pincétől a padlásig, életünk minden zugába, minden rejtett zugába. Mert Isten az, aki bennünk él. Ő fog majd segíteni, hogy megbocsássunk annak, aki talán nekünk problémát okozott. Isten, aki bennünk él, fog segíteni, hogy szeressük a másikat, aki megbántott. Isten rajtunk keresztül fogja tudni, szeretni a többieket. Talán a munkahelyen azt látjuk, mindenki harcol mindenért, sárdobálás, pletykálkodás, rossz szándék. A családban azt látjuk, békétlenség, veszekedés, sértegetés. Ha Isten beengedjük az életünkbe, új látásmódot ad, új hozzáállást mutat. És jelen van bennünk állandóan. És talán mindenkinek van egy nehéz embere. A szomszéd, a barát, a testvér, a házastárs, a gyermek, a munkatárs, a főnök. Mindenki Isten képmására lett teremtve. Nem selejtnek. Bennük is ott van az a szép, tiszta isteni hang, amelyet meg akar az Úristen szólaltatni általunk. Isten mindig be akar lépni a mi életünkbe, mert az ő alkotása vagyunk. Mi vagyunk az ő költeménye. Nem csak te, nem csak én, hanem mi együtt közösen. Egymástól függetlenül csak kis darabkák vagyunk Istennek a papírlapján.
de Isten mindannyiunkat egyben lát szépen, mint egy közös nagy szimfónia, egy közös nagy zenekar, ahol mindenkire szükség van, ahol mindenki fontos, ahol nem csak egy valaki zenél és mindenki más hallgatja, hanem mindenki szépen, dallamosan. Kedves Mári Rádió hallgatók, kérjük a mennyei atyát, gyújtson elragadtatást a szívünkbe, hogy minden emberrel való találkozás után legyen okunk az örömre. Ahogy mondja Kalkutai Szent Teréz anya, sose legyünk annyira szegények, hogy egy találkozás után a másik ember nem lesz gazdagabb. És talán ami a legfontosabb, azt sem szabad elfelejteni, hogy mindannyian készülő művek vagyunk. Lehetünk zeneművek is, de hogy fejlődésben vagyunk, készülünk, nem késznek születtünk. A Krisztus követés, a Krisztusivá válás az egy út. A szeretet útján való haladás egy út, amelyet már hány éve járunk. És még mindig van, amit tanulni, még mindig nem tudjuk a legtökéletesebben. És milyen jó tudni azt, hogy Isten milyen szépen tanít. Nem ítélkezik. És ugye, kedves Mári Rádió hallgatók, mi sem hozunk ítéletet egy szőlészet boráról egyetlen szőlőszem megízlelése után. Ugye nem egy ember véleménye után vagyunk, vagy egy emberrel való találkozás után vagyunk véleménnyel egy közösségről, egy családról, egy bárkiről. Milyen szép volna, ha ezt meg tudnánk tartani. Mindannyian készülő félben vagyunk. Egy embert nem a rossz napja, egy rossz döntése, egy hibás döntése után ítélünk meg. Nem, hát nem így van. Isten ma is munkálkodik a mi életünkben, mások életében. És talán lehet, hogy mi előbbre tartunk, vagy hátrább vagyunk, de Isten mindannyiunk életében ott van. Arra hív bennünket, hogy segítsük a másikat. És Isten nem fejezte be a munkáját. Időt kell adni neki is, magunknak is, és a másik embernek is. És hogy tud jobban fejlődni? Legyen egy ember, egy növény, egy bármi. Ha ítélkezünk, ha leszóljuk, ha leszídjuk, hogy miért ilyen kicsi, miért ilyen gyenge, hogy lehet ilyen, vagy azt mondjuk, hogy azt a te fejlődsz, te haladsz, segítek. Ez a régi ember és az új embernek a hozzáállása nagyon kontrasztos. Jóvá szídni senkit nem lehet. Jóvá kritizálni, jóvá pletykálni nem lehet. De egy kis hozzáértéssel, egy kis bátorítással olyan szépen lehet. Ne kritikusok, ítélkezőek legyünk, hanem szurkolók, rajongók, támogatók, bárhogy nevezzük, értjük. Minket is úgy hív az Úr, mint azt a karmestert. Környezetünket lássuk úgy, mint egy értékes kincsekkel tele zsúfolt múzeumot. Mi vagyunk a másik ember, a ránk bizottak gondnokai. Azért élünk, hogy a másik emberből előcsaljuk azt az isteni hangot. És igen, a mi szerszámos ládánk is talán nem gyantával, olajokkal, vonókkal van tele, hanem őszinte megbocsátással, meleg köszöntéssel, türelemmel, kedvességgel, önzetlenséggel, de megtesszük, nekünk is minden nap meg kell tenni. Ha egy nap kihagyjuk, ha egy hétig elmarad, hát persze, hogy a hangszerek megint elhangolódnak. Isten belőlünk is a legjobbat akarja kihozni. Lassan, napról napra, apránként. Egyik lépést a másikra. És talán úgy érezzük sokszor, egyet előre, kettőt hátra, de haladunk.
Ne engedjünk a lehúzó negatív gondolkodásnak, kritikának, amely az út szélére, a sáncba sodor bennünket. Talán nem vagyunk szentek, nem vagyunk angyalok. Talán elbuktunk jó néhányszor, nem számít. Isten mindig ad második esélyt, felállunk és tovább megyünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, hát nekünk is valahogy így kellene. Nagyon is így kellene. Ezzel a gondossággal, ezzel a felelősséggel élni a mindennapokat. Nem arra figyelni, ami lehúz, hanem ami épít, ami hozzáad. De mindig Isten a forrás, ezt nem szabad elfelejtenünk. Mindig csak vele, általa, belőle táplálkozhatunk. Ő megtart, hogy mi is megtarthassunk másokat. Ő felemel, hogy mi is másokat felemelhessünk. Ő megbocsát nekünk, hogy mi is megbocsáthassunk. Ő hosszan tűrő, türelmes velünk, hogy mi is ilyenek legyünk másokkal. Panaszkodni talán mindig a legkönnyebb. Az megy talán a leghamarabb. Ritkán volt ennyi panaszos ember, mint a mai világban. De egy keresztény, aki megtapasztalta az Úristen irgalmát, szeretetét, megbocsátását, aki minden nap, vagy legalább hetente szentmisére jár, áldozik, hát nem lehet neki oka a panaszra. Jézus arra hív bennünket, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Az evangélium azt jelenti örömhír, nem rémhír. A keresztény nem lehet savanyú ember. Persze, hogy vannak megpróbáltatások, nehézségek. De itt is van a hitünk. Azt mondja Szent Pál apostol a római levélben, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És minket talán az Úr nem küld a világ végére. Talán csak a munkahelyünkre küld minden egyes nap reggel 8-tól délután 4-ig. A kibírhatatlannak látszó munkatárs mellé. Talán az Úr nem küld bennünket máshová, csak a családunkba. Ahol hálátlan a házastársunk. Ahol a gyermekünk nem köszön meg semmit, tiszteletlen. Az Úr ahhoz az emberhez küld, aki a szomszédunk és kibírhatatlan, elviselhetetlen. De ha nem mi, akkor kik? És éppen ezért, ha a forrásból táplálkozunk, nem nehéz szeretni. Nem nehéz kreatívnak, leleményesnek lenni. Mert miért? Itt a lelkek harcáról van szó. Azt az embert meg tudjuk-e a Jóistennek nyerni? Ahogyan egy Szent Pál megtért a damaszkuszi úton. Hogyha az ima életünket éljük, ha Istent az első helyre tesszük, ha beengedjük őt lakásunkba, életünkbe, akkor nem lesz nehéz másként látni a másik embert. Hogy ő is az a nehézkesen élő megpróbáltatások súlya alatt gyötrődő ember, akinek szüksége van a szeretetre. Nem a kritikára, a lehúzásra. Őt is fel kell hangolni. Egy kis türelemmel, megbocsátással, kedvességgel. És majd beérik a gyümölcs. Nem biztos a mi életünkben. Nem biztos mi meglátjuk. De ne rajtunk múljon. Ne rajtam múljon. Ez fontos. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeressük egymást, mert az Isten szeretet, és a szeretet Istentől van, mondja Szent János. Én kívánom, hogy az előttünk álló héten mi magunk is így tudjunk élni. Mint egy jó karmester. Meglássuk a másik emberben a drága ékszert, az értékes hangszert, akiben meg akarjuk hallani az isteni hangot. Hogy Isten nem csak úgy teremtette, silányul, hiába. Ő egy értékes tárgy, ő egy értékes személy, ő egy érték, ő egy ajándék az Isten szemében. Ha pedig megtanulunk úgy látni, mint Isten, hát akkor mi is azt hamar felfedezzük. Én kívánom, hogy ezekkel a gondolatokkal tudjunk a jövő héten is helytállni, és még mindig haladni a szeretet útján, mert még mindig van, amit tanulnunk,
amit megtanultunk, azt még mindig tudjuk gyakorolni, és még mindig tudjuk kamatoztatni, továbbadni. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Szeretet útján című műsor volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!